0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a későn fekvőknek és a nagyon korán kelőknek is. Hát tekinthetjük annak szerintem, így a 4:30 utáni perceket, és pánikra semmi ok, mert lesz diszkó, a Panic at the Disco után is, ATV Topicot és az A7S féle gyorlevot hozom. Most pedig egy fantasztikus énekesnőt, akinek Naomi Campbell is nagy rajongója, és csak 28 éves, és nagyon-nagyon keresi a férjét, a héten fellépett a Montreux Jazz Fesztiválon. Where is my husband? Rédalát hozom már is, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rex és az újdonság a New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza, a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep, az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheerandal az ő remixében nem sokára.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban, az

0: zavarja a beteget, vagy az rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Opelite. Nem is gondolnánk, hogy milyen sok DJ-t megihletett a dal, úgyhogy a megjelenés után nem sokkal készítettek hivatalos remixeket hozzá. Például Scream, például a brit DJ Chris Lake, aki elküldte az első verzió Taylor Swift párjának, Travis Kelce-nek, akiről kiderült, hogy nagyon nagy Chris Lake rajongó. Meg úgy alapvetően szereti az elektronikus zenét. Taylor Swift, Opelite, ezt a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Sam Smith, dala után pedig éles stílusváltás, Alex Kenji érkezik egyenesen Olaszországból. Ó, menő DJ-kről jut eszembe. DJ Oti augusztusi bulijára lehet még páros belépőket szerezni. Hát itt, a Rádió 1-en. Végesek a lehetőségek, de Király Tamásnál ismét lesz erre mód napközben, illetve Gergőnél is, Juhász Gergőnél este. Ez pedig a Bambolé.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár énekesnő, akinek ugye a napokban volt az esküvője, és azóta is folyamatosan napvilágot látnak újabb és újabb sztárhírek. Most például arról lehetett olvasni, hogy volt egy ilyen kis tomba az est folyamán, a lagzin, töltött káposztával tele volt már a násznép, mindenki ott volt, egész Hollywood, úgyhogy kár felsorolni, ki mindenki érkezett. És egy 1970-es Chevrolet Chevelle volt egy oldtimer a tombola fődíja. Az igen. Taylor Swift érkezik már is természetesen, és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10-mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy ugye a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós páciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismeri azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőkben tud használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clank Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba, ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy nagyon menő londoni születésű DJ-producer Joel Corey, aki negyedik alkalommal került fel tavaly a DJ Mag Top 100 listára. Ez a lista a világ legjobb DJ-t gyűjti össze, és ráadásul közönségszavazatok alapján, tehát ez nem egy ilyen szakmai minősítés. A 36. helyet szerezte meg magának, de 35, bocsánat, egy pozíciót javítva az előző évhez képest. Stay a little longer, ezt a dalát hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életértés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

meg Balázsék is, 3-4-6 előtt egy kicsivel Beston, aztán élőben a stúdióból. Ja, és napközben lehet DJ Oti augusztusi buliára páros belépőket nyerni Király Tamásnál és Juhász Gergőnél. Micsoda jó hír!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Vendéglátósokkal egyeztetett az önkormányzat, pótlóbuszok járnak egyes vonatok helyett, komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Demeter Dia vagyok. Vendéglátósokkal egyeztetett a kecskeméti önkormányzat. Az eseményen a csendrendelet, a vendéglátóhelyek nyitva tartása és a város éjszakai életének újraélesztése volt a téma, számol be a hírös.hu. Az eseményen elhangzott, a jelenlegi szabályozás szerint Kecskeméten évfélig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, ettől bizonyos feltételek mellett lehet eltérni. A zaj kibocsátásra viszont külön szabályok vonatkoznak. A fő cél az, hogy a belváros pezsgőbb, élhetőbb legyen, ehhez a jövőben közös párbeszédekre lesz szükség. Pótlóbuszok járnak egyes Lajos-Mizsei vonatok helyett szombaton és vasárnap. A MÁV csoport közölte, vasúti közúti átjárók karbantartása, vágányszabályozás és a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágása, valamint bokorgyérítés miatt az S21-es vonatok rövidebb útvonalon, csak a nyugati pályaudvar és Dabas között közlekednek. Dabas és Lajos-Mizse között MÁV buszok szállítják az utasokat. Változik a Lajos-Mizse és Kecskemét közötti vonatok menetrendje is. Egyes járatok korábban, még mások később indulnak, igazodva a pótlóbuszokhoz. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel. Ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetők.

0: léptékhez. Idén már három ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
1: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
0: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések, számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
4: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
2: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió
6: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Baby Rexha, New Religion, a Faithless kollaboráció. Nem csak egy szempőről van szó, egy kölcsönvet inszomnia alapról, hanem hivatalosan közösen a Faithless-tel jelentették meg ezt a dalt. Hát lehet, hogy a Faithless eredetéhez szól majd DJ Oti bulián, augusztusban, ezen töprenge kép. Ami viszont tuti, azaz, hogy lehet erre a bulira páros belépőket nyerni napközben ma is, Király Tamásnál, este pedig Juhász Gergőnél. Na ez volt a jó hírem erre az órára, ez pedig a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajduskadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós páciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tudnánk tenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben tudod használni, hogy így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Imrével, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Egy 22 éves lány, ugye? Hát ez tegnapi hír. Repülés oktatáson vezetett egy kisgépet Argentina fölött, figyeld. Ő repülgetett. Repülgetett. Ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonsági időt, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
2: Úristen.
3: Öngyilkos lett.
1: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, oké, tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
3: Volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
1: Nem volt. Meghalt.
2: Ráadásul egy város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
1: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint Bertazzo, úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
3: Egy jóképű fiatalember.
2: Ja.
1: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát, hogy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
2: Hát nem csodálom. Csinálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod. Nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak. És tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni teljesen.
1: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
2: Ez mondjuk igaz.
1: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Nem lehet, hogy a csaj lökte kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
3: De ahhoz neki ki kellett nyitni az ajtót.
2: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
1: Sávon csak ki akar dobni egy kólázsot, kinyitotta az ajtót, ki akar dobni.
3: Cigarettacsikket akarta kipickálni.
1: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában meglehetősen fura.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan.
1: Ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tönkre. Nem?
3: Valószínű, hogy ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
1: Igen.
2: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
1: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
2: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
1: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mixe az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomon, fordítottak az Argentinot. Csak kérdezem, tehát hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
3: Igen,
1: és essen rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
2: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
1: Anyuka tologatja a babakocsit, kis Hozi Armandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
2: Hát
1: azért ez nem tudja, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
3: Én arra lennék kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
1: És azt hiszik, hogy vicc, és kiugrott a pilóta. És igen. Tényleg kiugrott.
4: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, a francia alpoknak vezette.
1: Az Air Berlinen volt, igen.
4: Így van, 150 utas a hátam előtt, és mindenki meghalt.
1: Igen, azt se érted.
3: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
1: De hát lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
2: És akkor azt mondja, itt a vége.
1: Valami kellett, hogy történjem.
3: Igen, nem, hosszú.
1: De vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Tehát ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért...
2: Ja.
1: Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, hogy mit mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
2: Cessna.
1: Egy Cessna. Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőgépet.
2: Nem lehet, szerintem hát, nincs szerintem ilyen.
1: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzen a ChatGPT-t. Az azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
4: Azért szerintem nem tudod letenni.
1: Nem elsőre. Tudod letenni?
4: Nem, szerintem elsőre nem. Nem. Nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy hogy belefúródik a földbe.
1: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
4: Igen.
3: Hát
4: talán.
3: Azt írja a ChatGPT.
1: Hogy?
3: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni, ezzel kezdik.
1: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük el újra. Te vagy az, aki kiestél a gépet.
2: Ez az első mondat, hogy igen, le tudod
3: tenni. Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
1: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
3: Első lépés. Repülj egyenesen.
2: De
1: ja, leadtam, te azt hiszed, hogy fölnősz a gépen?
3: Hát igen.
1: Zseniális,
3: hát
1: ő már diktálja, hát hogy mit kell csinálni.
3: Mi, jó? Mi azt tudsz?
1: Repüljek egyenesen,
3: kormányzás,
1: igen.
3: Fogd meg a szarv kormányt.
1: Igen.
3: Soha ne rángasd.
1: Jó.
3: Oké.
1: Okay. Ez a szarv kormány, ez itt van a lábam.
2: Okay. Ez annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz
3: meg. És keresem a 4G-t vagy az 5G-t.
1: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarv kormányt, igen.
3: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőm.
1: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
3: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
1: Igen.
3: Tehát tényleg... Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
1: Tiszta. Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
2: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
1: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
2: jó, eddig a Balázs megvan.
1: Eddig egyenesen repülök, igen.
3: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
1: Megőrjük.
3: Látod?
1: Igen.
3: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, a gép, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
1: Nem lehet. Hát, nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
3: Hát keresd meg a gombot.
4: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenesen.
1: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
4: ajtót. És kérdezik, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
1: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
3: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadt.
1: Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis okay. Köralakú
2: na,
1: műszer.
2: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
3: Az a fekete.
2: Melyik, Juli?
1: Hát elég sok fekete van ott
2: Juli. Az a fekete középen.
1: Ott van a fekete középen, ott van.
3: És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
1: De jót mond! Egyelőre jót mond!
3: Engedd el a gombot és várj!
1: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz.
3: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
2: És ha nincs?
3: Ha nem válaszolnak.
1: Ha nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
3: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión tekert be a rádió egyet.
1: Igen, tekerj Balázsékra. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, okay, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, okay, mit kell csinálni.
3: Képés, igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton, igen.
1: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján, hogy én megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
4: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
1: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
4: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenesbe a gép. Tehát ugye a kezdő sofőrök...
1: Nem, a telefonot keresem a pultra, rohadt
3: életben.
1: Rohadt életben.
4: Melyik gombot kell menni?
3: Bali így vezet le Balatoni.
1: Miért nincs áll egy
4: töltő?
3: Tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy 20-t, hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gáz, tehát hogy földet érés.
4: Nagyon higgatnak kellene.
2: Nincs ezekbe izé, ejtőernyő.
1: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
3: Nincs ezekben robotpilóta?
1: Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlenül.
3: Mint az éplében, egy ilyen felfújható.
1: Igen. Na jól van, gyerekek.
3: Azért hát, az nagyon meleg.
1: Nagyon meleg, nagyon meleg ez ebben a formában, igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, megelőzhetők a vasúti balesetek, invazív faj jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy autó még kedden Kiskunfélegyházán, a Csólyosi úti vasúti átjáróban történt az eset. A vonat vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, és neki ütközött az autó elejének. A balesetben senki sem sérült meg, de a tragédia kevesen múlott, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Az eset kapcsán kiemelik, a vasúti átjárókban nincs helye a sietségnek. A fénycsorompó és a közúti jelzőtáblák utasításait mindig be kell tartani, piros jelzés esetén pedig tilos az áthaladás. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat. Ezért a NEBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt, elmondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik.

0: A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sávelhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Túlnyomóan tiszta derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések, számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Mi volt a legrosszabb munkátok, ami volt, amire emlékeztek? A lehető legrosszabb munka, amit életetekben egy hónapig, egy hétig csináltatok, fölmondtatok, eljöttetek, a legkellemetlenebb, legrosszabb, mert tudok olyat mondani, mi annál is durvább, most találtam.
2: Én 3 este, mikor Szegeden laktam, tehát rövid ideig bírtam, az volt a melónk, hogy azt hiszem Oroszországból vagy Ukrajnából érkezett, akkor még nem ilyen volt a helyzet, mert ez a 80-as évek, az éjszaka megérkezett vagonokból kellett a farönköket, amik össze voltak fagyva.
1: A kis József Attila.
2: Igen, nekünk farönk jutott, mi nem voltunk olyan menők. 3 éjszaka, és akkor a 3. reggelen, vagy a 4. reggelen megkaptuk a fizetésünket mindezért, és akkor mondtam azt, hogy átokat fogok.
1: Tehát 3 éjszaka a farönköt pakoltál.
2: Igen, este 8-tól hajnali 4-ig.
1: Az komoly. Soha 3 napig csináltad.
2: Igen, ennyit bírtam.
1: Gyuli, neked?
3: Hostesskedtem.
1: Wow! Na, de annyira vállalhatatlan.
3: Hát, amikor pelenkát próbálsz eladni.
1: Az mondjuk kemény. De én bevásárolok hiperben?
3: Hát én voltam mindenhol. Csepelen, a világ végén. Ki voltam rakva egy ilyen kis standdal, ott volt kibontva a pelenka, és akkor jöttek az emberek, és locsoltam a kék vizet.
1: Aha.
3: És akkor nem mutattam nekik, hogy nézzék meg, hogy mennyire száraz.
1: Azt a mindenség. De ez viszonylag jól fizet, nem?
3: Viszonylag jól fizetett, az volt a kellemetlenség, hogy nekem nem volt autóm, ezért az alapanyagokat, például a kóstoltatni való dolgokat, meg ezt az egész pulpitust, amire te kirakod a cuccaidat, azt nekem kellett hoznom, úgyhogy a 7-es buszon.
1: Jézusom, mindig mentél ezzel a pulttal.
3: Küzdöttem ezekkel a holmikkal, és amikor például kóstoltatás van, tehát amikor így megszállnak téged a kis nyugdíjasok.
1: Tudom, 6 darab sajtszelet van egy hurka, itt beledobva egy fogpiszkálóba, és akkor kínáltatod a félig lejárt páfusztai sajtot.
3: Semmit nem fog megvenni, viszont minden felzabálja, és ott állsz előtte, és azt szeretném önnek, van kedve megkóstolni, ma nem is kérdez, ha nem jön, és esetleg szeretne vásárolni, nem, de nagyon finom, vehetek még? Persze.
1: Igen, egyet csak ezt a francia sajt különlegeséget, 3000 forint kilója, úgyse fogod megvenni, mert nincs rá pénz, de zabáld le az egész pultot nyugodtan, persze.
3: Viszont mindig volt annyi cucc, hogy abból tudtam ajándék a rokonoknak, a barátoknak, úgyhogy...
1: És meddig csináltad?
3: Egy évig.
1: Hát az egész hosszú. Az egész hosszú ideig.
3: Egészen jó pénzeket lehetett vele keresni. Én azt hittem, egy idő után feljebb lépek egy szinten, és akkor elküldenek rendezvényekre is, de nem küldtek.
1: Anna, neked?
4: Fiatal voltam, kellett a pénz.
1: Hullamosó voltam. Mit csináltál?
4: Nem, trikotástam, keletipú pomponokat gyártottam. Keleti Pályaudvar környékén rengeteg kötött árus van, és én csináltam rá a pomponokat, ami lóg a sapkákhoz.
1: Meg a nagy
4: pomponokat.
1: De ott igen, a keletinél valami volt?
4: Nem, hozták lakásra a 88 kiló naponta a fonalat, és abból kellett pomponokat gyártani.
2: Mindenféle mennyit csináltál meg egy nap?
4: Rettenetes sokat, és annyira rá tudsz függni, hogy már gyakorlatilag csak a pomponoknak. És akkor jött édesapám, és azt mondta, hogy mennyit keresel ezzel? És mondtam, hogy mennyit, mondta, hogy jó, 3-szorosát kifizet, hogy reggel nem akarom látni a vonalakat. Már a fejembe csak a pomponok voltak,
1: az nagyon kemény.
4: Megőrülsz
1: tőle. Én ezt csináltam. De csomót fizetett. Hogy akkor az jó pénznek számított.
4: És nem tudod, mert megy a számláló a fejembe.
1: Hogy mennyit tudnám még. Még ezt a 30-at az utolsó fél órában megcsinálom.
4: Figyelj, és nem bírtam abba adni. És el kellett tüntetni. Hát 2 hónap volt benne. Édesapám kifizette, és hát mondtam, hogy
1: arra ugyan a
4: akkori vállalkozónak, mondtam, hogy sajnos nem áll módonban több pompont készíteni.
1: Édesapám beszüntette a pompon bizniszt.
3: Tudjátok, hogy csináltam még? A Budapest TV-nek értékesítettem reklámfelületet.
1: Vicces.
3: Anetkáit.
1: Ne! Tényleg?
2: Ismerted a művésznőt személyesen?
3: Hát ismertem, sőt az...
1: De a fénykorában Budapest TV-nek? Tehát amikor ez fénykorában volt?
3: Igen. Tehát ilyen inzerteket, amiket Anetka narrált alá, hogy a Fiskars olló remekül elvált.
1: Júj, de jó, és ezeket értékesítetted.
3: Igen, és felhívtam a cégeket, és azt mondtam, hogy itt van mondjuk 10-15 másodperc, ez ennyibe és ennyibe kerül. Én kértem tőlük képeket, azokat elvittem flopin. Azt elkérte a grafikus, azt berakta egymás után, és akkor aláraktak egy ilyen live zenét, és akkor ez ment így a Budapest TV-n Anetka előtt, alatt és mögött.
1: Nekem is volt, mondjad?
3: És akkor vittem föl, Anetkának volt egy párja, és akkor ő volt az én főnök.
1: Ő volt a tulajdonos. Igen.
3: És én mentem föl hozzá. Mindig volt egy ilyen arany trónja.
1: Ne, tényleg. Jó, de jó.
3: Egy ilyen nagy ablak előtt ült, mindig így hátulra jött így a fény.
1: És ott ült.
3: Ott ült, és én így jöttem a borítékkal, és mondta, hogy mennyit adott el.
1: Júj, de kevés.
3: És akkor nekünk ebből volt a jutalék.
1: Miközben egy másik szobában éppen Anett gyakorolta a mesztelenül spárgázás kicsi bőr fölsőben. Ugye ő akkor tornázott mesztelenül, nagyon sok mindent csinált.
3: Igen. Hát,
1: tehát Fater értékesítette a reklámidőt, Anettka még mesztelenül tornázott. Ez volt az üzleti modell. Mennyire kitalálták? Mennyire
4: volt valami ilyen?
1: Én nagyon sok mindent csináltam. Na, van egy nagybátyám, aki ilyen IT-s rendszereket tart karban. És akkor nekem az volt a feladatom, kispockival mentem mindig, hogy ezeket a régi ilyen patronos nyomtatókat ilyen sprével takarítsam ki.
4: A legnagyobb
1: és kamu. És 3-4 hónapig jártam, lefújtam egy sprével, kivettem a patront, visszaraktam, megnéztem a nyomtatót, és napokon keresztül patronos nyomtatókat tisztítottam.
3: És mi volt hogy ezzel
1: tisztítottam? Ezzel ő adott nekem egy kis pénzt, én kerestem. A másik, ami nagyon működött gimnazista koromban, az az adatrögzítés. Nyarak mentek el arra, leengedett redőnyel, te ültél egy nagyjából Commodore 64 előtt, és minden A4-es felrögzített lap, ami 150 karakter volt, az fizetett 2 forintot. És ültél 4 diópiát veszítve naponta a látásodból, adatot rögzíteni, 6,5 hónap után tudtál venni egy BMX belsőt belőle. De 9:30-kor még rögzítetted este, mert tudtad, hogy amíg 10-et megcsinálsz, az még nem tudom, 150 forint. És ezt az adatot rögzítettem. Én dolgoztam parlamentben, fogadásokat előkészítve, én mentem egy hónapot építkezésre dolgozni, nekem nagyon sok ilyen vállalt melon volt, amit csináltam, és akkor bementem ilyen aranyos 60-as arankákhoz a könyvelésről, mondtam, hogy hagyják abba a munkát, lefújtam sprével a nyomtatót, nagyon kitisztítottam, nagyon megnéztem, finom se volt, mit kellett nézni. Nem volt. És ezeket kitisztítottam, és mondtam, hogy akkor mehetünk tovább, kész, bejöttünk a kispockiba, és mentünk a következő nyomtatót kitisztítani.
3: Kérdőíveztem, amit persze mindig mit töltöttünk.
1: De számítógépre fölvinni?
3: Nem, kézzel kellett kitölteni, és akkor volt, hogy 40 éves gyermektelen anyuka voltam, akkor azt szerint húzogattam be, és akkor kérdőívenként fizettek mondjuk 250 forintot.
1: Ezek jó pénzek voltak.
4: Én munkavédelmi boltba dolgoztam még, szilánkmentes szemüveget árultam, poroltókat.
1: Szilánkmentes
4: szemüveg, poroltókat árultam, halonnaloltókat, savkesztyüket, érintésvédelmi, ilyen biztonságtechnikai dolgokat.
1: Most megmondom, hogy miért kérdeztem, mert hogy állítólagosan megvan minden idők legrosszabb munkája, Kínában találták meg az egyik legrosszabbat. Az egyik állatkert feladott egy hirdetés, hogy majom királyt keresnek. Elindítom a videót, de hogy várjál, nem is akármilyen majom királyt. Neked az a feladatod, hogy 12 órában, vagy 8 órában egy barlangból kidugd a felső testedet, ami majomnak van álcázva, és az a lényeg, úgy keresnek álláshirdetést, hogy a gyerekek téged megetethetnek banánnal. Viszont nem utasíthatod vissza. Ezért a napi 8 órában sárgára meszelt arccal egy majomruhában kilógva egy barlangból, egy kínai állatkertben majom királyt kell játszanod, napi több kilónyi banánt elfogadva. Azért ez milyen, meló? És azt látod, hogy a csávó lóg ki a barlangból, ő a majom király, és a gyerekek meg mennek oda banánnal a kezükben, amit a majom királynak ugye meg kell enni. Ami azt jelenti, hogy csak azok jelentkeztetnek erre az állásra, akik egyébként 290.000 forintnak megfelelő juánt keresnek, akik mérhetetlen mennyiségű banánt képesek megenni, mert megy a gyerek és nyomkodja a zádba a banánt.
3: Azért ez nem mond, hogy
1: azért nem mond, hogy nem kemény meló. És ez ott látod, beteg. Ilyen magányosan várja a gyerekeket. 8 gyerek áll körbe.
3: De van egy ilyen nagyon szerencsétlen maskarája is. Tehát kis van sminkelve egy ilyen nagyon szerencsétlen majomnak, és ott állnak előtte a gyerekek, és tolják bele a banánt az arcába, és már indeget, hogy nem kérek.
1: Csávó, rossz van. Két majom király van. Fűtött ketrecben várják, tehát amikor nincs gyerek, visszahúzódhatnak a barlangba, amit fűtenek. És ugye hát a kollégádnak te le tudod passzolni a banánt, vagy tudsz cserélni. Ez a meló. Amikor te már nagyon eltelsz, akkor jön a kolléga, ketten vagytok, napi 8 órát kell vállalni, ezért keres a 290.000 forintot.
2: Ez kemény munka.
1: Azért,
3: magad azt a brainstormingot, amikor így állnak így az állatkertben, te mivel lehetne egy kicsit felpörgetni ezt a dolgot? Nem tudom, vegyünk valami olyan, nem, pandát nem tudunk szerezni. Legyen majom király.
2: Óriási, és etethetik a gyerekek.
3: Nagyon jó, mit adjanak nekik?
1: Mennyire gyűlölöd a gyerekeket és a banánt, amikor meglátod, hogy egy iskolás buszni gyerek száll le, nyúlod az ingyen banához, és megy oda, és tunkolja a szádba, és tudod, hogy mindegyikbe bele kell harapnod. Tehát itt nem arról van szó, hogy két kis csávó oda megy fél óránként, itt arról van szó, hogy busszal hozzák ezek a gyerekeket, hogy találkozzanak a majom királya, ingyen van kirakva a banán a majom király mellett, és mindegyik gyerek meg akar etetni. Nincs olyan, hogy nem harapsz bele. Hány kiló banánt kell megenned egy nap? És ugye kijön a barlangból, ugye máshol mondjuk ide valaki ebédidő sincs, itt meg
2: végig kajálod az egészet, igazad van. Körülbelül 2 hét múlva kell bővíteni a nyílást, hogy beférj.
3: Ez az.
2: Egyébként a napi 6 kiló banán azért az kemény.
3: Meg hát képzeld, milyen szorulást okoz ez. Tehát, hogy azért az
1: a banán, ha sok banán teszel?
3: Hát én szerintem igen. Hát az... De nem, hát a banán az megfog, nem?
1: Persze, ha te nagyon sokat eszel, akkor igen. Mi az a mennyiség, amit meg tudsz enni? Tehát akkor azt látod, hogy 43 méteres a sor, és mindenki jön oda és dunkolja a szádba a banán.
2: Igen, a harmadik után van véget szerintem.
1: Ebédet hát nem kell hozni, uzsonnát nem kell hozni, reggelire nem kell költened, tehát megvagy egyébként.
3: Maradjunk egy egyszerű
1: nagyon, és nagyon nyomorult az egész jelmez, meg minden.
3: Csak annyit kellene vállaljatok, hogy egy napig ott álltok bárhol, és bárki, akivel érkezik, azzal le kell fotózkodnotok.
1: Ja, megőrülsz. Na meg kell nagyon sok.
3: Csak hát ennyi.
1: Megőrülsz.
3: Sebestyén Balázsral egy napon keresztül lehet fotózkodni. Oda áll melléd, letaperol, ölelget.
1: Meghalnék, megbolondulnék. Egy napon keresztül biztos. Mi a legrosszabb meló a világon, ami van? Mi a legrosszabb meló?
3: A National Geographicon vannak egyébként ilyen sorok.
1: Ez a dirty job, hogy nem hiszed, hogy mik vannak. Tehát Indiában, amikor ilyen csatorna rendszerekbe kell lemásznod, és a szartak.
3: És igen, és ahol eldugul, fogja, és odébb tolja a
1: ulán, igen, hogy... és napi 8-10, kasztrendszer van ugye Indiában, igen. A legalsó kasztból származók vállalják csak ezt a munkát, ennek 10 óra, 12 órában nyakig szarosan egy alagútrendszerbe mennek.
2: Abban a szakban képzeld el.
1: És azt tisztítják, hamar ki is dőlnek, még megbetegednek. Elképesztő melók.
2: Figyelj, ott az van, hogy dél körül följössz, és kibontad az otthonról hozott szendvicsedet?
1: Nem, hát nem eszel napi 8 óra.
4: Van erre egy sorozat, és abban vannak ezek a
1: legdurvább munkák, igen.
4: Az nem, az végignéztem, az brutál. Tehát ez a csatorna, hát még erre még vannak olyanok, hogy extrém fúrótorony, azaz, például olajfúrótorony, ahol, vagy akik leszedik viszont a jeget olyan helyekről, olyan
2: hajókról. Hát ez nem büdös, meg jó, ez a veszélyes
4: minusz
2: munka.
4: Minusz 45 fok okay, van,
2: tök
4: és
2: veszélyes,
4: vagy hajón, vagy
2: de az undorító faktor az nincs benne. Egyébként a kirakodós melóhoz hozzá tudom tenni, még amikor középiskolás volt, sok voltunk, harmadikban át kellett járjunk a mezőhegyesi cukorgyárba dolgozni. Ha azt gondoljátok, hogy az a gyönyörű, fehér, édes dolog, amit mi cukornak hívunk, az úgy néz ki a gyárban, akkor rohadt nagyon tévedtek. Voltak különböző alkatrészek, amit ki kellett szednünk a gépek miatt. Ebből a trutyiból ez egy barna, koszos, olyan büdös mellékterméke a cukornak, hogy el nem tudott
1: képzelni. És abból kell az alkatrészt kiszedni.
2: És ugye az a gépből jön ki, szépen oda leömlik oldalra, tehát ha bármit ki, akkor könnyékig ebbe a mocsokba benyúltál, nem is láttad, tudtad, hogy hanyas kulcs kell hozzá, lelazítottad a négy savart, kivette az alkatrészt, megtakarítottad, visszatetted, hány inget?
1: Aha.
2: Tehát én azt gondolom, hogy a rossz meló az vagy nagyon unalmas, vagy nagyon büdös. Mert a jégkaparás az is meg hideg van, de ott igaz. Legalább ízni
4: van. Igazad van. Én voltam nagyon unalmas munka.
2: A pompon.
4: De annál még volt egy, csokoládégyárban dolgoztam, az Amorella részlegen.
1: Az milyen részleg?
4: Amorella desszert. Amorella, kékszínű. Nem tudod elképzelni, hogy mennyire unalmas munka. Aha. Azt kellett csomagolni, diákok voltunk. Amorella, igen. Büdös van, mert a csokoládé. A
1: Bécsben voltam most egy csokoládégyárban. Ennél unalmasabb helyet nem tudok elképzelni.
4: Borzasztó.
1: Hát úgy mondtam, hogy megőrültem.
4: Semmi. Ingerszegény.
1: Nagyon.
5: Én műtős fiú voltam.
1: Ne!
5: De ez mit jelent? A rádió előtt voltam.
1: De mi jelent, hogy műtős fiú? Te tologattad be őket a műtőbe.
5: Igen. Na most ennek van egy olyan...
1: Paraszolvencia van?
4: Kaptáljátok?
5: Volt néha. Amikor, szóval, hogy mondjam, amputálásnál...
3: Jó Istenem.
5: A levágott...
1: Finoman megölted a húgy.
5: De
1: mi az, hogy te
3: viszed ki? Leszedted össze.
5: De, tesztetted.
1: Mi elgurult, vagy mi?
5: Nem, hogy amit ugye leszedtek, az amputált végtagot, azt ugye neked kellett levinni a hullaházba.
2: De megfogtad kézzel?
5: Nem, hát berakják valamibe. Tehát azért nem úgy vonulsz végig a
1: nem ijesztettél meg valakit, hogy kirúgtad a lépből egyszer csak?
5: Nem, csak egy nagy zsákkal így vonultál le.
1: Ilyeneket csináltál.
3: Pedig itt a kezel.
1: Itt a kezel, és egy lábat kiraktál, nem?
5: Volt ilyen is, igen.
1: Azt a mindenit. De milyen melókat vállalt azért itt mindenki? Mire ideért? Hát ez Zsulci, nem is tudtam rólad.
3: Tényleg, ezt miért titkoltad eddig?
2: Hát szerinted miért nem volt rá?
1: Amputált lábakkal rohangáltál a kórházakban.
5: Miért vagyok ennyi csöndbe?
1: Miért lett ilyen szótlan?
3: És akkor azt levágják, félreteszik egy kis asztalra, ott van mellette a zacsi.
5: Igen, nem, mikor levágják, tehát akkor rögtön a zacskóba rakják bele, amit rögtön beköttünk.
3: És azt mondják, Zsül!
5: Igen, és akkor én meg megyek.
1: És te leballagtál vele.
5: Leballagtam.
3: És a hónod alá csaptad?
5: Volt olyan is.
2: Egy bal lábbal.
1: Azt a mindegy. Nem tetted rá valakinek a vállára a kezét, amit akkor a kezét levegtek? Nem volt, hogy lementél a büfébe és irád, de a kezét megfogtad a vállát.
5: Azonnal rohantam le.
1: Dögszállító konténereket javítottam, hegesztettem. az éget bél. A jó pénzért árultam a horgászok kollégáknak a meghízott dökkukakocokat. Büdös volt az éget bél, ami a hegesztésnél ráégett. Angliában dolgoztam, egy kenyai kávézóban egyedül fehérként kellett üldögélnem, érdekes volt.
2: De az legalább nem büdös.
1: Diák munkám volt, szórólapot kellett osztogatnom a vakok és gyengék látók iskolája előtt. Szigorúan.
2: Kicsit felesleges.
1: De nagyon jó munkák vannak. Sote gyógynövény intézetében mágubókat kellett megmérnem. 10 hatalmas zsákban, 10-10 nagyobb zacskó, azokban kisebb zacskók, és bennük a mágubók. Reggeltől estig mértem 4/10 egy pontosságú mérlegen. Mágubókat.
2: Hát egy darabig mérte szerintem, aztán ránézett, jó lesz ez.
1: Tartályukról egy régi porladó üveggyapotot leszedni a nyári forróságban. Nyakadba hullik, és másnap majdnem megveszel tőle, mintha apró tűvel szurkálnának. Hollandia édességfeldolgozó, mandulát dobozolt a gép, 10 órán át az volt a dolgom, hogy a beömlő nyílást simogassam 10 másodpercenként, hogy ne akadjon meg a mandula, miközben a gép a Jingle Bells rock ütemében zakatolt. Csak egy napig dolgoztam ott, de soha nem sikerült feldolgoznom. Milyen melók vannak, nem? Egy műszakot nyomtam le a keletiben, mint vagontakarító. Asbestet kapartam egy volt nightclub átalakítása alatt.
2: Az jó, mert az egészséges is, ugye, mint tudjuk.
1: Igen.
2: Nagyon sokan írják a hulladék fel, vagy a hogy hívják ezt, fehérje feldolgozó, ami mellett, ha zárt ablakkal, belső keringetésre állított levegő keringetéssel kocsival elmész, is akkor
1: büdös.
2: Is meghalsz.
1: Nagyon büdös, igen.
2: Ott 8 igen. órát eltölteni.
1: Mert hát elfárad az orrod egy idő után.
3: Az egy dolog, de a bőröd beissza ezt a szagot, és utána kijössz.
1: Igen.
3: 10 méterről bűz lesz. Igen. Soha nem mosod le magadról.
1: Búzamezőn egyenes vonalban vonultunk 16 évesen, és kerestük a megmaradt kalászt, amit le kellett törni 40 fokban.
2: Na hát egyébként a mezőgazdasági munka, aki azt csinálja, minden tisztelet, paprika csumázás, nem tudom, hogy voltatok-e középiskolában, nálunk mindenhol.
1: Jó, most azért az 1700-as években mondják foglalkozásra, a paprika csumázást, hagyjál
2: a perc. A mai napig működik. Ott
1: a gép megcsinálja, fedezi, mert nem, bár ott, a gőzkorszakon túl vagyunk.
2: Ott ülsz egy ládán, igen. Előtted egy halom paprika, és ki kellett csumázni. Hát azt nem tudták még akkor géppel, szerintem még ma is csinálják.
1: Kézzel?
2: Sokan, nagyon
1: tényleg?
2: Sokan. Igen.
1: Nincs erre már valami gép. Hát most azt látod, hogy leszedi a kukoricát, meghámozza, mire itt zacskóba teszi, lehűti neked, és ezt egy gép csinálja. Hát
2: nem mondta, hogy nem mondta, hogy már ez a
3: 200 milliós.
1: Igen, mezőgazdasági gépek már nem csomázzák ki a paprikát.
2: A paprika az különleges dolog. Jó, kalocsai, azt érted, kézzel magozzák, vagy csumázzák.
1: Van egy olyan munka, egy rádió antenna tetején 650 méter magasan kell kicserélni az izzót fél évente, és 600 ezer a bér évente.
2: 6 millió,
1: de hogy fél évben egyszer megy föl.
2: Igen.
1: De ez igaz? Mondta ezt nekem a Beni, mondom, Beni, hagyjál már ilyen munka nincs.
3: Ugyanez van a fúrótornyokon is egyébként, azok is a legjobban fizetett munkák egyike, viszont le kell merülj több száz méter mélyre, és ott hegeszteni.
1: Igen, még
2: a lemerülés, hagyjál azt, abba tudod, mi a rossz? A visszajövetel, több héten keresztül jössz föl,
3: ja,
2: egy keszonkamrába hoznak föl, hetekig tart a kiegyenlítésed, és akkor dolgozol lent egy hetet, visszajössz egy hét, és 3 hónap pihenő, és irgalmatlan pénz.
3: Na, ott megszívod, ha elmegy a tér elő.
1: Azért.
2: Ott, igen.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utazási csomagjából ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak.
20: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
21: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
22: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
21: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
23: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
24: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
25: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a Fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
26: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
27: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygo-t vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
28: Volkswagen.
20: A rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a rádió egy gongon. A rádió egy gongon.
29: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
20: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
19: Reklámot hallottak.
20: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
0: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, életbe léptek az új vámszabályok. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést, az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett, a díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. Keressék Kecskemét legszebb naplementéjét, a Malom Központ hirdetett fotópályázatot, a képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli. A legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a híres.hu oldalon. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
1: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Egy jó játék. Halló, jó reggelt, itt van a játékosunk.
2: Pálinkás, jó reggelt.
3: Ej, finom vegyes.
4: Finom vegyes.
1: Finom jó vegyes. Reggelt, ez már a heti szlogenünk, a finom vegyes, így van itt a... Hogy vagy magyar után, szerda után? Mi a helyzet, Zsuzsa?
2: Minden rendben van, most éppen utazunk valahova.
1: Na.
4: Titkos utak, hol vagytok éppen?
2: Nem. Egy ilyen kis csavargás. Mivel szabadságon vagyok.
4: Ez a munkaidős csavargás, mert az esik a legjobban az embernek.
2: Hát néha napján azt is kell.
3: Kivel csavarogsz?
2: Nagy lányommal.
1: Nagyon jó. Titok, hogy merre vagy, hogy nem tudhatjuk, hogy merre.
2: Most konkrétan már Halászín és irány Győr.
1: Nagyon jó. Jól van, Zsuzsa, figyelj ide.
4: Van egy kedvenc üzletem, ahol féláron lehet venni a nagyon jó dolgokat. Oda menjetek be, mert mindig vannak kincsek.
2: Igen.
1: Uh-huh. Na, hogy megmondja neked, hogy nem privátban, hogy aztán itt mi van, meg hol van ez
4: így
1: a bolt. Játsszál akkor egyet vele, és akkor kiszeded belőle, hogy humor ez a bolt, Zsuzsa, jó. Mit szólsz?
2: Rendben van.
1: Őt választottad tényleg?
2: Igen, Esztert választottam.
3: Összeérnek a szálak.
1: Éreztük mi is itt ebben a formában. Nagyon jó.
4: Lányos anyukák, tartsunk össze.
2: Pontosan.
1: Menjünk akkor?
2: Indulhatunk.
1: Na, akkor 3-2-1 és vamos.
2: Szervusz, Eszterem.
4: Hello, Zsuzsa.
2: Elég Esztelen, Max Nesztelen.
4: Úristen. Úristen. Segítséget szeretnék kérni.
1: Én most kicsekkolok.
4: Zsül, mit tudunk csinálni minden egy esetre? Hogy rendőrség, tűzoltóság? Kit kell hívni?
2: Nem,
4: hogy...
2: itt az elmegyünk.
3: Meg is vagyunk.
1: Mi volt a mondás? Mondd el még egyszer. Szervusz, Eszterem.
3: Szervusz, kedves Eszterem.
2: Szervusz, Eszterem, ne légy Esztelen, Max Mesztelen.
1: Azt a mindenért, az egész pénzekre, trekre rakott.
2: Engem, tudod, mi zavart? De hogy Balázs beszólt.
1: Elnézést, már indítjuk is újra az órát. Egy pofátlan senkiázi vagyok.
2: Mert igazság szerint a Estivel beszéltem volna.
4: Sokat kaptunk azért, hogy én fel kell mentsem Balázst. Tehát, hogy sok időre számítottunk már.
1: De nem
4: menekülsz
1: azt, hogy megmentelek tőled. 3-2-1, parancsolj, Eszter!
4: Ezt nem hiszem el, ezt megcsinálod velem.
2: Jaj,
4: Sebestyén Balázs, áruló kígyó vagy. Na Zsuzsa, mi volt a további stratégia? Végig jambusokban fogunk beszélgetni? Vagy?
1: Várja, bocsánat, meg kell, hogy állítsak, mert azt mondtad, hogy nem hiszed el velem, megcsinálod ezt, hanem nem hiszem
3: jó,
1: el.
3: Jó, de hát ez várja, egy-egy, azaz döntetlen ilyenkor. Hát jönnek a 11-esek, gyere!
1: 11-es sugásokon, 3-2-1, gyere Zsuzsa!
4: Gyere Zsuzsa, gyere rám!
2: Figyeljetek, ezt még Győrig eljátszhatjuk.
4: Mivel készült, van még jambus ott, ahonnan az jött?
2: Persze, lett volna még szövegem hozzá.
4: És mi a stratégia mára? Hova mentek pontosan?
2: Sajnos egy olyan helyre, ahova az ember, ha lehet, akkor elkerüli.
4: Miért nem rímelsz? És kimondtam
3: meg. Tessék, hogy basszus!
4: Pedig már megint érzte a dolgomat.
3: Kimondta.
4: Igen, és magamnak vettem össze, de az, figyelj, megérdemel ezt a győzelmet, mert onnan jöttél, oda bújtál elő, honnan senki nem számított.
1: Ez egy argentin egyiptom volt, oda pont, itt a pont, elhalasztott 11-es, meg nem adott szabadrugás, nincs gól, megfogja, egyenlít. Na jó, van, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jó voltából.
1: Egy jó kis Burger King utalványt kapsz majd.
2: Nagyon jó.
1: Ugye? Egy jó kis Burger King utalvány, na?
4: Igen. Ott már be is tudtok térni rögtön, megebédelni.
1: Ebédeltek egy nagyot, jó?
2: Hát addig sem szerintem még nem fog ideérni.
3: Jó, ne válogassunk.
1: A nevedet bemondod, aztán majd valahogy intézzük.
4: Ugye, csak mondjad nekik ezt a kis verset, amit nekem kitaláltál, de az a kérdésem, hogy ezt miért?
3: Hogyan?
4: Honnan, miért?
2: Hát csak úgy, hogy jön rím.
4: Ilyetes, rím. Ha Julival beszéltél volna, akkor mi lett volna?
2: Julival?
4: Igen.
2: Julcsa, ha kimegyen a piacra. Kis kosarát a vállára felakassza.
4: Figyeljetek, nem? Ezzel a gondolattal búcsúzzunk el a mai naptól, és köszönjük szépen, Zsuzsa.
1: Óriási vagy, Zsuzsa. Óriási vagy.
4: Esetleg a Hahot a magazinban nem vagy-e közreműködő? Ezt szeretném
1: megkérdezni. Küldeni egy júliusi számot ezt.
4: Dedikálunk neked.
2: Viszont a kollégáim mindig azt mondják, hogy nekem is ilyen műsorba kéne szerepelnem.
4: Egyetértek velük, és ez most meg is történt, és innentől csak felfelé vezet az út. Összekötlek téged a főszerkesztőnkkel.
2: Rendben van, megbeszéltük.
1: Köszönjük. Puszi.
4: Köszi, Zsuzsa. Jó hétvégét. Puszi.
2: Puszi.
1: Ciao, ciao. Hello. Na jó van, gyerekek, akkor...
3: Akkor így tovább.
1: Akkor így tovább. Zsuzsát kivettük. Így akkor Zsuzsa rárakott bennünket a mai napra.
4: Szerintem ez az a szellemiség, amiben a hétvégét töltenünk kell.
3: Mesztelen.
4: Meg kell budjanni. Nincs mese.
1: Jó van, akkor most megjön egy régi anyag ide most? Jön egy régi anyag. Fogadjátok sok szeretettel.
4: További szép napot mindenkinek, igaz, hisz, hogy itt vagyunk.
1: Ennyire hello. Jöttünk be. Hello.
0: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
1: Ez még nem volt témánk, férfi együtt tévézett az apjával. És az apjának az volt a szokása, hogy nagyon sokat dumált tévézés közben. Ugye megvan ez a típus? Szerintem, hogy öregedünk, egyre jobban elkezdünk dumálni a tévénézés közben. A gyanúsítottat az anyja és a testvérei próbálták lecsitítani, ám a férfi őket is életveszélyesen megfenyegette, miután leszúrta az apját egy lándzsával. Nem halt meg, nincs baj, a szörnyű része ez, de mi nem is ezzel akarunk foglalkozni, hanem a családfő, hát kapott a mellkasára is, és a hátába is egy teljesen irányos a történet, egy lándzsaszúrás. Szegényként, mert hogy ő vitatkozott és beszélgetett a tévével. Tragikus a hír igazából, de nem említik, hogy vajon mit nézhettek a tévében. De hogy ki beszél a tévézés közben, ki fűz hozzá kommentárt, kinek a családtagja, milyen műsoron idegesíti fel magát, ki az, aki vitatkozik a híradóval, ezt még nem beszéltük meg soha, és szerintem minden családban van egy ilyen. Akivel nem tudsz nyugodtan sorozatot nézni, nem tudsz nyugodtan tévét nézni, beszél, vitatkozik, összeszólalkozik azzal, amit ott hall. Ez egy nehéz típus.
4: És most megmondom, a stábból ezt kicsinálja. Ez Anna.
1: Én egy Lacira tippelek.
3: Laci, én is Lacit mondtam volna.
1: Laci sokszor Laci. Egyedül van, macskával él, ne beszélgessen a tévével. Hát szerintem úgy vitatkozik a híradóval.
3: Várjál, az alap a híradós vitatkozás. Szerintem Laci nézi a sorozatát, a kedvencet, és ott is elmondja.
1: De mi a lényege annak, hogy beszélgetsz a tévével? Valaki magyarázza meg, aki ezt csinálja. Mit érzel, hogy hal téged? Kiadod a feszültséget, amikor leállsz az Antóniával, vagy a Marsénikor a híradóba vitatkozni, akkor miért szólsz vissza a híradónak?
4: Toncsi.
1: Mi a lélektana a tévével? Igen. Ő akkor beszél, azt írja, Laci, ott van más is. De szórakoztató lehet. Tehát ti beszélgettek a tévével?
4: Néztük el a filmet, hát látjuk, hogy milyen. Mindent kommentál.
1: Figyelj, egyébként tényleg, moziba voltunk,
4: egymás mellett.
1: Nagyon szórakoztató volt a Laci, de igen. Dumált végig.
4: Igen, igen. Az van, hogy nem tudsz annyira ráfókuszálni a filmre, hogyha Laci ott van, akkor az egész egy ilyen produkcióvá válik. És
1: stand-up volt,
4: igen, szerettem.
1: Igen.
3: Működött. Nálunk például a Béka ilyen, most újra kezdték el nézni a Pannával együtt a Szex és New York című alapművet. Ott, figyelj, ami
4: én újra néztem, és úgy meggyűlöltem.
3: És nem volt jó?
4: Az volt, képzeld el, hogy régen nem vettem észre, hogy mennyire mérgező egy csomó embernek a viselkedése ebben a sorozatban, és most, hogy már így felnőtt ember vagyok, és most néztem újra, végül úgy voltam, hogy aki eddig pozitív karakter volt, az most már negatív karakter. Nálam mindenki beszél a tévével, de minden más
1: is. Kikivel beszél?
4: Az van, hogy a lányom az állatos énekesre van ráfüggve, úgyhogy neki meg kell szerezni az összes részt, és azt tudtuk megnézni együtt.
1: Jó, de gyerek az még cuki, hogy mondd meg oroszlán, meg mit, hogy szurkol. Igen. Anyád mit csinál?
4: Igen, anyám olyan legkeményebb arc, ő tudjátok úgy, az a fajta, aki a mellkasát fogja végig, hogyha nézem olyat, mondjuk török sorozat.
1: Ne, édes, és kommentálja.
4: Ne. És azért, hogy végigizgulja, tehát teljesen bevonódik.
3: Bárcsak Izmirt választottad volna.
4: Így az üzbék istenek. És minden, tehát ő így, meg a nagyapám meg mindig azt csinál, nézd a híradót, és abszolút, meg reggel mindig köszönt a Kossuth Rádiónak. Én úgy nőttem fel, nagyfátorom volt a szomszéd szobába, és ugye reggel volt a Kossuth Rádiónak az szignálja, amit szerintem mindannyian tudunk, így beleépült sejtszinten az idegrendszerünkbe, és akkor mindig az volt, hogy Solt egyet, na jó reggelt, és elindult a nap.
3: Mindjártok.
4: Igen, Péter ugye meccset néz, és...
3: Hát ott az kötelező, persze, ott mindenki okos.
4: Igen, én pedig nem tudok horrort nézni, mert azonnal, tehát azonnal három napra ilyen pszichózisba kerülök a horrortól, de akkor nem.
3: Kevéssé félsz, ha elkezdesz dumálni.
4: Igen, mert akkor racionalizálok közben, folyamatosan, hát ez hülyeség.
1: Jó, hogy kilépsz belőle, igen, hogy igen, ne legyen annyira borzasztó. Igen. Fú, de nyomasztó lehet ez. Híradóval való vitatkozás, azt érted?
3: Azt persze, mert ott ki akarod beszélni magad, ott van egy ellenállásod. De anyám például a múltkor átmentem hozzá, a Titanicot néztem. Az a jelenet, amikor kimennek a hajóorba.
1: Igen.
3: A mama mondta, hogy ne menjetek ki, mert az veszélyes.
1: Jaj, ne.
3: Ezek
1: jaj.
3: Is minek mennek oda.
1: De és akkor leülsz egy kicsit Titanicot nézni a mamával? Hogy
4: én saját megmondta, ne menj oda, ne menj oda! Megtudják rólad, jó! Oda, a regény család a széket hozta.
3: Kiütéltésből, hát hogy leesnek abból a magasból.
1: Jó, jött egy nagyon kemény anyám szem, ez a szellővel.
3: És szennek győződés, hogy a szellő őt
1: mama,
3: nézi.
1: Nem téged néz, a kamerában néz. Nem, kisfiam, engem néz.
4: Akkor kell elkezdeni aggódni, hogy a szellő szemez az anyáddal.
1: Jó Isten!
3: Miért van olyan, aki a mai napig nézi a te ismétléseidet, és a szép miatti frizurád miatt kifejezetten haragszik?
1: Haragszik rám?
3: Igen.
1: 80 pluszos lehet. Igen. Gondos órára vele.
3: Nagymama.
1: Nagymama.
3: Mi ez a frizura már megint?
1: Apám a trillereknél kérdezi a tévét, hogy minek mész oda, minek mész oda, mit csinálsz ott, ne menj oda. Valószínűleg fél az öreg. Érted?
4: Persze,
1: tehát ugyanúgy
3: kép. Mert egy csomó filmben ez, hogy ha például egy ilyen gyilkosságos film van, biztos, hogy bemész egy szobába, nem kapcsolt föl a villanyt. Hát azt elmondod, hogy mi az anyádé nem kapcsolod föl a villanyt.
1: De oda szólsz neki, mint a hallaná.
3: Igen. Igen.
4: Nem úszok, te azt mondtad, hogy nyilván, persze. Én persze, nyilván.
3: Alapvetéseket, hát elmondod.
1: Fia Laci, nagyon kemény mozizni, de tényleg nagyon kemény. Tehát többet pofázik, mint egy stand-upban, de tényleg végig dumálja az egészet. Na, nézd meg, na azt a kocsi, ott lakik a nővérem Kőbányán, ezt ott forgatták.
4: Ez konkrétan ez volt.
1: Végig, ezt nem viszed
4: el. Ebben is torzítás.
1: Semmi, így nyomja, ott lakik a nővérem.
4: Ez a frizura előnytelen, igen.
1: Kőbányán forgatták. Nem is igazi autó, amit felrobbantottak. Ja, nem, tényleg. Csasztoltál.
4: Én nem így csináltam volna. Én beleraktam volna az áldozatot az autóba, úgy robbantottam volna fel. Ennek semmi értelme, most csak felrobbantanak egy autó.
1: Igen. Siklóson a Táncsics utcában Jani bácsi úgy nézte a szappanoperákat, hogy köpködött közben. Kiabált, üvöltözött a feleségével. Két külön szobában nézték ezeket, mert az öreg csapkodott meg üvöltözött. Én ezt nagyon szeretem. Volt, hogy kihívták a rendőröket családon belüli erőszak miatt, de kiderült, hogy csak Paula és Paulinát néz. Én akkor veszekedtem a tévével, amikor John Wick a sötét lakásban 30 ember nyílt ki egyedül. Persze, hagyjuk már!
3: De ezek téged nem idegesítenek, amikor egy olyan helyzet van, ami láthatóan megoldhatatlan.
1: De nem állok neki a tévével veszekedni.
3: Hát nem elmondod. Kapcsolt föl a villany.
1: Anyám a vígjátékoknál megmagyarázza, hogy az adott jelenet miért volt vicces. Papám a Bud Spencer filmeket dumálja végig, a kövér meg a sovány. Mindig kiabál, hogy ott van az ajtó mögött.
3: Nagyon jó.
1: Ne.
3: Sován.
1: Ne csináljátok. De ez cuki, hogy azt kiabálja a papa, hogy ott van az ajtó mögött. Ez jó.
3: Igen, szerintem igen.
1: Igen, ez teljesen vállalhatatlan. Kijelenthetjük, hogy ez egy korral járó folyamat valójában?
4: Igen.
1: Ahogy megöregszel, vagy egyre öregebb vagy.
3: Úgy egyre abszolút jobban jön.
4: Abszolút. Megengeded magadnak. Most már ez a szabadság. Már nem számítanak a megítélésed, hogy mit fognak szólni a többiek, ha kimondod a gondolataidat.
1: Már nem érdekel.
4: Már nem érdekel.
1: Csak elmondod, és veszekszel a tévével.
4: Igen. Igen.
1: Nem, gyerekek, én ezt nem akarom megélni.
3: Vannak fekete övesek, például apám a színházban előadás közben képes volt bekiabálni és véleményezni a cselekvést. Nem a tévében, színházi előadás közben, az milyen?
1: Jaj, ne! De az már nagyobb rosszul. Én olyan vagyok, mint Laci, kommentelem a filmeket, persze fokrém nélkül mosni fogat, miért nem csukják be az ajtót maguk mögött, nem kéne cipőstől ágyba feküdni, puszikozik. Sziasztok, a férjem mindenhez ért, ha tévét nézünk, hirtelen orvos lesz, ha Grace klinikát nézek, vagy főzős műsor, azonnal tud főzni. Autószerelő, emiatt egy filmen elromlik egy autó, lekapcsolom a hangot, hadd mondja el, mi a baja, Kriszte küldte nekünk. 43 vagyok, most visszagondolva én is ezt csinálom, válaszolok a kérdésekre, hangosan örülök, ha valaki megérdemli, hogy lelövik. Ha nyávog, rászólok, hogy hagyja már abba. Én a rádióreklámokhoz beszélek. Anyóség tegnap végigbeszéltek a Partizán közvetítés alatt, ugye, szítták a megszólalokat, és mondták Marcinak, hogy mit kéne kérdezni. Szóval megállapíthatjuk, hogy megint egy olyan téma, amiről tudtuk, hogy létezik, de nem tudtuk, hogy népbetegség. És közben tényleg az.
4: De ez lehet, nem betegség, ez lehet, hogy nagyon egészséges. Nem?
1: Lehet, hogyha meg kijön belőled a düh, vagy a frusztráció, akkor én.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelj!

0: Kedves Tim Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,5%.

0: pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Július 30, augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
6: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Na, mit kérsz inni, kicsim?
10: Van barackklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
11: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
10: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
11: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
12: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
13: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
14: V6-os motor, 639 lóerő.
15: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
14: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
16: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játék osztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
17: Vendéglátósokkal egyeztetett az önkormányzat, pótlóbuszok járnak egyes vonatok helyett, komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Demeter Tia vagyok. Vendéglátósokkal egyeztetett a kecskeméti önkormányzat. Az eseményen a csendrendelet, a vendéglátóhelyek nyitva tartása és a város éjszakai életének újraélesztése volt a téma, számol be a hírös.hu. Az eseményen elhangzott, a jelenlegi szabályozás szerint Kecskeméten évfélig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, ettől bizonyos feltételek mellett lehet eltérni. A zaj kibocsátásra viszont külön szabályok vonatkoznak. A fő cél az, hogy a belváros pezsgőbb, élhetőbb legyen, ehhez a jövőben közös párbeszédekre lesz szükség. Pótlóbuszok járnak egyes Lajos Mizsai vonatok helyett szombaton és vasárnap. A MÁV csoport közölte, vasúti közúti átjárók karbantartása, vágány szabályozás és a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágása, valamint bokorgyérítés miatt az S21-es vonatok rövidebb útvonalon, csak a nyugati pályaudvar és Davas között közlekednek. Davas és Lajos Mize között MÁV buszok szállítják az utasokat. Változik a

0: Lajos Mizsei és Kecskemét közötti vonatok menetrendje is. Egyes járatok korábban, míg mások később indulnak, igazodva a pótlóbuszokhoz. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel. Ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Nébesen úra, az intézmény főigazgató helyettese.
1: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink, a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
0: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: Megvan nektek a Bella Hadid? Tudjátok ki ez a Bella Hadid? Úgy nevezett, hogy szupermodell. Tudjátok ezt a Hadid? Gigi Hadid meg Bella Hadid.
1: Kivárok a hűtőmre.
0: Kíváncsi vagytok a 10 lépéses reggeli rutinban?
1: Iszom a szavaidat.
0: Mondjátok el, hogy melyiket csináljátok ti. Akinek több pontja van, az nyerte a 10 lépéses rutin versenyt reggel. Jó?
1: Készültem, beengedem.
0: Te reggelivel kezdi, ez az első, ez a rutin első lépés, hogy reggelizik.
1: Megbuktam.
0: Okay. Megbuktál. Megbuktam. Nem reggel, te nem reggelizel.
1: Hát amikor felébredek, nem tudok reggelizni.
0: Ki tud akkor reggelizni? Fel kell, és utána nem tudsz egyből reggelizni.
1: Meg az tök durva, mert akkor az teljesen, az megborítja a reggeledet, nem? Tehát, hogyha rögtön eszel. Az nem.
0: Három szérum és egy fura folyadék pohára töltésével kezdi magát a kúrát, összeönt valami szérumot, amit megiszik, és valamilyen vitaminokat szed be hozzá. Ki csinálja ezt reggel?
2: Én.
0: Te vitaminokat szed?
2: Mi a reggeli? C-vitamin, magnézium, van egy men formula.
0: Ne.
2: Ilyeneket
0: nyomsz.
1: Többet nem eszek a kalácsotból.
0: Men formula, ezt csinálod?
2: Men formula.
0: De várj, hogy oda van neked készítve a vízhajtó.
2: Meg
0: a...
2: Persze, meg a savlekötő mellé.
0: Mondj, én hétfőre tesz, hétkedre tesz, forgatod a dobozt?
2: De akarok egy olyat.
0: Ne csinálj.
2: De az a legjobb dolog. Vasárnap este, ott van előtted a hét, leülsz, a sok-sok kis dobozkával, a kapszulákkal.
0: És betöltögeted.
2: És betöltöd a tartót.
0: Ne, az már az nagyon bácsis a hétfői.
1: Ez olyan, mint a cigitöltő emberek, tudod, akik vasárnap megcsinálják a heti adagot. Ez
2: és
1: ugyanaz.
2: Tök jó, okos az is, mert utána nem kell, utána csak odamész hajnalban, kipattintod a hétfőt.
0: És beöntöd.
2: Hoppa, négy kapszula is megvan.
0: És magnézium, mit ez magnézium?
2: Magnézium,
0: men,
2: C-vitamin. Men, formula.
1: De a men formulára szólsz az asszonynak, hogy ma bevettem.
0: Nem, bevettem a men formulát.
2: Minden nap beveszem a men formulát.
1: De ez mire jó? Ez prosztata?
2: Ez mindenre.
1: Én őrölt prosztata van benne.
0: Igen, őrölt kecskevér.
1: Tőkehal prosztata.
2: Azt este iszom, a tökmagolajat iszom este, mert az jó a prosztatára. Tehát este van tökmagolaj, de reggel mondom C-vitamin, van a magnézium, miattad ashwagandát elkezdtem egy darabig belekezdtem, az aswagandát nem nagyon érzem. Az abban, hogy én nem aludtam rosszul.
0: Igen, mondjuk te így lefekszel, és
2: alszul. Teszek rá még egyet, hát ha úgy, hogy az most nincsen. Most csak ez a kis hármas, meg D-vitamin az ilyen nem napsütéses időben.
1: De akkor nem iszol meg egy kanál langyos sertésdírt, ahogy mondtad?
2: Azt harapom.
0: Ő megiszik egy kis aranytengeri mohagélt. Ki iszik közületek aranytengeri mohagélt?
1: Senki... De más költségvetésen vagyunk a Bella Hadiddal.
2: Biztos olcsó.
0: Ezután egy Fávik Detox nevezetű táplálék kiegészítőt eszik meg, ami a termék leírása szerint gyengét sejtméregtelenítő támogatást nyújt. Ezeket önmagában egy nagyon hosszú reggeli procedúra. Ionos nyomelemekkel folytatja.
2: Ionos.
0: Aztán illóolajokat csepegtet a csuklójára és a nyakára, valamint aromákat, majd zsályás tisztító kúrát végez, gyerekek. Ez egy reggele. Így indul el. Zsályás tisztító kúrával. Csinál zsályás tisztító kurát, Eszter?
1: Én kizumoltam ebből. Most nézem, hogy egy óriás szivarral körbejárja a lakását.
2: Az a zsája.
1: Az a zsája. Az nem a rossz elemeket kell kiűzni? Meg a BMX-et?
0: Az a Palo Santo, amivel elűzheted a rossz energiákat.
1: Megkapod a mountain bike-t.
0: Palo Santo.
1: Szóval én értem ezt, meg minden, de...
0: Kristálykarkötőkkel és lapruírással fejezi be a hosszadalmas procedúrát. Tehát értitek? Azért ez nem egy átlagos magyar ember reggeli procedúrája.
2: Hát ez egy óra, ahogy elnézem.
0: Egy órát nyom, egy órát így indítja a reggelt minden reggel.
1: Nincs ilyen érzésetek amúgy, hogy ahogy leállítja a videó rögzítését, befog egy hatalmasat, leül egy kanapére egy mackonadrágban, és megnézi a szomszédoknak a két kedvenc részét.
0: De ezért kérdezem, hogy ez valós lehet, valóban így indít, vagy csinál egy videót, és tényleg utána semmi, benyom egy, elszív egy cigit, megiszik egy energiaitalt, és elmegy zuhanyozni.
1: Hát, én ezt nem tudom elképzelni. Szerintem, ha lenne ilyen reggeli rutinom, a fele átcsúszna estére.
0: De nincsen semmi, ami úgy a reggelhez tartozik, mint megszokás, mint mozdulat, mint szokás, mint cselekvés, tehát semmi nincsen, ami szorosan a reggelhez kapcsolódik.
1: De a pánikszerű menekülés.
0: Igen, a heves rákatózás. Igen, a kimenekülés a lakásból.
1: Igen, ezek vannak. Nem, én szedem ugye a pajzsmirigy gyógyszer, az két letrox, azt mindig be kell kapni, és aztán én is szedek ashwagandát, de én reggel is kettőt, meg este is kettőt.
0: A dózisom vagy akkor.
1: Igen, lehet, hogy meg is mérgeztem magam egy kicsit. Tegnap, mint a halucináltam volna. Minden...
0: De hát az ashwagandha mérgezés. Igen? Én kicsit úgy érzem, hogy minden reggel egyébként tök egyforma. Tehát a rutin az már eleve az a rutina, hogy elindulnak a reggeleit. Te nem érezted még mióta egy hónapja rád, hogy fölkelsz reggel, egy zuhany vagy nem zuhany, fogja, és a kocsi be, indulsz, jössz. Tehát, hogy nagyon egyformák
1: nem
0: ezek a reggelek.
1: Nem tudom zuhany nélkül elindulni. Nekem ez nagyon fontos. Ha nem zuhanyozok, akkor egy teljesen másik ember vagyok.
0: Ezt akartok mi is mondani. Ezt mi is jeleztük.
1: Soha nem jöttem el otthon rutin
2: múltkor elaludtál, na, akkor is
1: belefér. Ha elasz, akkor is lezolj. Nagyon hamar megvan az zuhanyzás. Nem tudok, egyszerűen már felébred tőle a bőröm a testem, és úgy lett. Tehát fontosabb, mint a kávé nekem az zuhanyzás. Sokkal. meg jobb is az illata, de nem ez a lényeg, hanem hogy a férjemnek viszont olyan durva rutinja van, hogy amikor ő ment korán dolgozni, akkor emlékszem, hogy már magamtól felkeltem 5-50-kor, mert tudtam, hogy ilyenkor jön az, amikor zörögni fog az övcsatjával.
0: Igen, tudod, várod a zajt, és megjelenik a zaj. Igen.
1: Úgy ismered a saját lakásodnak a zajait, hogy amikor jön hozzád valaki, azt is tudod, hogy mosott a kezed, vagy sem.
0: Hogy
1: tudod,
0: ő mit csinál.
1: Igen. Nagyon durva, ez beteges.
0: De a magyar embereknek nagy részének akkor tényleg a cigi kávé energiait ad, ez a rutin, tehát fölkelsz reggel, rágyújtasz, elvisz egy energiát ad, elmész vécére, lezuhanyozol, vagy nem is így tudsz dolgozni, tehát ez egy reggeli rutin, nincs valami lelki gyakorlat, nincs valami ima, nincs valami rózsafűzér, nincs valami medire, semmi, ez a
1: tea kultúra.
0: Na tessék, főzöl teát?
1: Én nem, de hogy az apám nagyon sokat főzt, ő mindig az, hogy főzött egy ilyen fekete, egy fél liter fekete teát, és még amíg az lehűlt oda, tehát pont meg tudott mosdani, és utána megitte, és úgy indult el minden egyes nap 70 éven keresztül, viszont szerintem az azért durva, mert ő meg függött is ettől a rutintól, tehát ha ez így megtört, akkor talán az egész el volt.
0: De szerintem tök jó a reggeli rutin, tehát amikor én a szüleimet láttam kicsoszogni a konyhába, fölrakták a kotyogósat, akkor te gyerekként tudtad, hogy minden rendben, fő a kávé.
3: Mindjárt jön a verés.
0: Elszívtak egy cigit. Így van, apám lecsatolta az övet, és azt mondta, hogy mit csináltál tegnap este, semmit. Na, akkor állj a falhoz.
2: Hánykor
0: jöttél haza, el sem mentem. Na, akkor megint állj a falhoz. Nem. Akkor tudtad, hogy megvan a reggeli rutin. Fürdőszobába be, WC-be be, ugye egy panel lakás, ott azért, hogy tényleg mindent hallasz, anyukád négyszerőször neki nyomja a porszívó fejét a szobádnak, hogy keljél föl. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában megvan, de tudtad, hogy indul a reggeli rutin. Ezek ilyen jó rutinok szerintem. Jó rutinok.
1: Anyám zacskózik. Zacskózós ember, ismerek a zacskózósokat?
2: Minden reggel zacskózik?
1: Nem, éjszaka, vagy fel kell, ha egy kicsit zörgesen ki zacskót, csak ez egészségügyi zacskózörgetés. Tudod, hogy megy valami, tehát eszébe jut, hogy meg kell csinálni, és mindig valahogy az a vége, hogy egy zacskót össze kell hajtani, vagy szét kell rázni, vagy mit tudom én, és reggel is ezzel kezdi. Tehát ezzel kínozni lehet.
2: Mert terrorházában kell, hogy
1: ez zacskós, igen, nagyon durva.
2: Tehát ha hazahozol valamit, az zacskóba hozod, oké, össze kell hajtani. Ha el akarsz vinni otthonról valamit, mihez nyúlsz? A zacskóhoz.
1: Mert hát mindenhol vannak ilyen stratégiai zacskók elrejtve. Tudod, hogy ez annak a zacskója, ez majd ahhoz kell ez a zacskó, ez a nem tudom,
2: szerintem ez zacskó. A belahadidos cucc, ez az egészség, a jó élet.
0: A sznobizmus.
2: Az nagyon messze van tőlünk. De szerintem egy csomó magyar még a reggelit is elhagyja otthon. Pedig az, hogy azt mondják a szakik, hogy az, hogy arra hagysz magadnak időt, hogy egy nagyon kényelmes jó reggelit elfogyasz, az az egész napodat bearanyozza. Na, most kiszokott otthon egy fél
0: jó,
2: óráig.
0: De mi, na oké, de mi életvitelünk az nem olyan.
2: Nem, de igen, nagyon kevesen.
0: Hétvégén nagyon nagy reggeli rutin reggelizős vagyok. Tehát, hogy az nagyon, nagyon
1: fontos. Azt én is nagyon szeretem, a szeánsz.
0: De rájöttem egyébként, nekem egy csomó reggeli rutinom van, amit én csinálok.
2: Na, tortúrás.
1: Azt mondd el, mi az, hogy elhoztál otthonról, ami a szüleidé volt is átörökített.
0: Semmi.
1: Na igen.
2: A linoleum.
0: Nem dohányzom, nem nagyon kávézom, csak itt bent egyet. De nekem vannak ilyen egyszerű hétköznapi rutinok, amiket én úgy csinálgatok.
2: Tehát, na, mondj, melyik? Mi?
0: Például fölkelek reggel, nekem van egy mala az ágya mellett, abban 108 ilyen darab van rajta, és akkor azon tudod számolni, hogy hány mondjuk ilyen mantrát, vagy valamit mondtál. Én ebből megcsinálok minden reggel két kört.
1: Felkelek.
0: Van egy malac az ágya mellett.
1: Azért ez már költségvetés, hogy van egy éjszakai komfort malacot.
0: A reggeli zuhany, az arcbekenés, az is egy ilyen mozdulat, van egy ilyen nyomós arc, ilyen hopp, földobod, elindulsz. Tehát ezek így meg, egy csomó olyan. Nagyon random szedem a vitaminokat, tehát egy hónapig semmi, utána egy hónapig csöcsre töltöm.
1: Testvérek vagyunk, Balázs, testvérek.
0: Úristen, nem szedtem C-vitamin 6000 mg egy hétig, megtelek, nem szedtem. Úristen, D-vitamin 26000 mg D-vitamin egy hétig, utána megint egy hónapig semmi. Teljes random, tehát full ADHD. Ugyanez. Jézusom, a cink, tudod, 25 mg per nap, beöntök 250
2: mg.
0: Tíz napja nem vettem cinket, ide 5 kapszulát, beöntöm azt is. De hogy ezek így megvannak. És akkor ahogy nyílik az ajtó, kocsi, be és indulsz. De van egy pár ilyen mozdulatsor, amit én úgy csinálok, vagy reggeli rutin.
2: Te vagy akkor Bella Hadid közülünk.
0: Egy reggeli arckrémát azért ez még
2: nem. Hát ki hasonlít? Mi ugye nem?
0: De az, hogy bekened az arcod reggel.
1: Mi az, hogy mi?
2: Hát te
1: megint. Mi az, hogy mi? Mi sors közösség?
0: Egy arckrémet, hát az abban semmi nincs.
2: Leváltam róla.
0: De ez nem egy ilyen aranyszérummal megáldott
2: persze, jávos
0: szarvas bélből elkészült beluga krém. Tehát egy sima, egyszerű 450 000 forintos arckrém. Tehát
2: amit hetedbe veszem.
0: Bele a kezembe fölnyomom. És ezek a reggeli mozdulatsorok, ezek valahogy segítenek így felébredni. De hétvégén például nagyon nagy belassulós vagyok. Tehát nagy reggeli, nem rohanunk sehova, nagyon sokáig ágyban vagyunk, mert kicsit tévézünk, tessék?
1: Mert ugye sokat tudsz aludni végre.
0: És hát én felkelek sajnos egyébként reggel is. Igen, én hétvégén ugyanúgy felébredek. Te nem ébredsz föl 5-kor, 6-kor?
2: Nincs az a pénz.
0: Nem ébredsz föl?
2: Nem, hát.
0: Fégig alszod reggel 10-ig.
2: 4-20-kor kellek egyébként, ilyenkor hétközben.
0: Igen, és hétvégén
2: 8-9, amíg békén hagynak. Hát persze.
0: Tényleg? Én ugyanúgy 4-kor, aztán 5-kor, és akkor végül 8-ig megpróbál húzni valahogy. Te föl, nem kezd föl? Basszus.
1: Belőlem nem fogtok ilyen élőhalottak csinálni, azt most mondom.
2: Már jó úton vagy benne.
0: Nagymamámmal élek, a vérnyomás mérő hangjára kerek 4:30-kor. Olyan szinten fejlődekesít, hogy már fel se ébredek, írja valaki. Az én napomat csak a reggeli 2 dekást tudja beranyozni.
2: Az kemény.
1: Belebefögtél a mikrofonba, hallottad?
0: Nem, mindjárt hányok konkrétan. Tehát, hogy ha még csak befögés lett volna.
1: Adjam oda a kukát. Még élőbe úgyse hánytál.
0: Konkrétan készülök ide hányni. De egyszer már elmentem Budira, hogy mindjárt jövök és kirohantam. És milyen jó kis zacskó van benne.
1: Felkészült, engem már meggyaláztak egyszer. Még egyszer nem fognak.
0: Igen. Reggeli rutin. 4:55 ébresztő, pisi, edzés, bibliaolvasás, kávé, indulás.
2: Persze. Bibliaolvasás meg edzés.
0: Na most mi bajod a bibliaolvasással?
2: Semmi. A bibliaolvasással nincs bajom.
1: Az olvasással van a baj.
2: Érted, magával az olvasással.
0: De én szerintem látok. Ez tök jó. A reggeli lelki gyakorlat az jó. Az tök jó.
2: Minden reggel ezért
1: is lelkem reggel.
0: Igen. Én mantrázom.
2: És a reggeli edzést te például el tudnál
0: nem
2: menni?
0: Tudok reggel edzeni. Tehát a szobában nem kezdek el mozogni hülyén 3-6-kor. És párgával. Tehát az nem.
1: Egy kis testű Enikő edzőmet kéne, berakjam az ágyam alá, és akkor reggel ébred, és akkor kihúznám onnan, és legyen neki 40 percet, így ez kemény lenne.
0: Az le a kalappal. Szoktam olyat látni, hogy jövök el, még régen, ahol laktunk, Dióst környékén, jövök el, 5:30-kor, és a csávó már visszafele fut. Hát mondom, haver, figyelj, le. Valószínűleg otthonról.
1: Dióst, ne!
0: De hogy fölkelsz azért 1 órával korábban, hogy te a -12-ben januárba elmenjél futni, na azt le a kalappal. És ülsz a meleg autóba, és nézed, hogy futnak. És már jön vissza. Szerintem az nagy lelkierő, ahhoz korábban kell, hogy te még fussál.
1: Nem tudjuk, milyen felesége van.
0: Az is igaz, simán lehet, hogy...
1: jobb odakint.
0: Imádom, és fontos reggeli rutinom, a kávé illatára megyek a konyhába, mert időre lefőzi, megnézem a tenisz eredményeket, majd a toaletten picit olvasom a kedvenc filmes magazinomat. Minden nap ez, mielőtt felébred a család. Kicsi én idő. Ez tök jó.
1: De hogy elrévettél a semmibe? Így
0: nem, mert ott voltam a kávé illatánál, a családnál, az önidőben, ez tök jó. Minden,
1: a család illatára esküszöm.
0: A család illata, igen. Reggeli zöldtával nézem a gyertyát, nagyon megérkezettnek érzem magam, aztán felkelnek a srácok, és pofán vág a valóság. Kezdődik az őrület. Reggeli után imádkozom, hogy öltözzenek, már haladjunk. Persze ők ilyenkor játszanak a legjobbakat, már reggel elfáradok tőlük, völtenek minden egyes ovi elválásnál. Megváltás, mikor beérek a melóba. A reggeli rutin 1,5 éve pelus csere, hiszti öltözéssel, kis kávé hisztizéssel, egy zsibbasztó mese. Úristen, ez a reggeli rutin. Igen. Reggeli rutin, megemelem az acsit a tojásokkal, megnézed a hűtőben, hogy tegnapról maradt-e sör. Ez határozza meg a reggeli rutinomat. Gyerekek!
1: Egy férfi.
0: Milyen valóság ez? 5-kor van székletem, 7-kor kelek, öltözni megyek.
2: Nagy a baj.
0: Komásan felkelek, szenvedek még 1/4 órát az ágyban, gondolkozom azon, hogy miért kell rabszolgamunkásnak lennem egy műhelyben. Leülök a WC-re, fogat mosok, kocsiba ülés sietve, mert késésbe vagyok, késésbe érek a munkahelyemre, átvedlek melóba, cigi kávé, szitkozódás, és kezdődik minden. Fú, gyerekek, azért ez kemény, nem?
2: Kemény, bizony.
1: Hát sokfajta ember van, de ez nagyon jó.
0: Igen.
2: És ebben a szörnyű, hogy ez rutinná vált.
1: Micsoda? A sokfajtaság?
0: Szerintem a reggeli
2: nem a sokfajtaság,
0: a reggel az egy rutin.
2: Igen, de ez a panaszkodós SMS, aki utálja az egészet és bemegy a rossz munkájába, ő ezt csinálja 10 éve, így élsz minden nap.
0: Van, aki ezt nyomja, felkelek, 2 kávé, 2 cigi, jó fogás, WC. Gyerekkoromban anyukám hajlak hang szagjára ébredtem, a mai napig bennem van, hogy belengte a lakás az óriási flakon szaga. Ez miért tudjuk, hogy megmarad egy illat, nem? Vagy egy mozdulat a szüleitől, amit ők csináltak?
1: Én néha még mai napig hallom, hogy apám jön le a lépcsőn, pedig hát már nem él. De hogy így annyira emlékszem rá, hogy amikor reggel felkelt, akkor tudod, jön le. És
0: volt egy kis lépcsőnyi korgás.
1: Igen, igen, és akkor megvan az is, akkor tudod, az ilyen komfort hang.
0: De ez milyen szép, nem? Hogy így megmarad a hang, a zaj, az illat.
1: Lehet, csak ott kísért már évek óta, de...
2: valamit akar, de ez
0: a papa, ez még mindig közlekedik. Tessék, mondom a nevet, mondjátok, mit csinál reggel. Jó?
1: Jó.
0: Vitrai Tamás, mit csinál reggel?
1: Vitrai Tamás, hát tudjuk. Hát most
2: megpuszíja a feleségét.
0: Mézes heteken van. Mézes ez a reggeli van. Rutin?
2: Igen.
0: Egy gyors, laza?
1: Igen.
0: Könnyű? Igen?
1: Szerintem igen.
0: Mi 93 évesen is? Igen?
1: kis dialízis, aztán indul a nap.
0: Oké, okay. Mit csinál Havas Henrik reggel? Mi a reggeli rutinja?
2: Bosszankodik a
0: biztos. Miért reggelődik, és valaki elküld az anyját?
1: Én úgy képzelem el a Henriket, hogy beleasszik egy ilyen gyűlölködő kommentbe, tudod, és akkor reggelődik el, hogy na nem, azt azért nem hagyhatjuk, tudod.
0: De várj, ő írja a kommentbe.
1: Hát persze. Egy gép,
0: és elalszik, fölébred.
1: És onnan folytatja a labba hagyta.
0: Jó, oké. Galamos Lajos, mi a reggeli rutin?
2: Hát most eléggé
0: beállítás. Nem, akkor elhúzzák a rácsot. Ja.
1: Tehát ébredjük fel, jó?
0: Mit csinál reggel Rácz Jenő, tessék?
1: Szerintem abál.
0: Persze, csak ez nyilván lehet. Filéz egy pontyot éppen. Igen, fúj az abáló lé.
2: A jel egy
0: pontyot,
1: igen. Ott felejtettem a redukciómat.
2: Biztos, hogy a tökéletes budjantott tojás ott van az asztalon. Szerintem ő ezt nagyon-nagyon éli.
0: Tehát ő azonnal egy ilyen nagyon durva kaszinotojás, sonkatekercs.
2: Talán egy kicsit följebb van.
0: Föltép egy koktéltékert, kiszórja, és azt mondja, hogy jó reggelt.
1: De most lehet, hogy ez a boxolás elvette az eszét is reggel. Te még tudod, hogy...
0: Kinek? Jenőnek.
1: Igen, uh-huh. Igen, nem? Tehát, hogy lehet, hogy ez van még itt a két sonkatekers között nyom két-három ilyen, tudod, ilyen
0: ányi kinek fogatás. A reggelére lennék még kíváncsi, hogy mit csinál? Mit csinál Csicsolina reggel, tessék?
1: Szerintem az állkapcsát visszaakasztja.
0: 70 éves, ugye? Ja, 70 éves a nő, hogy akaszt?
2: Az alvástól.
1: Az nagyon gyenge.
0: Kicsit recsek, kicsit ropog, picit megolajozza.
1: Ez is egy vintage beauty, ugye?
0: Egy vintage beauty kezelése. Tehát ilyen általános dolgokat csinálnak, amit gondolunk róla, valószínűleg azt csinálja, szerinted, igen? Tehát rácsérő főz, Csicsolina állkapcsot akaszt vissza, ez ilyen egyszerű lenne? Igen?
1: Hát, szerintem a Csicsolina most már ugye boldog nyugdíjasként él, de hogy őt olyan nőnek tartom, aki tutira, hogy még most is próbál úgy kinézni, mint 40 évvel ezelőtt.
2: Tehát ez egy óra.
1: Hát, vagy lehet, hogy van egy ilyen speciális eljár, és csak bele kell dörgölni a fejét egy törölközőbe, mert rá fel van festve előre a tuszt, tudod, és csak...
0: És felmegy a még... Igen, van egy smink törölköző, tudod, csak bele, leveszi, és már meg is van.
1: Mert az Eva Mermut.
0: Kit kérdezem? Mit a Joe Biden reggel, tessék? Ő mit csinál?
1: Leveszik az életben tartó gépekről, ugye? Tit!
0: Igen, beadják neki a kapszulát. Elnök úr, még mindig elnök vagyok? Elnök úr, még mindig elnök vagyok? Támadjuk meg Afganisztán! Bobászok elirakod! Ilyen Szíria! Napalmod nekik! Elnök úr, nyugodjon meg a Vietnámiából, nagyon régóta végig. Kezdjük újra!
1: Engem jó. Az érdekel, hogy igen? A Fehérházból a fürdőszobából sikerült eltávolítani az önbarnitót a Trump után.
0: Ja, azt hittem az Obama után, mondom.
1: Obama, hogy mezőkövesdi.
2: Mezőkövesdi. Gyanús volt.
0: Tehát Obama 8 éven keresztül önbarnitóval hitette el a komplet amerikaiak, hogy ő fekete.
1: Egy ilyen vastag szájú mezőkövesdi fiú volt, aztán nagyon támadott.
0: Egyszer elkapták Minneapolisban egy esőben, hogy leázott róla a festék. Ott egy kicsit, ott majdnem lebukott.
2: Igen, az elnökök fölött mindig viszi valaki az esernyőt.
0: Obama fölött esernyőt. Azért, mert be volt kenve, persze. Leázott róla, mindenesetre lezuhanyzott, egy fejrember jött ki az zuhanyzóval, érted? Mit csinál?
1: A Trump az érdekes.
0: Mit csinál lett? Trump reggel?
1: Igen, tessék. Tehát a fizurát, az például, hogy az egy boci belenyal minden reggel a hajában, és beáll ezek.
0: Jó, mit csinál az imány Linda reggel, tessék? Ő neki mi a reggeli rutinja? Make-up? Arcérum? Aranyszérum? Algaszérum?
2: Ki a következő?
1: Megválaszolja a bejövő üzeneteket először is.
0: Na jó, oké, a gyerekek. Egyébként tényleg izgalmas lenne így belepillantani azért így a reggelekbe.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
15: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
16: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett.
19: www.zöldkész.hu.
20: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz.
21: Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon.
20: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
22: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograszt, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
23: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
24: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3 200 000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
25: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, megelőzhetők a vasúti balesetek, invazív faj jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentálhigiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy autó még kedden Kiskunfélegyházán, a Csólyosi úti vasúti átjáróban történt az eset. A vonat vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, és neki ütközött az autó elejének. A balesetben senki sem sérült meg, de a tragédia kevesen múlott, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Az eset kapcsán kiemelik, a vasúti átjárókban nincs helye a sietségnek. A fénycsorompó és a közúti jelzőtáblák utasításait mindig be kell tartani, piros jelzés esetén pedig tilos az áthaladás. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
26: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
25: Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések, számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Kutatók azt kutatják, és most van egy ilyen konszenzus, amire jutottak, hogy kinek hány éves korában van meg az első emlék, és az micsoda? És azt mondják, hogy évtizedek óta nincs egyértelmű magyarázat, hogy miért nem emlékszünk életünk legelső éveire. Sokan a kutatásban azt mondják, hogy 3-4 éves korra teszik az első emlékeket. Egy friss nemzetközi kutatás azonban azt mondja, hogy egy évvel korábbra hozza a határt, és igenis, ha egy kicsit gondolkodunk és adunk magunknak időt, akkor 2-3 éves korunkból már elővehetünk valamilyen emléket. Jóval többre vagyunk képesek visszaemlékezni, mint amire először rámondjuk, hogy igen, megyek be az óvodába, és akkor biztos 6 éves vagy, és az megvan. De ha kicsit kutatsz, akkor 2-2,5 éves korodban már meg lehet az első élemlék.
2: Ugye mondják egy nagyon durvát? Mondhatok? Vagy nem?
1: No.
2: Akarsz beszélni erről?
1: Nem, a cikket hosszasan felvezetik, de azt már nem mondanám el.
2: Kézzétek el, hogy ez egy tök speckó info velem kapcsolatban, és kicsit fura is, meg, de gyerekkorom után sem. Nekem megvan a saját születésem élménye. Tehát én emlékszem rá a születésem élményére.
3: Ezt hogy ez jöttél kifelé?
2: Hess innen!
1: Jézusom!
2: Adjatok oda
3: valaki! Le róla!
1: Mi ez a hosszú csatorna?
2: Képzeljétek el, hogy van egy nagyon hosszú, van egy ilyen emlékem, és ezt 5 éves korom óta mondom, amúgy magára gyerekkoron nagyon nem emlékszem. Tehát, hogy ilyen nincs.
3: Hát próbálod elfeledni. Nyilván.
2: Nem, figyelj, nem, teljes semmilyen emlékem nincsen. Tehát nem is emlékszem 6-7 éves korom, 6 éves korom óta semmire előtt nem nagyon emlékszem. A magára születésemre emlékszem, és ez nagyon fura dolog, az van meg, hogy nagyon hosszú, sötét, fekete, magányos érzés, nagyon hosszú idején keresztül, és egyszer csak így jön a világos, és van bennem egy megfogalmazás, azt mondod, hogy na végre.
1: Hogy na végre kint
2: hogy
1: vagy.
2: Na végre. Hogy
3: tehát mindenki hogy másnak egy dráma az első levegővétel, ugye? Sírás van, de Ráskó azt mondja, hogy végre tudod, itt vagyok.
2: Nem, van egy ilyen megkönnyebbülés érzés, tudod, hogy elmúlt ez a magány, ez a csend, ez a
1: az
2: ez
1: átverekedés az anyád
3: szülőcsatornáján.
1: Szülőcsatornáján.
2: Köszönöm. Nagyon hálás vagyok, hogy
1: igen, Mariannárok még hüvelyén keresztül átvágod. De nem vagy ezzel egyedül. Képzeld, de nálam meg a Benny mondja ezt. És elmondta, hogy milyen kesztyű volt a doki, nincs még fotó arról, mert nekem még iPhone-om se volt, nem volt 2009-ben, nem tudtam fotózni, Viki se csinál. Tudta, hogy kesztyű volt a dokin, elmondta, nem látott fotót, nem is készült fotó. Elmondta, hogy mit látott a szülőszobában.
3: Várjál, minden dokin kesztyű van.
1: De honnan tudta a gyerek? Egyen volt, csak a dokin volt kesztyű, és pontos leírást adott, hogy feküdt az anyja, hogy jött ki, hogy emelték ki, hova tették, most azóta tisztán emlékszik rá. Egészen durva. Nekem ez nincsen, és elmondja a gyerek napra pontosan, perce pontosan, hogy született.
2: Nekem ez a két egészen szín van ijesztő. Meg, ez a nagyon mély fekete, ez a nagyon nagy ilyen tér, olyan, mint az űrben lenne, és nem lenne semmilyen égítés körülötted. De ez is az érzés, hogy egy ilyen végtelen, tehát nem, semmi nem töri meg ezt a végtelen, sötét, magányos érzést, és akkor ebből lesz egyszer csak egy ilyen világ, érzés, amiben meg lesz ez az érzés, hogy megkönnyebbülés, és azt mondja,
1: hogy kim vagy.
2: Na végre. És ez az érzés, ez fura meg van.
3: Csövön kapom a hasamba.
1: Igen. Azt mondják egyébként, hogy amikor az emberek emlékeznek először, akkor arról számolnak be, hogy kimerevített pillanatkép helyett inkább rövid, mozgóképszerű jelenetek villannak be a szemeik előtt, mintha egy minifilmet látnának. Több emlékfosztányunk is lehet, ha tornáztatjuk az agyunkat, de hogy ezek nem képszerű emlékek, hanem filmszerű emlékek, és nem tudják megállapítani, hogy miért változik az filmszerűvé, és miért nem csak képekre emlékszünk, mert hogy vannak olyanok, akiknél egy évvel korábbi eseményt is tudtak dokumentálni, hogy emlékezett egy évvel korábbi eseményekre, mint ahogy te mondjuk egy szülésre. Utána, ahogy megszoptatnak, merre tesznek, hoznak, visznek,
2: hál' Istennek,
1: megcsodálnak, most Jézusom, mekkora, mi született?
2: Én egy teljesen átlagos méretű gyerek voltam.
1: Nem lehet.
2: Képzeljétek el, én már ugye nagy gyereket szültem, de az én gyerek, tehát én még gyereknek kicsi voltam, én 3650 grammal születtem. Nem.
3: Na jó, és a
1: centi. Akkor utána mi volt?
2: Képzeljétek el, nem fértem el anyámban, anyám kicsi. Tehát, hogy azt nem tudjátok, de anyám 165 centi magas voltam a prémium korában, és a lényeg, hogy nem fértem ebben, és úgy születtem meg, hogy nem volt a seggemen még hús, ilyen csapott seggem volt, mint egy ilyen izének, mert már nem volt hely. Szemedet megnöveszteni, és szőrös volt a fülem.
3: Igen, ez azóta is megvan, csak takarja.
1: Hat ujjad volt, és árja volt a kezed között, persze.
2: Igen. És azonnal visszengedtek a tóbalmal.
1: Vérfarkassá változtam.
2: Hanem a haj, tudod, a fülemnek a tetején, mint egy mókusnak, így rajta volt. És az egy kikopolt.
1: Úristen, lehet, hogy ilyen Legolasz, vagy ilyen tünde voltál, nem?
2: Hát ott már egy teremtés lehettem, annyi mondani.
1: Szerint nélkül szőrös ülem. Az orvos megüvöltött, farkas ember, farkas ember.
2: Azt mondta anyám, hogy vagy 4-5 nap volt, mire lett fenekem. Lehet, hogy csak be kellett kapnom az ujjant, és megfújja.
1: Ott volt a feneke, csak be volt torpadva, de egy nagyobb ilyen levegővételnél kipukkadtál.
2: Igen.
1: És megérkezett a feneke.
3: Igen, ez, nem volt helye, tudod, a természet okos.
2: De mi az, hogy valakinek szőrös a füle?
1: Ez mondjuk tényleg.
2: Nem szőr, hanem haj amúgy, vagy tudom, hogy izé.
3: A fülaj?
2: Igen, és mókusnak csúfoltak a testvéremények.
1: A kis mókus. Na jó, de oké, ez az első emléked. Utána mi az első emléked?
2: Az utána első emlékem, 15 hogy ilyen éves ezek a vagyok.
1: 15 éves vagyok.
2: És csapatom az semmibe. Ez az első emlékem?
1: Kinek honnan jön? Tehát kinek honnan van az első emlékem?
3: Nekem 3 éves óvoda, megyek a nővéremmel, és akkor kaptam meg a szemüvegemet, mert ugye ez az az időszak volt, amikor így neki mentem mindenféle tárgyaknak. Hát akkor még ez nem derült ki, tudod, én nem mondtam, hogy nem látok, hiszen nem tudtam, hogy milyen az, amikor látok.
1: Meg nem is tudtam nagyon beszélni, csak fura volt, hogy borogatod a kukákat mindig, amerre mész.
3: Meg a nagyfának az udvaron.
1: Mondták, ez a gyerek milyen bátor, mindennek neki megy.
3: Oda néz, hogy megy előre olyan a kis ferike.
1: A kis ferike, hogy megy oda néz. Milyen bátor ez a gyerek.
3: Vinkózó lesz belőle, vagy sumaus.
1: 3 évig nem tudták, hogy csutkavak vagy, érted?
3: És akkor szóltak anyámnak, hogy lehet, hogy meg kéne nézetni a gyerek szemét, és amikor megkaptam az első fülbeakasztatot.
1: De volt, hogy tapsoltak, és mindig a másik irányba néztél?
3: Nem, süket nem voltam. Süket nem voltam, meg hülyesen, csak vak, tehát hogy nem láttam, és megyek a nővéremmel kézen fogva, és valamin összeveszünk, és én ledobom a földre a szemüveget, és összetöröm. Nekem ez az első.
2: Utána pedig a nővéredet is, hogy beleszállsz egy könyökkel.
3: Nekem ez le. De tudod, mi a bajom ezekkel? Hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez saját emlék, vagy az elmesélésekből
1: nem
3: már
1: tudhatod.
3: Annyira megvan. Tehát a családi asztalnál ez annyiszor elhangzott, hogy milyen hülye voltál, fiam, mert összetörted a szemüvegedet, hogy ez előbb-utóbb saját emléké válik.
1: Nekem egy rácsos ágy van, meg egy pelenka, és egy ilyen nagyon fura, ilyen rossz hangulatú szoba, ahol ilyen szürke bútorok, barna bútorok, és ilyen nagyon rossz, és anyukám elmondta, hogy igen, mi laktunk Pécset, és ez valószínűleg az a szoba, amit én nem tudtam, hogy nézett ki, de nagyjából helyesen írtam le, és festettem le, hogy igen, én arra emlékszem, hogy fogom az ágyat.
3: Engedjetek ki.
1: Ilyen rossz szőnyegek, függönyök, rossz szekrények között állok, pelenkában vagyok, és úgy ki akarok menni. Ez szerintem ilyen 2 éves kori emlék, és ez fixen megvan. És leírtam a szobát, hogy néz ki a szekrények, és mondta anyám, igen, ez az tényleg az volt. Ez egy 2 éves kori emlék. Utána 15 évig semmi.
2: De nagyon érdekes, mert ugye 3-an voltunk testvérek, úgyhogy engem nagyon sokszor megvertek akkoriban, azokra emlékszem, a verésekre, de hogy meg a verekedésekre, tudod, óriás, belearadta a szomszéd bácsinak a karjába, és benne maradt a fogam, tehát hogy tudod, ilyen,
1: wow,
2: ilyenek voltak. És az egyik első emlékem, hogy a szomszédban lakott egy család, ahol nem volt a feleségnek gyereke, ezért nagyon szeretett minket. És mentünk át hozzá kártyavárat építeni, és ha összeomlott a kártyavár, akkor megengedte, hogy van az a WC frissítőspré, ugye, ami 6 féle rákot okoz, az, amit tudod,
3: az akkor befújt magad.
2: És akkor azt mondta, hogy összeomlott a budi, és akkor én voltam, hogy 3-4 éves, azt nyomhattam, tudod, vele a levegőbe, hogy büdös van, összeomlott a budi, és ez egy nagyon erős emlékem, hogy ugye van egy szak hozzá, ez a fenyő illatú.
1: Sőt, ez megköti. Tehát a szarszagot a legjobban a spray köti meg, mert ez még fél óráig benn van a szobában. Tehát az...
2: Szaros
1: fenyő illat, ez gyerekkorunk nagy emléke, igen, amikor bementél fater után a WC-be.
2: És ehhez még az is hozzátársult, hogy a hölgy az lánzdohányos volt. Úgyhogy ott ültük a lakásban, ahol cigizett, és az a durva, hogy szerintem tehát én tehát 0 éves korom óta dohányzom tulajdonképpen, ha végig gondolom.
1: De ez nagyon durva, de miért nem marad meg? Most oké, neked a születés, de miért nem marad meg egy születés, egy egyéves kor, hogy fölkérezkedsz anyád cickójára, tehát ott már van agyad, vannak emlékeid, lehet, hogy ezt a hipnózisban előhozhatod, de miért felejted el? Annyi minden történik, hogy ennek már nincs mi hely.
3: Nem is látsz rendesen, ahogy megszületsz.
2: Csak te vagy, Feri.
1: Feri, te voltál.
3: Voltam. Azt hittem, hogy a többieknél is.
1: Annyi mind a két szemeged leokoplasz volt, mondták, hogy
3: szemüveget mind a kettőre.
1: Ragasszuk le mind a kettőt, a gyerek hazatalál, mert érted, de bányaló, de hazajön meg.
2: Egy 60-as izzót néztél a tévé helyett.
1: Bekapcsolták, leültetek, igen, egy izzó elé, azt mondták, hogy Ferik, a tévézzél, azt észre se vetted.
3: Disney Channel.
1: Észre se vettük, hogy izzót bábúsz, érted. Olyan vak voltál, mint egy izzó. Szóval miért nincs emlékes? Ezt mondják a kutatók is, hogy elvileg van, csak fel kell hozni, de hogy igen, ők is ezt kutatják, hogy hova tűnik az első 1-2 év. Hova tűnik a születés? Mert az a 2 évesen már történnek vele dolgok, és nem teljesen értik, hogy az agyod azt miért feletteti el veled.
2: Nekem akkor omlott össze az első vállalkozásom 2 éves koromban.
1: 2 évesen?
2: Igen.
3: Mi volt? Mivel foglalkoztál?
2: Az volt, hogy csokit trédeltem a testvéremmel, és aztán a testvérem rájött arra, hogy van olyan, hogy rablás. És akkor a tréd, és a cserélgetésből nagyon hirtelen kirabolások lettek. Szóval nincsenek egyszerű napok. Hmm.
1: Dani azt írja, hogy pár hónapos koromból van emlék, ahogy a nagymamám ringat a mennyezeti ventilátort nézem.
2: Ilyenkor szokott odajönni anyád, ráteszi a válladra a kezdés, azt mondja, nem is volt nagymamád.
1: Igen. Sose volt ventilátorod. A nagymamád egy gonosz cipírtyó volt, sose tartott a kezében.
2: Nagymamának nincsenek kezei. Te is tudod.
1: Te is tudod, egy szörnyű balesetben.
2: A ventilátor lecsapta őket.
3: Igen. Igen. És akkor a nagypapa földobott.
2: Utolsó elég, hogy beledobnak egy ventilátorba. Igen. Nem értem. Hogy van a játszótere egy srác, aki mindig szoktam beszélgetni, és ő azt mondta nekem egyszer, ezt szerintem komolyan, nem vagyok biztos, mert nincs agysérülése, de nagyon szeretem, azt mondta nekem, hogy ő olvasta valahol, hogy a gyerekeknek 7 éves korukban törlődik magától minden emlékük.
3: Az első 7 év.
2: Igen, és azt mondta, hogy azért nem is viszi nyaralni a sajátját, mert hogy...
3: Nagy ötlet.
2: Hogy ő azon nem fog, kiköltekezni, azt nem is emlékeznek rá.
1: Persze, majd elviszem 20 éves, ha már emlékszik rá, 7 éves koráig nem viszem sehova, de nagy duma.
3: Hát ő elmondta,
2: hogy éjjel csinálban nyaralós képek, azt mondta, hogy ő voltak.
1: Látod, kisfiam, ez a tengerpart. Itt a párizsi egyfertorony, igen.
2: Óriási.
1: Vannak sokkal impulzívabb emlékek 3 éves koromban, és akkor az még miért nem marad meg? 2 évesen sírsz, az ott van, de nekem a nagyapám azért egy elég fura ember volt, csinált érdekes dolgokat. Ő ugye hitt abban, hogy a 2-3 éves gyerekeknek ugye a fizikát azt úgy kell átadni, hogy a fontos tudás a tapasztalat.
3: Tapasztalati tanítás.
2: És váltóáram volt, vagy...
1: Fogott egy bikázó kábelt, rákötötte a melbimbomra.
3: Nem, a hővezetés.
1: A hővezetés.
3: Hővez megvan.
1: Persze.
2: Micsoda?
1: Hát és ugye azt mondta, hogy akkor volt ilyen spárheltünk ott Pécset, hogy nem tudom, hogy ilyen főzöm, de nagymamám főzött.
3: Megvan.
1: És ugye, hogy nehogy hozzáérek, hogy amikor nagymama főz rám, nem jön a forró húsleves. De hát ezt nem mondod el egy-két-három éves gyereknek, hanem fogod a gyereket, felemeled, és azt mondta, hogy kisfiam, ezt vagyunk kis unokám, látod, ez forró. Anyám mondta, hogy hát én bólogattam hülyén tört pelenkám, és fogta a 10 ujjamat. Úgy, hogy már rányomta a forróra, hogy ez forró, és rajta tartotta.
2: Úristen.
3: Ugye, hogy
1: hát érted? Na mindent értesz, kezdesz megérteni?
2: Utasd van még új lenyomatot?
1: Azóta bárhol betörök, nem találják az új lenyomatot.
2: Anya, mit szólt ehhez amúgy?
1: Hát kikapott a kezéből, és ordított, hogy mit csinálsz, és ott, hogy semmit, hogy meg akartam mutatni a gyereknek, hogy ez forró. Szerintem egyébként valahol egy teljesen logikus érvelés.
2: De ugye a spektrumzavar, akkor anyai ágol jött.
1: Hogy
2: a spektrumra felkerültél, akkor az
1: nem, nem volt még spektrum bekötve, nem volt még HBO.
2: Minden sem egy joggra,
1: amikor csak... Anyám mindig vesereves volt.
2: De ez milyen durva, nem? Hogy
1: és rájutta a kezem, és üvöltöttem.
2: Jó indulatból csinálta.
1: Nagyon kedves volt, ő nem akart, hogy fájjon. Csak azt mondta, hogy kisfiam, forró, gyere, megmutatom. És basszus, az a durva, hogy szerintem tényleg forró volt.
3: Az öreg nem tévedett. Azóta is elkerül a forró helyeket.
2: Az én fátterem úgy szerette ki, én vántanát szeretett, és sose ölelt, vagy puszít, vagy ilyesmi, hanem ha elment mögöttem, miközben ültem az asztalnál, egy üres lakonnal rábaszott a fejemre.
3: Ő mondta, hogy ez a szeretet jele, vagy ez te?
2: Milyen jó kedve, fütyörészet közben, és így ment tovább. De ezek jó erősítések voltak, szóval egy érezte, és ezt tudta, hogy ez a simogatás helyett van.
1: Ezért mondom én, a trauma áldás vagy átok. Nagy kérdés, lehet itt mindent a traumára fogni, de közben ekkora áldás.
2: Abszolút, igen. Majd napig könnyes tekintetem vissza, amikor egy kirítőres petmacka váratlan pillanatban.
3: És volt olyan is, hogy tele volt még a palac?
2: Nem, ez mindig üres volt, mert üresen vitte, és akkor vitte a eskót.
1: Mementem azóta ebbe a pécsi konyhába, mert sokat jártunk vissza, mert én nem voltam a sztori, de én is emlékeztem, hogy itt történt a dolog. Na, de ha emléke erős impulzivitással történik, akkor ez miért nem marad meg 3 évesen? Tessék. Ha ugye azt beszéltük, hogy valószínűleg egy erős érzelmi állapot kell, hogy kötődjön az emlékhez, hát azért az biztos, hogy nagyon fáj, például, hogy ott nem tudom rányom.
3: De erre nem emlékszem?
1: Nem, csak az anyám mesél, én nem tudom. Azt emlékszem, hogy bejött a fürdőszoba, amikor mesztelen volt, ezt most nem mondhatom el.
3: Arra viszont emlékszem.
1: Arra viszont emlékszem, és azt mondta, ez itt nem fogas.
2: De megfogatod.
1: Balázs, ez itt nem fogas. Ez nem egy fogas. Akasz csak föl ide a köntösödet. Na jó.
2: Van egy ismerősöm, akinek a nagymamája, az nagyon szerette őt nézegetni mindig, és mindig magát látta benne fiatalon. Ezért olyan dolgokat dicsért meg rajta, amit nem lenne szabad megdicsérni a nagymamának.
1: Gyerek, úgyhogy ő gyerek volt?
2: Hát ilyen, igen, ilyen fiatal, hát ilyen 12 éves meg ilyenek, tudod.
3: Ó, ez már érzékeny
2: kor. Hogy az megmarad az emberben, amikor az anyád, vagy nagyanyád nagy arról beszél, hogy
3: azért... Szép a cicit kislányom.
2: Igen. Az olyan vegyes érzések ezek, nem, hogy ezért dicséred, de közben meg nagyon rossz helyre jön, vagy rossz időben.
1: Nem olyan régen olvastam valahol, csak mindenre csak azért emlékszünk gyerekkorunkból, mert van róla fotó, a fénykép visszavíz ahhoz a történéshez, és akkor eszünkbe jut, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát nem is biztos, hogy valós emlék. 2 évesen a bátyám óvodai balagásán voltam a szüleimnél, a bátyám megkínált üdítővel, anyám nem engedte, hogy igyek belőle, szénsavas volt, én meg kicsi voltam hozzá, tisztán emlékszem. Anyukámnak meséltem, hogy emlékszem arra, hogy nem volt még lépcső a házunknál. Azt mondta, ez képtelenség, hogy emlékezek, 2 éves voltam csak még, de én emlékeztem, Ica küldte nekünk. Emlékszem, hogy apám kétségbe esetve pelenkáz engem, és kiabál a nővéremnek, hogy segítsen, nem voltam 1 éves. Azt mondja, hogy óvodás fellépése a helyi moziban, bepisíltem a színpadon. Próbálom elfejteni, de van róla kép. Na jó, de ez már 6-7 éves vagy, ez már más.
2: Nagyon benne a top 3 félelmemben.
1: Rácsos ágy pelenka nem a múltat láttad, Bali, hanem a jövőt. Köszönöm szépen. 2 évesen emlékszem arra, hogy apám részegen kergeti az anyámat a szobában az asztal körül.
3: Ez megalapozza azért, nem?
1: Emlékszem, hogy a bölcsiben milyen kerítés és tolózár volt a kapun. Jeges rettegést ölt el mindig, amikor eszembe jut. Anyukám mondta, 1,5 évesen vitt először és utoljára, mert az első próbanapon a többi gyermek lemarta a bőrt a homlokomról. Oh. 1,5 éves korából van emlék. Emlékszem, hogy úszom valami fehér folyadékban és első lettem. Na most erről tényleg miért nincs emlékünk? Ahogy ott begubózva csöndesen a magzatban,
2: ezt vagy nem tudnánk feldolgozni,
1: ott vagyunk, ilyen buborék, jó illatú minden, meleg van, jön a kaja egy köldök csatornán.
2: Miért lenne jó illatú minden? Miért gondolod, hogy jó illat van?
1: Én valahogy az anyaméhet egy ilyen nagyon barátságos pihepuha, csatornán jön a kaja, meleg
3: vagy. Szívdobogás jön.
1: Szívdobogás van, érted, igen, össze vagy kötve, hallod. Igen, össze vagy kötve anyáddal, és ez egész egy ilyen nagyon kibélelt ilyen.
3: Jó,
1: ilyen.
3: Most ne arra az anyádra gondolj, aki most, hanem aki akkor volt. Hát na.
1: Ezt a köldögzsinort később el kell vágni, ez egy felnőtté válás folyamat, ez a legfontosabb, hogy vágd el a köldögzsinort.
2: Ez nagyon érdekes dolog különben ez a korai tapasztalás, de hogy szerintem ott abban maga, így, nekem nem is a, tehát nincs, nem gondolom, hogy volt szaguk, meg ilyen ízek voltak, meg ilyesmi, hanem inkább az, hogy a tudatnak a megteremtődése, ugye, az az izgalmas, hogy mikor lesz tudatod, nem?
1: Hát, ja, igen, ez egy jó kérdés, ezt vizsgálják.
3: Kinek mit adott az anyamé? Neked tudatot, neki meleget. Na.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Jót tenni együtt még

0: te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemétkukac.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jó voltából.
1: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
2: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogass a Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
4: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
5: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
6: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
7: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
8: V6-os motor, 639 lóerő,
9: eres modellek hallatán felpestül a véred?
8: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
10: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
11: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
12: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, életbe léptek az új vámszabályok. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést. Az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett. A díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. Keresik Kecskemét legszebb naplementéjét. A Malom Központ hirdetett fotópályázatot. A képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli. A legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a híres.hu oldalon. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
13: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
12: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki nap

0: Közben kisebb felhősödések, számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
2: Hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival! Ez a Best of Balázsék!
3: Láttam egy kis Facebook írást, hogy tetszett, ezen elgondolkoztam.
4: A Facebookról neked tetszik
3: bármi. Valahogy földobódott itt, igen, nagyon ritkán, nem görgetek már, nincs is hírfolyamom. Az megtetszett egy pillanatra, hogy megálltam elgondolkodni. Ez biztos a hallgatókat is érdekli. Tehát. Van kettő darab ajtó, van egy kék ajtód, meg egy piros ajtód.
4: Oké.
3: És nem tetsz, hogy melyik ajtó mész be, mire a két ajtóra ez a felirat, ez kínál neked valamit.
4: Ez a
3: Matrixos bogyó. Megeszed vagy nem eszed meg. Tehát a kék ajtó az azt mondja, hogy ezen az ajtóval bemész, akkor az összes hibádat, vagy egy nagy hibádat, vagy egyet, ami lelkiismert furdalást okoz, vagy elrontottad, vagy szeretnéd megváltoztatni az életedbe, visszamehetsz az időbe, és rendbe teheted.
4: Ó, aha. Tehát tudok másként dönteni, mint ahogy az elmúlt életemben tettem. Ez a kék
3: ajtó, igen. Jó. Innentől ez a piros ajtó nagyon egyértelmű, mert mit tud erre ajánlani pénzt?
4: Lóvé! Nagyon jó! Mennyi?
3: Tehát azt mondja a felirat, hogy 100 millió vagy cash-it azonnal most megkapod, vagy bemész kék a kék ajtón, és akkor viszont egy nagy hibádat, baklövésedet, házasságodat, gyerekedet, szüleidet, mit tud egy nagy dolgot az életedbe terembe tehetsz? Uh-huh.
4: Ismét szingli lehetek?
3: Ismét szingli lehet. Kiavíthatod a hibáidat. Tehát azt jelenti, hogy visszamehetsz, most az összes apró, hogy nem tudok villával lenni, tehát erre gondolsz?
4: Hogy,
3: tehát,
4: igen, tehát, hogy állandóan leeszed a pultot.
3: Összes nagy hibádat tessék. Vagy 100 millió kézbe tessék, piros ajtó, 100 millió kézbe kék ajtó. Szavazat? Kék ajtó?
4: 100? Hülye vagy, nincs hibám.
3: 100 millió, Viki kék ajtó, Viki kék ajtó vissza az időbe. Neked csak egy nagy hibád van, Viki.
4: Igen. Itt ül velem
3: szemben. Te csak egyetlen egy hibát követtél el. Ez az egész életedet meghatározza. Na? Tulajdonképpen nem kell visszamenned sokat az életbe, csak 18 évet.
4: Ebből még tudsz javítani.
3: Keresd meg a pontot. Utána minden rendben lesz.
4: Anna? Ez olyan hiba, ami javítható.
3: Ez nem átállt, hogy igen. Lemondod a randit. Mondd le a randit, akkor meg vagyunk.
4: Ne ér rá.
3: Mondd meg, hogy nem érsz rá. Mondd meg, nem érek rá. Ne arra, hogy Balázs, nem érek rá. Ott, oda, arra a Matrixra menj vissza. Mondd meg a kék ajtónak, bárhova viszel, öcsém, oda vigyél, mert segbe rúglak. Anna?
5: Piros ajtó.
3: Piros 100 millió?
5: Igen.
3: 100 millió?
5: Igen, 100 millió.
3: Tényleg?
4: Komolyan. Persze.
3: Pedig azt gondol az ember, hogy minél idősebb valaki, annál inkább a hibákat gondolja, mert hogy annyi minden történt vele az életben.
5: De én azokat a hibákat, amiket elkövettem, én nem érzem olyan súlyú hibának.
3: De akkor nem voltak
5: úgy
3: nagy
5: éltem eddig az életem, hogy amik voltak hibák, azok jöttek az élettel. Nem akarom őket kiavítani.
3: Nincs semmi, amit rendbe hoznál.
4: A hiba az,
3: de várjál,
5: nem,
3: de várjál,
5: tényleg nincs.
3: De várjál, a hibát úgy is lehet gondolni, hogy hiba volt, hogy mit tudom én, nem mondtam el neki, hogy. Vagy igen. Hiba volt, hogy lett volna még egy találkozás, de nem mentem vissza, jó. Vagy nem mentem el, vagy érted? Tehát, hogy nem az hiba, amit elkövettél, hanem egy életesemény, ahol te visszamennél, és máshogy csinálnád meg, de az is lehet, hogy mit tudom én, megfognád a kezét, és mondanál neki még két kedves mondatot, hogy mit tudom én, nem tudom. Tehát, hogy nem konkrét hibára figyeld a kis
4: anyagias. Vagyunk százasok, és te nyilván a kék ajtó. Ugyanez a randi sztori. Világos. Másik olvasatban.
5: Igen.
4: Figyelj, én az, ha nagyon gondolkozhatsz.
3: Mit mondott a felesége, mi a dátum? Ugyanazt a dátumot kérem.
5: Ugyanazt a dátumot.
4: Nem hívod nem. El. Nem hívod el. Így
3: figyelj, hát azért én inkább jó, az időutazást választanám.
4: Akkor neked egy milliárd, jó? Mert értem, hogy a száznál... Na,
3: jobban megnézem a zsebemet, várjál, menjünk.
4: Hülye, kocsiban lemegyünk, ott van a átsülülésen.
5: Persze.
3: Jó, de azért nem az 100 millió, az sok, hát nektek. De hogy...
5: Nagyon sok pénz. Annyit tudnék utazni, de
3: én is valószínűleg a hibát mondanám. Tehát, hogy, és nem azért, mert most van vagy nincs, hogy az ember megkeresi, mert hogy inkább az időutazást választanám. Az időutazáson belül nagyon sok esemény lenne, amit meg tudnék jelölni, de 100 milliót már láttam.
4: Okay, de azért
3: időutazásban még nem volt része. Én valószínűleg az időutazást választanám, hogy vissza valahol. Nem tudom, meg kéne jelölnöm egy helyszínt, vagy egy eseményt. De nem
4: kell egyet, itt ugye többet
3: is lehet. Az összes hibádat.
4: Azt írja, kijavíthatod a hibáidat, tehát több hibád van.
3: Tehát végig mehetek nagy életeseményeken.
5: Hát jó, ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert az egy láncolat. Ha egyet kijavítasz, ugye vannak erre nagyon jó filmek, amik erről szólnak, akkor az magával vonz egy csomó minden más. Tehát, hogy elindul más irányba az életed, minden döntésed borul. Nem kapod vissza azt az életedet, ezt felejtsd el, mint ami most
3: van. Ha létrehozol valamit, akkor az ott elágazás. De aki például úgy gondolkodik, nagyon okos, hogy te visszamenne az időbe, megvenni a bitcoint $6.
5: Aha.
4: Okos, és megvan és mind ki, a kettő. Ki, a,
3: új, ilyen, de most ennek a lelki részét lássátok, hogy ne azt, hogy igen, kitölteném a szerencse számokat, meg nem tudom, de valaki ezt írja, hogy a bitcoint vásárolná, és akkor meg...
4: Na, ha nagyon spiribe akarunk lemenni, akkor ez a visszatérés, vagy visszamenés alapjaiban változtat meg
5: ezt
4: téged.
5: Mondom,
4: ma
5: igen.
4: Azért vagy olyan 40 évesen, 50 évesen, mert az egész retket, ami mögötted van, azt végigjátszottad, végigurítottad. Ma azért vagyunk ilyenek.
3: Hát
4: ha elégedettek vagyunk a jelenlegi állapotunkkal, akkor nincs min változtatni, az Annának tök igaza van. Ráadásul most képzeld el, most benyitsz a kék ajtón, visszamész, valamit elszúrsz, és egyszer csak nincs az a Sebestyén Balázs, akit ma mindenki ismer.
3: De most szerintem nem kell ezt ennyire túl gondolni, hogyha visszamegyek és kiavítom, akkor vissza...
5: Most már érzem, hogy most már nem, de...
3: Fura módon, én azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlenül a pénzt választaná, képzeljétek. De lehet, hogy én naiv vagyok. Tehát, hogy azért a hosszú évek alatt cipelsz egy olyan életeseményt, beszélgetést, családtaggal való lezárást, újrakezdést, barát-barátnő, férfeleség, hogy azért nagyon sokan cipelnek, és ettől nem azt jelenti, hogy ő más ember lenne, de szívesen letenni azt a terhet, a lelkiismert furdalást, a gyötrődést, amit neki egy kapcsolat, vagy egy szülővel nem zárt viszony, vagy elvesztett barát, vagy egy elvesztett szülő, vagy egy elvesztett gyerek, vagy most az elvesztés nem is szó szerint értem, de hogy ha megtehetném, újra visszamennék, hogy ne abba a beszélgetésbe ott, amikor nem tudom, a gyerekem, nem tudom, 10 évre elköszönt, és rám csukta az ajtót, vagy a fiam, vagy a lányom, vagy az apám, és nem beszélek vele többet. Tehát, hogy ami nem azt jelenti, hogy te nem lennél most más ember, meg kellett tél ahhoz, hogy az most megtörténjen, hogy most tegyél, de azért ez nem könnyű sok embernek szerintem cipelni. Szermeggyőződésem lenne, hogy igen, sokan mondanák a 100 millió kézbe, de többen utaznának.
4: Akkor mit csinálsz? Menekülsz.
3: Miért?
4: Azért, mert olyan problémákat mondtál, ami megoldható. Kivéve mondjuk a halálesetnél, tehát ha elment már mondjuk a szülőd, akivel rosszba voltál, az nem hozható vissza.
3: De naiv vagy egy kicsit.
4: Próbálok legalábbis, de szerintem az emberi kapcsolatokban ez a fajta, egy csomószor abszolút. Csak oda kéne menni, és el kéne kezdeni kommunikálni, el kéne kezdeni beszélgetni. Szerintem rengeteg ilyen helyzet van, és erre mit mondunk, hogy hát most nem megyek oda, de ha van kék ajtó, akkor visszamegyek és megjövök.
5: Igaza van a Ferinek, én ugyanígy azért választottam a 100 milliót, tehát cash. Amit elkövettem, cash, ennyi cash.
3: Az apró betűt sem olvassuk el, gyerekek? Biztos van valami azért az apró betűben.
5: Tényleg, tehát igaza van, mert én amikor elkövettem, hát millió hibát követel az ember nyilván, de akkor, ha valamit rendbe akartam tenni, akkor azt megpróbáltam, és hogyha másik oldalról nem volt fogadókészség erre, hát akkor azt tudomásul kellett vennem, hogy sajnos elengedem, mert benne nincs arra nyitottság, hogy megbeszéljük. Akkor nem akarom rendbe tenni. Elengedtem,
4: igen.
5: Ennyi.
4: Akkor meg el kell engedni azt a kapcsolatot.
5: Így van, ha pedig volt, akkor meg kijavítottam, és akkor tudtam azt mondani,
3: hogy bocs. Lehet ez egy rossz döntés is, hogy mit tudom én, te valahonnan mondjuk hazaköltöztél, és 20 éve itthon szoporolerem vagy, érted? Bocsánat, de hogy érted? Tehát, hogy ez egy döntésed is lehet, amit te kijavítanál, nem feltétlenül egy másik ember. De viszont azt mondta, hogy basszus, hazajöttem, nem tudom, Angliából, de hülye vagyok.
4: Miért nem mész ki?
3: A gyerekem lett, feleségem lett,
4: mit
3: tudom én.
4: Érted? Tehát, hogy ez most egy olyan példa volt, hogy 20 évvel ezelőtt hazaköltöztem, nem kellett volna, ez igaz, de akkor ne maradj ebben. Megint mit akarsz, hogy itt a könnyű lehetőség, benyitok a kék ajtón, és nem jövök vissza.
5: Igen.
4: 20 évvel ezelőtt. Miért nem csinálod azt, hogy most azt mondod, hogy ha neked ott kint jobb volt, meg lehet mozdítani a családot is, szerintem. Tehát, hogy erre mindig van egy megoldás, amikor vissza tudsz menni, ha nem is ugyanabba az állapotba, de újra kezdeni lehet.
3: Aha.
4: Ehelyett mi van? Azt mondjuk, hogy jaj, csak lenne egy kék ajtó, mert akkor nem jönnék haza.
3: De igen, most egy kicsit naív voltam, én voltam a naív, nagyon sokan a pénzt írják.
4: Igen, mennyi?
3: Nem tudom, mit válaszolnék, de 20-asokba kérem. Csak a kestén abba hiszek. Jól mondja, na Balázs, nem tanultál a visszajövőbe című filmekből, a múltat nem cseszegetjük, Péter küldte nekünk. Az emberek többsége nem a pénzt választaná, jaj Balázs, de édes vagy. Szabi küldte nekünk. Kék ajtó, visszamennék, azért van kék ajtós is, visszamennék az első kábítószeres élményem előtti napra, és úgy pofán verném magam, hogy soha többet nem nyúlnék hozzá. Pénz, pénz, a sikerek és a hibák tesznek minket azzá, akik ma vagyunk, jövőben nem követjük el ezeket a hibákat még egyszer. Ha nekem válaszolnom lehetne, én a hibám miatt kijavítani kék ajtó lenne a választásom, visszamennék arra a pillanatra, amikor a piros ajtót választottam volna.
4: De jó vagy.
3: Kék ajtót választanám, én a 100 M-et választanám, euróban kérném. Igen, ez egy érdekes dolog. De legtöbben a lóvét,
5: mondják. És nincs tökéletes élet. Tehát, hogyha az ember azt elfogadja, hogy nyilván vannak hibák, meg nyilván vannak nehézségek, ezeket hozza, és azt megpróbálod a lehető legjobban, amennyire erődből, szeretetedből, odafigyelésedből telik lehozni, akkor az úgy van jól. Kicsit azt sugalja, mint hogyha mindent úgy kijavítanál, és minden olyan csodálatos és ragyogó és ilyen ékszerszerű lenne. Szerintem nincsen ilyen élet. Csak hozzáállás kérdése. Uh-huh. Te azt a dolgot hogy éled meg? Én ezért sem vennék vissza.
3: A dobják a lóvét.
5: Persze, dobják a lóvét.
3: Itt a táska, pakolj bele, aztán
5: tipli van. Nekem jó bármibe, de ezresekbe is jó.
4: Maximum annyi, hogy ne 100, hanem 200 legyen. Tehát ennyiben tudunk
5: vitatkozni. És másét nem lehet, tehát ha ő nem kéri, akkor mondjuk ő azt mondja, hogy ő visszamegy inkább kijavítani, én akkor ővét is elkérem.
3: Valakiképpen azt írja, Sarolta azt írja, hogy visszamennék oda, amikor a gyerekem született, a nevelést kezdeném újra 17 év. Látod, ez sok apró hiba, vagy hogy egy kamasz gyereke lett, de nem oda futott ki az ő kapcsolatuk, mert lehet türelmetlen volt, ingerül, nem jól nevelte, verte. Mi most egy csomó verzió lehet, de hogy azt ő az egész folyamatot újra kezdeni, valószínűleg bölcsebben már máshogy csinálná.
4: De azért még azt se érdekes. Tudod biztosra, hogy nem tettél-e jót így vele, hogy így nevelted föl. Majd meglátjuk, mi lesz. 17 évesen már igazad van abban, hogy a nevelés az elment. Tehát ha 17 évesen kezded el nevelni a gyereket, akkor ott nagyon nagy bajok vannak, de javítani azért még lehet rajta.
5: Uh-huh. Abszolút.
4: Ez megint ugyanaz a sztori.
3: Igen, hát nehéz. Azért 17 év az egy kész kis felnőtt, az már nehéz.
4: Már nem
3: az
4: nehéz. Nagyot.
3: Életem nagy tévedése volt a kislányom, a kislányom apjával való kapcsolódás, de újból megtenném, és ennek a gyümölcse pótolhatatlan. Így ide a lóvét.
5: Ennyi, látod? Így van.
3: Igen. A hibák kijavítása még nem jelenti, hogy jobb életed lenne, mint most. Annak választása eredményezhet egy új, esetleg rosszabb jövőt, a 100 pedig boldoggá tenni a jelenedet, a jövődet. Persze a jelenlegi életed elégedett vagy. Ha nem jó, a jelenlegi akkor irány vissza. Ez Béla küldte nekünk. Ebben is van valami. Kék ajtó. Én az öcsém halála előtti pillanatban mennék vissza, és jobban mondanám anyámnak, hogy meg fog halni, ha nem figyelnek oda az orvosok. Akkor is mondtam, de senkit nem hit nekem, így hetekkel ezelőtt ezt megéreztem. Aha. Hát kérdés, hogy ennek csak a terhét cipeled, vagy valami tényleg megváltoztattál volna. Igen.
4: Na erről beszéltem az előbb, hogy halál esetnél ott talán valamit
3: igen.
4: ki lehet.
3: Igen, de ez egy jó kérdés, hogy ugye hányszor ábrándoznak azon, hogy gimnáziumba visszamenni a mai ésszel. Ezzel az ésszel kerülsz vissza 20 évvel nem. ezelőtt énethez, vagy az akkori dönt, tehát hogy visszamehetsz tudva, hogy a döntésed hova vezetett, vagy az akkori jelenetbe kerülsz vissza, és felajánlják, hogy máshogy dönts. Ez akkor jó, ha a jelenkori tudatoddal mész vissza.
5: Ha viszed magaddal, igen.
4: Hát most megint ott állsz az érettségi előtt ugyanazzal az agyat,
3: mint ugyanúgy elrontod.
4: Ugyanúgy
3: hát semmilyen jobb utasításod nincs, vagy semmilyen jobb módszered nincs, ugyanúgy elrontod, igen. Visszamennék, el tudnám mondani az édesapámnak, milyen műtétre van szüksége, mikor is akkor még ma is élne. Sajnos kevés időt tölthettem vele gyerekként, ez Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nekem a pénz nem kell, csak a feleségem halálos balesetét akadályoznám meg.
4: Na, hát ez szép.
3: Vannak azért nagyon kemény események.
4: Ez egy ilyen fokú tragédia, fájdalom, amiben most azt gondoljuk, hogyha visszamegyünk, akkor meg tudjuk akadályozni. Itt nincs kérdés, persze.
5: Egyértelmű, így van.
3: Igen. Én a lóvét választanám, és utána megvenném a másik ajtót.
5: Jézus!
3: Igen. Igen. Ha visszamennék 8 éves koromban, amikor az apám felakasztotta magát, lebeszélném róla, attól félnék, hogy eredményeképpen 3 gyerekem most nem lenne, vagy nem így. Nem merném bevállalni. Minden hibánk is tett azzal, aki most vagyok. Ha változtatni nem csak az én életem változik, ha én változtatnék, ekkor a felelősséget kivállal le. A pénz nem boldog itt, de azért jó lenne az a 100 millió. Úgyhogy küldjétek.
4: Látod, és nem is mondtunk nagy összeget a 100 millióval, mert ha belegondolsz, tudom, hogy nagyon sokunk számára az elérhetetlen pénz a 100 millió egyben, de hogy nem is egy ötös lottót, egy
3: igen,
4: öt milliárdot. Igen,
3: hogy azért azért még nem vagy annyira rendben.
4: De
3: tehát
4: lehet, hogy
3: rendbe teszel
4: fizetni,
3: dolgokat, igen.
4: A 40 milliós adósságodat a házadon, tudsz venni esetleg egy új autót a mostani 20 éves helyet. Szóval nem nagyon nagy dolgok, de most egy csomó embernek ez elérhetetlen. A 100 millió az pont elég, hogy azt választ.
5: Igen,
4: mint
5: abszolút.
4: Például mi.
5: Mint Zsűr, mi, Anna mint, Ferko. Így van.
3: Igen. A lóvé nem hozza vissza azokat a pillanatokat, amiket nem tudtál megélni azokkal, akikkel már nem lehet. Igen, ebben is van igazság.
4: Látod, és ez is megint milyen ez a bölcselkedés. És mindenki ugyanúgy fog mától tovább élni, hogy megnézte a kék ajtót, meg a pirosat, ahelyett, hogy azt szűrnéd le belőle, hogy akkor most viszont innentől kezdve élj meg minden
3: vagy pillanatot. Máshogy döntesz, vagy dönts máshogy, okay. Igen. Csak én akarom meg viselni a döntéseim következményét, mert ezt tette azzal, aki vagyok. Ilyen formán marad a pél. Piros.
5: Hasonlóan gondolom, én is.
3: Hasonlóan gondolkoztak. Igen, hasonlóan gondolkoztak. Igen. Hát ki mit cipel? Kinek mennyire nagy a hátizsákja, vagy mi van benne?
5: Meg ez egy jó kérdés. Meg? Lehet nagy a hátizsák, hogyha úgy tudod magadba elrendezni. Mondom a jó hírt, 200 millió van, mert Peti sem menne vissza.
3: Jó, de
5: 200 millió.
3: Akkor becsöngettek a vízafogó lakótelepre 200 millió stáska kerestet. Jú,
4: sőt, ahogy látom, 300, meg mert Karina meg azt csinálja, amit a szülei.
5: És a lakást eladjuk, a kis panelünket, ez megint egy 400 milliónál vagyunk.
3: Figyelj, tele vagy
5: csak. Csöngett a kassa.
3: Ugye ez érdekes dolog, mert ugye szerintem három nagy részre bontható az életed, és ebből mindig valami hiányzik, és ebből érsz oda, hogy aztán elkövetsz egy csomó hibát, meg minden. Ugye van, tehát hogy van maga az anyagi dolgok, ugye a pénz.
4: Oké.
3: Okay. Van maga az idő, és van maga az, hogy te a jólét. A jólét az, hogy egészséges vagy, hogy jól érzed magad, hogy jó környezetben vagy, és hogy a fizikailag minden adottságod megvan. Minden életszakasznak megvan valamilyen, de megvan valamilyen, ami hiányzik. Ugye?
4: Bizony.
3: És ha megnézed, mondjuk a három nagy részre osztjuk az életet, mondjuk legyen a kamaszkor, a fiatalkor, legyen mondjuk egy kész egzisztenciával egy középkor családgyerek, és legyen mondjuk egy időskor. Ugye? Na most, ha megnézed a pénz, jólét és idő összefüggést, akkor ez a legnehezebb három dolog, ami miatt sosincs tökéletes boldogság
4: érzed. Sose áll össze a három.
3: Kamaszkor, fiatalkor, pályakezdés, 20 évestől 30 éves korig. Van időd.
4: Életed elején vagy, sose lesz vége.
3: Van jó, jól vagy, mert még fizikai teljesítőképességet birtokában vagy, sportolsz, jössz, mész, de hiányzik egy csomó minden, hogy megvalósítsd, ezért elkezded azt megvalósítani, nincs pénzed. Megérkezik a középkor, ugye? Addigra tulajdonképpen már megvan a pénz, amit mondjuk létrehoztál, még megvan a jólét, de nincs időd.
4: Mert melózni kell.
3: Nincs időd élvezni, nincs időd elmenni annyit csinálni, nincs időd annyit búvárkodni, mert család van, mert gyerek van, mert cég van, mert vállalkozás van. Vagyis ott tulajdonképpen az időhiány miatt szenvedsz, és megint nem éled azt 100%-osan, amit szeretnél. Majd jön az időskor. Jön az időskor, amikor meg már lehet, hogy van jóléted, vagy nem, akkor már lehet, hogy van pénzed, mert fölhalmoztál egy csomót, keres félretettél. Talán elkezd újra időd lenni, mert elváltál, felnőttek a gyerekek, stb. De idegileg, mentálisan, fizikailag, sztrókon vagy túl, hátsúfali infarktuson vagy túl, gyógyul szépen kétválláson, három gyerek felnevelésén, és maga a jólét és a jól lét, az egészség és minden, amit addig elhanyagoltál, az hiányzik, és itt ez lesz a legnagyobb, hogy már nem indulsz neki, már nem vágsz bele, már túl vagy egy csomó mindenen. Tehát ez a három nagy dolgot, ez baromi nehéz úgy összehozni, hogy mind a három egyébként maga a jól lét, mentálisan, fizikálisan, pszichésen jól legyél, anyagilag is rendben legyél, és időd és az idő által szabadságod legyen. Ez egy szerintem ebben lavíroz az ember élete végéig, majd vonja le a konzekvenciát, aztán meghal.
4: Igen.
3: És azt mondja, hogy ezt most nem így kéne csinálni, de nincs, aki megtanítsa, és mindig valahogy próbálsz egyensúlyra törekedni. Ugye?
4: Kivéve, aki 53 évesen nyugdíjba megy.
3: Na de miért megy nyugdíjba? Mert ott is hiányzott az idő és a jól lét.
4: Na, de
3: tehát
4: akkor majd megteremtette.
3: Hát,
4: még jól van.
3: Még jól van.
4: Megnyerte az ötös lottót szerintem.
3: Elvitte az Eurojackpotot valószínűleg.
4: Ez egész biztos, tehát ne találgassunk, de szerintem így van.
3: Két éve ő nyert az Eurojackpotot.
4: Nem mondta, pusolt, érted, csendben volt, nem költött igen semmit, még jól van, és most már van ideje. Igen. Így kell csinálni.
3: Igen, így kell csinálni, és ezen hármas közül körül lavírozol. Amikor gyereket nevelsz, amikor idősebb leszel, amikor elválsz, amikor infarktusod van, amikor fiatal vagy.
4: De miért csak a rosszakat mondod?
3: Nem, lehet a jó is, vagy fölnőnek a gyerekeid. Igen, aztán persze van, aki a jó kártyát húzza, hogy ideje is van, jóléte is van, pénze is van, de általában azért megnézed, ez a legritkább. Tehát persze, valamit az élet azért mindig valahol azért úgy elvesz, vagy okoz egy-két kurflit, vagy kanyart. De érdekes szerintem.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026.

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelj

0: eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az appban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen. Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
16: Utazási csomagjából ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell!
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
18: immunerősítésre is.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
21: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
22: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
23: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Vendéglátósokkal egyeztetett az önkormányzat, pótlóbuszok járnak egyes vonatok helyett, komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Demeter Dia vagyok. Vendéglátósokkal egyeztetett a kecskeméti önkormányzat. Az eseményen a csendrendelet, a vendéglátóhelyek nyitva tartása és a város éjszakai életének újraélesztése volt a téma, számol be a hírös.hu. Az eseményen elhangzott, a jelenlegi szabályozás szerint Kecskeméten évfélig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, ettől bizonyos feltételek mellett lehet eltérni. A zaj kibocsátásra viszont külön szabályok vonatkoznak. A fő cél az, hogy a belváros pezsgőbb, élhetőbb legyen, ehhez a jövőben közös párbeszédekre lesz szükség. Pótlóbuszok járnak egyes Lajos-Mizsei vonatok helyett szombaton és vasárnap. A MÁV csoport közölte, vasúti közúti átjárók karbantartása, vágányszabályozás és a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágása, valamint bokorgyérítés miatt az S21-es vonatok rövidebb útvonalon, csak a nyugati pályaudvar és Davas között közlekednek. Dabas és Lajos-Mizse között MÁV buszok szállítják az utasokat. Változik a Lajos-Mizse és Kecskemét közötti vonatok menetrendje is, egyes járatok korábban, még mások később indulnak, igazodva a pótlóbuszokhoz. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel. Ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Nébesen úra, az intézmény főigazgató helyettese.
27: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
26: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: időjárás jelentés.
1: Szuper.
0: Szuper.
2: Szuper. Köszönjük szépen. Egyre melegebb.
0: Meg is támogatjuk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
0: Egy honlap összeszedte azokat a bődületesen idegesítő mondatokat, amit valószínűleg valamilyen formában mindenki használ, és segítségnyújtásnál, vagy jó akarásnál, vagy segítségnél mondogatjuk, de mégis baromi idegesítő, és semmit nem ér. Ugye ezek a legirritálóbb mondatok, amikor amúgy is ki vagy, valaki valami nagyon nagy dologgal próbál megnyugtatni. Szerintem mindenkinek van egy ilyen mondat, amire ugrik, amivel nem tudsz mit kezdeni, amivel vigasztalni próbálnak, vagy mondanak egy nagy bölcsességet, vagy hozzád vágnak a szüleid, vagy a barátnőd, vagy a feleséged, valami olyat, amivel azt érzed, hogy se nem értett meg, se nem akar meghallgatni, és mond valami nagyon nagy bölcséget. Mindenkinek van ilyen mondat.
5: Ha nem görcsöltök, összén a gyerek.
0: Ja, na például igen, gyerekvállalásnál, ha nem görcsöltök, összén a... Igen. Ugye arról szól ez a tik, hogy a legirritálóbb segítő szándékú mondat, amivel te segíteni akarsz, de közben semmit nem mondasz valójában, semmit nem közölsz, csak mondasz valamit, amivel azt hiszed, hogy te most akkor baromira csatlakoztál a másikhoz. De nem sikerült, igen. Ő az első helyre teszi, ami nem teljesen értek, mert ez nem egy segítő mondat, de tényleg nem tudsz vele mit csinálni. Ez inkább a nagymamák szájából hangzik el, és a hideg kirász tőle.
2: Majd, ha én nem leszek?
0: Nem a majd, ha én, az is nagyon jó, az is egy nagy érzelmi zsarolás. Igen, a majd, ha én nem leszek, de a nagymamák, anyukák nagyon tudják, főleg a főző nagymamák, főző anyukák, a gyerekeket, unokákat halálba kergetni, hát ezért főztem című kérdése, amitől megbolondulsz. Nem? Ez mindenkinek volt egy ilyen anyukája vagy nagymamája, aki ha nem ettél annyit úgy és abban a formában, akkor vége van. Hát ezért főztem, ez egy generációs kérdés.
2: Nálunk tehát, ez tök rendszeres, ugye nálunk a mama mellettünk lakik, nem messzire, és akkor szokott néha ilyen palacsintás bulit csinálni, nem nagyon igényeljük, mert hogy már idős, a palacsintája egyébként zseni, meg a rántott hús. És akkor a mamánál az ebéd az 12:00, de ott nincs szarozás.
0: Ott oda kell menni.
2: 12:58-kor minek jöttetek még át, 12:02-kor pedig ez a mondat, amit te mondtál.
0: Igen, hogy ezért főztem.
2: Na, ezért főztem. De mondom, mama, itt vagyunk, megesszük.
0: Igen.
5: Egyébként rettentő elkeserítő, amikor beletolsz egy csomó időt és energiát abba, hogy elkészíts egy jó ételt, leülnek, és csak turkálják, vagy hozzá se nyúlnak. Nekünk a dédink van így, hogy állandóan főz, mindig próbálja kitalálni, hogy kinek mi a kedvence, és utána aztán ott marad az étel. Már nem tőlünk, de hogy ez így sokszor megkapjuk, igen, hogy teljesen ki tud borulni tőle, hogy valamit csinálsz.
0: De ez egy ilyen érzelmi zsarolás, ami azonnal persze beleraknak egy helyzetbe, hogy hát ezért főztem, és már egy kicsit rosszul érzed
5: igen,
0: magad.
5: Michael, tehát, nem kell ezt erőltetni. Nem fogunk éhen halni, vagy nem fognak éhen halni azok a gyerekek. Hagyd ott őket, majd találnak valamit a hűtőben. De nem kell állandóan ott állni és főzni. Hogyha nem eszik meg, akkor nem eszik meg.
0: Igen. Ez a honlap elretette azt a mondatot, amikor felébredsz reggel délben, légkalapácsok zúgnak a fejedben, kimész, és vagy a feleséged, vagy a férjed, vagy az anyád, vagy az apád, ha még velük élsz, elmondják neked, aki éjjel legény, nappal is legyen legény, a hideg kirász tőle, és egész gyerekkorodban valószínűleg hallottad ezt a mondatot, és ami a legszebb, hogy volt olyan, hogy bemondtam a saját gyerekemnek, és azt hittem, hogy megölöm magam. Hogy ez lenne a méltó büntetésem, hogy ezt a mondatot nem akarom mondani, de mondom. De ez is milyen hülye dolog, nem? Hogy jelzed neki, hogy akkor most ő legyen friss. Miért nem lehet fáradt? Miért kell neki jelezni, hogy legyél ugyanolyan friss, mint éjszaka? Ez milyen hülyeség ez?
2: Hát azért, mert ő bulizni volt, inni volt, szórakozni volt.
0: Kicsit irigy vagy. Ebben van egy ilyen, igen.
2: Persze.
5: Az egyik ilyen nagy kedvencem az, azt csinálsz, amit akarsz.
0: Gyönyörű. Erre jön a következő, amit szintén nagyon sokan hallották, és sokaknak mondogatták, hogy ott van, ahova tetted. Nem örültek meg ettől a mondattól? Nem rász ki a hideg?
2: Ha tudnám, nem hogy kapsz... hova tettem, akkor elővenném, de azért kérdezem, hogy hol van.
0: De valójában nem segítőkész mondat, valójában az összes egy tök hazug mondat, mert nem érdekel, hogy hol van. És azt mondod neki, hogy ott van, ahova tetted. Ezzel azt üzened, hogy tök egyedül hagylak ezzel, egyáltalán nem érdekel, hogy hol van, és próbáld meg egyedül megoldani, hagyjál békét. De mégis bemondom ezt a blőd kamu mondatot, ott van, ahova tetted. Ez miről szól ez a mondat? Mit akarok ezzel üzenni?
5: Mennyire megalázó, hogy igen. Ahogy mindig mindent rajtam kerestek, és mindent nekem kell előkerítenem, miközben egyébként egy csomószor ott van az orrotok előtt, csak nem veszitek a fáradtságot arra, hogy egy kicsit utána nézzetek. Egyébként ez egy tipikus ilyen pasi történet szerintem.
0: Igen, de kicsit ilyen passzív-agresszív, jó, elmondom azért, de azért próbálok neked segíteni, hidd el, de meg is nyugtatlak, de kicsit hülyének is nézlek. Semmilyen segítő szándék nincs ebben. Ott van a tetted, nem? Mennyire aljas, igen. Katona dolog, ki mit szól hozzá, összeszedték. Én ezt nem mondtam soha gyerekeknek. Na ez az, amit zsigerből gyűlölök.
2: Katona dolog majd elmúlik.
0: Katona dolog, nagyon modoros, nagyon modoros, nagyon rossz.
5: Összetöröd magad, még jól el is verlek.
2: Az még nem rossz, én azt szerettem.
0: Igen. Aki bemondja egy társaságban, hogy ha köhögök, hogy folytsd meg Isten, ne kínozz, azzal aznap este nem beszélek többet. Azzal tudom, hogy semmiféle közös témánk nem lesz. Nem? Tehát aki ezt bemeri mondani valamikor társaságban értekezleten, hogy folytsd meg Isten, ne kínozz, tudod, hogy nem akarsz vele 5 percet eltölteni egy liftbe. Sehol, soha többet nem akarsz vele beszélni.
2: A mennyire rossz mondat?
0: Mennyire rossz
2: semmit.
0: Mondat? Folytsd meg Isten, ne kínozz. Vicces akarok lenni, empátia sincs benne.
2: Nem segítesz.
0: Borzasztó nagy közhely, de bedobom és hogy mondok valamit. Miért nem nézem csendben végig, hogy fuldokol? Mennyivel őszintén? Mennyivel őszintén? Miért kell erre a magyarnak valamilyen mondatot rátennie?
2: Vagy ha segíteni akarsz, akkor megkérdezed, hogy tudok valamit segíteni? Vagy hozzak egy pohár vizet? Az oké, de
0: úgyis
2: meg Isten.
0: Jön az okos, nagyon jó, ki vagy borulva, a postánál sorba a munkai problémád van, felhúztak, ideges vagy, 100 per 180 a vérnyomásod, jön az okos hardware, és azt mondja, elgondol, hát több is veszett mohását.
5: Jó.
0: Van még, aki ezt mondja? Van. Én még ezt régen hallottam. Van, aki ezt mondja?
2: Persze.
0: Öljük meg. Tehát fogadjuk rituálisan meg, drága hallgatók, hogy bármelyikőtök hallja ezt ma valakitől, rituálisan megölheti, felhatalmazzuk. Tegyétek el lábalól, nincs ilyen, hogy valahogy több is veszett boha. Ezt nem mondhatja ma már senki. Ez egy nagyon bosszantó mondat.
5: Azt én mondtam, hogy baj lesz belőle.
0: A gyönyörű. Gyönyörű. Tehát ő okos volt, igen, ő tudta, ő megmondta. Kicsit írj rá, hogy megpróbáltad.
2: Az a baj, hogy aki ezt mondta, az soha nem mondott előtte semmit az adott szituációra. Utólag okos. Tehát ez azért megmondtam előre, hogy baj lesz belőle, azt általában azt szokta mondani, aki nem szólt semmit a sztorihoz.
5: Nem, szoktak ezek szólni, igen? Általában, csak károlnak, mindig próbáljanak visszatartani. Bármit csinálsz, bármibe kezdesz, ne, te csak maradj otthon a fenekedet, ne csinálj semmit, mert akkor feltűnő, hogy te csinálsz valamit, én meg nem csinálok semmit, meg sem próbálok.
0: De ezek a mondatok ilyen mini hazugságok, hogy érdekel a problémát, de valójában nem.
2: Pontosan.
0: Látom, hogy bajba vagy, mindegy mi, de hogy mondok rá valamit, de valójában nem érdekelt. Miért más nyelvben is, vagy kultúrában is vannak ezek a nagyon ilyen blőd, ilyen teljesen hülye mondatok? Vagy igen, az angolban sok ilyet hallasz, amikor ilyen töltelék mondatokat így mondanak neked, nem?
2: Igen, nyugodj meg, attól megnyugszol.
0: De legalább a szellemes.
2: Én ezt speciál szeretem.
0: Igen.
2: Ez jó.
0: Igen, én azt szeretem. Abban van valamiféle minimális szellemiség. Vagy valami poénra utaló magatartás, hogy nyugodj meg, attól megnyugszol. Igen, igen, igen, igen. Az is egy jó mondat. Aztán összeszedték még a igen, ha mikor tábortűznél ülsz, és megfordul a szélirány, és valaki bemondja, hogy szépre száll a füst, jogod van égő parazsat az arcába nyomni. Minden tábortűznél elhangzik, mindig meghallod, hogy szépre száll a füst, és ezt így tudod, hogy vele se fogsz ködösen szalonács üti soha többet. Igen. Nem akarok beleszólni, de én a helyedben, nagyon nagy mondat. Szintén, nem?
2: Igen, már beleszóltál, tehát ami mondat így kezdődik, hogy nem akarok beleszólni, már beleszóltál, már megcsináltad.
5: Illetve figyelj, mondok jobbat. Tehát amikor valaki elmesél egy tök jó sztorit, és azt mondom, ez semmi.
0: Mondok jobbat, igen. Nagyon nagy mondat, és nem tudom, hogy mire vonatkozik, vagy mire, valójában mindenre tudod mondani, és tényleg nagyon sokan használják, ez az Engedd el című angolból átvett ilyen spirituális bölcsesség, amikor felrobbansz, és megőrülsz, és valaki nagyon nyugodtan odajön, és elmondja neked, hogy engedd el.
2: Nem tudom.
0: Úgy nem tud megnyugtatni, hogy valószínűleg még idegesebb leszel tőle. Ez nincs ez a mondat, ennek nincs semmiféle helyi értéke ott, mert nem tudod, ez nem így működik. Engedd. Ja, ha engedje. Igazad van. Oké, elengedem, nincs ez
2: a másik baj. Ugyanebben a témakörben nagyon jót írtatok, és ezt én is szoktam mondani a gyerekeknek, sajnos ne idegeskedj, mert attól nem lesz jobb. De látod, hogy szétveti az ideg.
0: Ebben nekem van némi kedvesség. Ebben van némi csatlakozás. Ebben van egy ilyen valami minimális részvét, hogy ne idegeskedj, nem lesz jobb. Persze.
2: Hát
0: persze.
2: Nem tudok nem ideges lenni.
5: Fogsz te még sírni, ahol senki se lát?
0: Ilyen társaságban már egyáltalán nem járok. Igen. Tehát aki lámpa lekapcsolás után véletlen sötét lesz, és bemondja, hogy szabad a csók, öljétek meg őt is. Öljétek meg. A legmodorosabb dolog. Még egy mondatból egyébként kiderül, hogy ki milyen, nem? Tehát ezek a modoros mondatok azért ezek ilyen nagyon élnek, hogy te tudod, hogy aki bemondja, véletlen sötét lesz, hogy szabad a csók, hogy nincs közös harmad, semmi. Az ég egy ott a világon, nem akarsz vele közös.
5: És azt mondod, hogy angyal szállt el fölött.
0: Igen, ez így jó. És kényszered van, hogy mondj valamit? Tehát, hogy ilyenkor be kell löknöd valamit?
5: Igen, mert ha hallgatsz, akkor az olyan, mintha nem érdekelne téged az ő problémája. Egyébként meg nem érdekel a problémája igazán, mert hogyha ha valami hasznos tanácsot akarnál adni, akkor elgondolkodnál, belehelyezkednél ebbe a szituációba, de ettől arra már nem veszed a fáradtságot, úgyhogy csak így dobálod ezeket a közhelyeket.
0: Igen, egyébként tényleg így van, igen. Ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz, nagyon nagy mondat, a totálisan leszarlak, hogy mi van veled. Egyáltalán nem érdekel a problémát, se te, se semmi veled kapcsolatban. Ez is egy nagyon durva mondat egyébként, ha belegondolsz. Viccesen közlök valamit, bemondom, figyelj, azt csinálsz, amit akarsz, de hogy egyértelmű üzenete van annak, hogy egyáltalán nem érdekel. Egyáltalán nem
2: érdekel. Nem úgy segíteni nem akarok, nem is érdekel a problémád.
0: Igen.
5: Mi újság a Futrinka utcában?
2: Hát, az mondjuk nem segítő
0: mondat. Na, ezt tőlem
2: mondat.
0: Még soha nem kérdezték meg, valószínűleg még csak nem is válaszolnék. Azonnal hátat fordítanék, és mi az, hogy mi újság a Futrinka?
5: Én ezt szoktam kérdezni.
0: Tényleg? Ezt kérdezed? Állj levele!
2: Nem érdekel, hogy mit válaszol rá. Tehát, hogy nem nincs igazán kérdése.
0: De itt az egyikben sincs, Feri, semmelyikben nincs.
2: De ez most egy másik sztori, ez nem a segítő, ez a na, mi újság a Futrinka utcában. Ehhez nem kell, hogy annak a bizonyos embernek baja legyen, ideges legyen, semmi. Ez
5: ha reggel úgy lépek be, és azt mondom, megkérdezem, hogy mi újság van, akkor én azért arra választ várok.
2: Na, de miért a mizúság a Futrinka utcában? Aztán nem tudom, nem voltam ma a Futrinka utcában.
0: Mizúság a Futrinka utcában? Igen, ez egy ilyen. Itt vagyok, szellemes vagyok, bedobok valamit. Igen. Mizúság a Futrinka utcában? Egyszer hallom még, oké, elmegy. Ezzel még azért, hogy nem mászol falra. De ha minden reggel megkérdezed, hogy mizúság a Futrinka utcában, valószínűleg kiugranánk az ablakon.
5: A Feri kedvence, mi van veletek, semmi?
2: Igen, úgy van.
0: Ne, ilyet már nem igen. Szabad.
2: Mizúság, fali újság, vagy
0: ne, ilyeneket nem szabad mondani. Én nem tudom, hogy valamelyiket használom, mert most közben én azért ilyen erős önvizsgálatot tartok. De hogy így valószínűleg a gyereknek azért mondasz egyet-kettőt.
2: Persze.
0: Tehát, hogy...
2: Fiatal vagy még kicsim, ez is.
0: Igen. Amikor az anyád, az apád bemondta, hogy nem az utcát fűtjük, akkor valószínűleg ott fogadtad meg megint, hogy világá mész. Hogy ezt nem akarod hallani.
5: Majd, ha nagyobb leszel, akkor megérted.
0: De ezeket mondjuk a gyerekeinknek,
5: mondjuk.
0: Nem? Tehát, hogy amit neked mondtak sokszor, azt tovább viszed és mondod?
5: Előfordul, hogy kicsúszik a számon, igen.
0: És akkor felismered, hogy jaj, ezt nem akartam?
5: Nem mondom, hogy nem akartam, mert egyébként van benne igazság. Tehát, hogyha majd nagyobb leszel és megérted, abban szerintem van igazság. Egy csomó dolgot egy gyerek még nem lát át, de én nagyon bölcsen fölé állok, és azt mondom, hogy ezt te még nem tudhatod.
2: És nem is próbáld megmagyarázni az őszintjén se.
5: De próbálom. De ezzel kezdem, ezzel vezetem fel.
2: Hogy most még kicsi vagy, drágám, de... És addig örülj, amíg nem érted. Az milyen...
0: Ha nem vagyok mindis grét, az szintén azonnal
2: a statárium.
0: Az a szintén statárium, rögtön ítélő bíróság.
5: Nem hallottam még
2: soha. Nem vagyok mindis gréce.
5: Mi az?
0: Nem hallottad még? Hát ez a, ha nem vagyok indiszkrét, ez azt jelenti, hogy hát nem akarok kíváncsiskodni, de. Tehát, hogy ilyen...
2: Nem vagyok indiszkrét.
0: Ha nem vagyok indiszkrét, de ebből ha nem vagyok indiszkrét nevezetű, borzasztó szójáték.
5: Na, ez még nem
0: aki ilyen modorosan jó fejem próbál veled haverkodni, hogy hogy vagy. Ha nem vagyok indiszkrét, és próbál valamibe beleütni az órát. Nem volt meg?
5: Nem, még soha nem
0: soha?
5: Hallottam. Nem.
0: Két héti kínozni foglak, ezzel rá fogsz jönni, hogy a leggyűlöltebb mondat, amit lehet hallani. Ez inkább egy ilyen idősebb mondat. Ez egy
2: szerintem valami ilyen humoreszkből származó, tudod.
0: Igen, de szülők, nagyszülők. Nem, ezt oda teszem a kialakulását. Ez ilyen nagyszülői mondat. Nem vagyok mindig is kérdez, ha-ha. Vagy valami nagyon modoros kolléga.
5: Ez ugyanolyan, mint a fodrásznál voltál, és nem volt nyitva meg a hasonlók. Tehát
0: Igen. Vagy fodrásznál voltál, nem volt ott, igen. Aha. Igen. Mikor felkelek és megkérdezik, felkeltél, ölni tudnék.
5: Igen, kínálsz az ajtóban, és kész vagy.
0: Igen. Muteron visszatérő mondata, majd a saját házadban azt csinálsz, amit akarsz. Nagyon
2: az
0: tipikus.
2: Is jó, majd, ha nem
0: nagyon
2: az
0: tipikus.
2: Ékenyeremet teszed.
0: Na, de ezeket eltoljuk szülőként.
2: Ezeket nyomjuk, igen.
0: Tehát ezeket elmondod?
2: Sajnos, igen. Én adom ezt.
0: De van valami létjogosultsága annak, hogy majd a saját házadban. Vagy amíg az én kenyeremet teszed, azt mondjuk nem szoktam. De hogy ezeknek legalább még van valamiféle minimális jelentéstartalma,
2: de
0: nem?
2: Az majd a saját házadban, az mit üzen?
0: A majd a saját házadban...
2: senki vagy
0: nem,
2: az én
0: majd a saját
2: gyerekem.
0: Házadban azt jelenti, hogy itt vannak szabályok, egyelőre nem te uralod a terepet, itt ezeket jó lenne, amíg
2: hát
0: itt laksz, addig betartanád.
2: A főnöki hozzáállásod van, alá fölé rendelt viszonyt képzel azonnal a gyerekeddel.
5: Pont olyan, mint
0: hát azért a nevelésben sokszor van.
5: Igen, nem szabad kell. A kisökörnek.
0: De a nevelésben igen, sokszor van alá fölé rendelt viszony. Nem tudom, ha mindig haver vagy, akkor azért nem vagy szülő. Baj van.
2: Ezt én szoktam, a kisökröt.
0: Szoktad a kisökröt? Fú, de szar. Fú, de rossz.
2: Azt a kisökörnek.
0: Azt a mindenik, igen. Igen. Tényleg én sokat hallottam, hogy majd rájössz, azóta se jöttem rá ezt.
5: Igen,
0: légy oly bátyám, okád.
5: Mi lesz, ha megtudják?
0: Igen, semmi. Légy oly bátyám, okádok tőle, Laci küldte nekünk. Jó, a légy oly bátyám, igen, az a modoros blogra illik. Tehát annál nincs borzasztóbb. Légy oly bátyám, ad oda, vagy légy oly bátyám. Ja. Ez a légy kedves, nem? Szóval, hogy az nincs, igen. A mennyasszonytól, amikor megkérdezem, hogy mizu, és az a válasz, hogy sem mizu, akkor kikészülök. Egyszerűen kikészülök.
2: De a kérdés is rossz, egy picit most ás magadba, mert mi az, hogy na mizu? Hát erre hogy válaszol? Sem mizu, persze. Nem? Hogy a mi van veled? Helyett azt mondja, na mizu.
0: Hát arra... De nekem ez cuki, hogy van egy ilyen haverkodós, nem? Hogy vagy? Milyen napod volt? Mizu? Mi van veled? Nem érzem, hogy,
5: amikor terhes,
0: hogy nagyon hazug lenne.
5: Amikor terhes voltam, akkor mindig attól kaptam hülyét, amikor azt mondták, hogy most aludt ki magad.
0: Ja, igen, hát az nagyon klasszikus. És sikerült kialudni magad?
5: Előre
0: pihentem. Igen. Hazaértél kérdést? Nagyon nagy, nagyon
2: nem,
0: sokan írják.
2: Nem vagyok itt.
0: Miért kérdezed meg a hazaért embertől, hogy hazaértem?
2: Mert nem tudsz tőle mit kérdezni.
0: De nem egy ilyen beszélgetés indítás csak rosszul? Hogy hazaértél, itt vagy, de jó, mi volt veled? Ennek ez a folytatása.
5: Igen, hát ez olyan, mint a... Nem tudom, hogy az amerikaiaknak a how are you, tehát hogy azzal kezdi, tehát olyan semmi
0: nem
5: funkciója
0: rá
5: nincsen,
0: igen,
5: annak
0: igen,
5: a kérdésnek,
0: igen.
5: Csak egy ilyen beszélgetés indítás, így van.
0: Igen. Szia, külügyminiszter úram, azt adom. Az jó. Tehát az
2: micsoda?
0: A szia, külügyminiszter, de az már, de várjál, az más, ez elviszi egy kicsit a modorosba, igen. Tehát hogy az már inkább a modoros mondatok és a modoroskodás csimboraszó, igen. Szia, külügyminiszter úram, az na, egyébként ez jó. Azt adom, te azon fölrögök. Ez már annyira modoros, hogy egyébként ez jó, igen. Faternak mondta mindig a haverja, hogy gyere inkább fél egyre, mert egy hülyebb vagy, borzasztó volt. Igen, amíg az én kényelmet teszed, nem is volt pék. Szintén szülőktől valószínűleg. Amit beszéltünk, igen, hogy az én kényelmet teszed, igen. Hát is egy nagyon klasszikus mondat. Hát mindenkinek van akkor azért ilyen szülőktől, meg barátoktól átvett, utált mondata, amitől a hidegráz. És valószínűleg ő is mond valamit.
5: Anyukám sokszor mondta, hogy úgy nézel ki, mintha vízbe álltál volna. Úgy néz ki a fejed, mint a szopott gombóc.
2: Azt oké, ezt hallottam, igen. De a vízbe álltál, az ugyanaz.
0: De ma most sütött a kedvesség, volt benne lendület azért.
2: Most már mindent értünk,
0: ha csak ezt a kettőt hallgatta 10 évig, azért meg vagy te is, tehát azért van ott mind kiterápiázni.
5: A vízbe álltál az, amikor rövid a nadrágod, tehát felcsúszik.
0: Na, ezt nem fejtettem volna meg. Tehát beállsz a vízbe, és összemegy a nadrágod, kinőttél egy nadrágot, és akkor megkaptad, hogy amit a vízbe álltál volna. Aha.
5: Olyan szerencsétlenül szarul nézel ki.
0: Igen. A mik a hírek, jönnek az írek, és a mi a pálya, autópálya, ők azonnali határ. Tehát ők azonnali, statárium, azonnal őket is el lehet tenni lábbalól. Igen. Ja, Isten, nagyon sokat kapunk, úristen. Az ez dobta a gép, gyűlölöm. Na látod, ez is egy ilyen mondat. Ez a te problémád, egyedül macvere, ez dobta a gép, próbáld megemészteni, old meg. Nem? Ez is egy ilyen mondat. Fú, nagyon sok van.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
10: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
11: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
15: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
14: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
16: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
20: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
19: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
21: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
22: Szeretettel várjuk az ország egyik legkedveltebb gyógyhelyén, a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban, ahol az élmény számtalan, a gyógyulás felüdülés. Nemzetközi hírű gyógyvizünk, wellness és gyógyszolgáltatásaink, fürdőnk sokszínű kínálata minden korosztály számára biztosít akár többnapos kikapcsolódási lehetőséget. Szállodák, magánszálláshelyek, üdülőházak, kemping és éttermek sokasága. Tekintse meg kínálatunkat és jöjjön el hozzánk. Ismerje meg vendégszeretetünket. www.cserkeszőlő.hu.
23: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
24: Volkswagen.
25: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
26: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
27: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
28: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon

0: jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentál higiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy autó még kedden Kiskunfélegyházán, a Csólyosi úti vasúti átjáróban történt az eset. A vonat vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, és neki ütközött az autó elejének. A balesetben senki sem sérült meg, de a tragédia kevesen múlott, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Az eset kapcsán kiemelik, a vasúti átjárókban nincs helye a sietségnek. A fénycsorompó és a közúti jelzőtáblák utasításait mindig be kell tartani, piros jelzés esetén pedig tilos az áthaladás. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
0: Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések, számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
4: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
5: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
4: Nagyon szépen köszönjük.
5: Szívesen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Anna elmesélt egy nagyon érdekes szinkronicitásra utaló történetet, és biztos, hogy sokan éltek át hallgatóink is közül hasonló fura jeleket, akár gyermekszületésénél, akár családtag elvesztésénél, akár munkahelyváltásnál, vagy valamilyen traumánál, vagy valamilyen örömteli eseménynél, amikor azt gondoltátok, vagy azt éreztétek, hogy valamilyen üzenetet kaptok valami felsőbb rendű irányító szervező elftől. Milyen szépen mondtam.
1: Nagyon gyönyörű, nem? Gyönyörű, veszér elf.
0: Anna elmest belekezdett tegnap egy történetbe, hogy te gondolkoztál ugye az elmúláson.
2: Igen.
0: A halálon.
2: Halálon, az elmúláson.
0: Mentél a mozgólépcsőn, és a BKV-ről egyből eszedbe jutott a halál, az elmúlás.
2: Nem, így szoktam ilyeneken gondolkodni, hogy úgy milyen hálás is vagyok.
0: A kombinó, tudod, jön, jár a metró, jár a vonat.
2: De tényleg, nem, így, csak így megfogalmazódik benned, hogy milyen hálás vagy érte, hogy élsz, milyen hálás vagy érte, hogy ezt a sok mindent láthatod, és hogy az elmúlás, hogyha ez már mind nem lesz, nincs, hogy nem tudjuk, mi van oda, nincs ott Szotyi.
1: Ültél az üres metróállomáson kicsit, így a hogy hívják, a világítás.
2: Üres metróállomáson.
0: Üres metróállomáson, azért látszik, hogy te nagyon tömegközlekedsz.
1: De este, mit tudom én, este 11-kor nem. Valami a lehel.
0: Érten? Nincs üres metróállomáson, annyira autós vagy te is, mint én, üres metróállomáson. Ez
2: olyan,
0: a pontos MÁV, tehát hülye vagy, nincs üres metróállomás. Mikor metróztál utoljára, nincs üres metróállomás. Szóval, hogy gondolkoztál az elmúláson. De jó értelemben, tehát hogy hálát adtál, vagy valami.

0: valakin gondolkoztál, vagy a halálon, tehát hogy volt egy szorongásra egybekötött gondolkodás, vagy volt egy jaj, de jó, hogy még élek, és hálával gondoltál rá.
1: Így, ez, hogy de jaj, de jó, hogy élek, aha, de megfogalmazódott az is bennem, hogy milyen sok olyan ember van már az életemben, sajnos, hogy akik elmentek.
0: Aztán megállt a mozgó lépcső, te meg egy bukfencel tovább gurultál a Batthyány téren, és gondoltad, hogy milyen jó, hogy élsz, mert a 60-nal menő mozgó lépcső hirtelen nullára állt meg. Ferenciek tere?
1: Nem, a Ferenciek terén lementem a mozgó lépcsőn, és akkor ott nagyon furcsa érzés kerített hatalmába.
0: Igen?
1: És akkor egy gyönyörű, de csodálatosat képzeljtek el, hosszú szárú, vanília színű rózsa volt, fekete szallaggal átkötve a földön hevert.
0: De milyen szép szimbólum, milyen durva, hogy te és a rózsa, mint egy ilyen David Lynch film, kiszúrod, sehol nem állnak körülötte.
1: Senki.
0: Csak ott vagy, ránézel, ráfókuszálsz.
1: Ráfókuszáltam, és mondtam, hogy úristen, ez hogy került ide, és hogy mennyire szinkronban van azzal.
2: A temető mellett.
1: Hát azt is egyébként, ez egy nagyon drága rózsa volt, és úgy megsajnáltam a rózsát, ahogy ott fekszik.
0: És rajta volt egy fekete szalag,
1: egy fekete
0: ezt elmondtad
1: szalag, egy sejem szalag volt rákötve. Valószínűleg temetésre ment valaki, tehát ezen látszott, hogy erre az egy szára van ez rá kötve, hogy hagyt el, vagy hogy került oda. Ez azért egy kicsit olyan furcsa volt nekem. Fölvettem, mert sajnáltam a rózsát, és oda a műanyag székekre letettem.
0: Még összetojtad volna magad a rajta, vagy P. Anna.
1: Ezt tudod, mint az Örkény novellában.
0: Az Örkény novella, tényleg.
1: A Pereszlény József anyagmozgató, aki olvassa a saját halálhírét.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon bizarr érzés volt, ilyen misztikus érzés volt. Olyan volt, mintha valamit így akarnának jelezni, mintha például megköszönték volna azok az emberek, akik már nincsenek velem, hogy rájuk gondoltam. Tehát ez merült föl bennem, hogy lehet, hogy az a fajta energia az most így materializálódott egy ilyen gyönyörű rózsába, egy fekete szallaggal, és amíg jött a metró, addig ott áldogáltam, néztem, utána beszálltam a metróba, és hát elmentem vele, ott maradt a műanyag ülésen. De sajnáltam, hogy a földön van, mert mondom, rá fognak lépni az emberek. Ez is fura volt, hogy elment az előző metró. Egy üres állomásra értem le, ugye éppen akkor pont kiment, hogy nem léptek rá, hogy ott volt, hogy nem vette föl senki, hogy nem tűnt föl senkinek. És azon is gondolkodtam, hogy ez tényleg ott lehetett akkor, vagy ez most nekem vált valósággá, hogy én láthatom.
2: Ő neked jelent csak meg.
1: Igen. Nem tudom, hogy ott volt-e még egy pár másodperccel előtte. Mert ott egy tömeg száll ki, vagy ennyire nem figyelnek. Nem volt rálépve. Tehát gyönyörűen, sértetlenül hevert ott a rózsa. És olyan furcsa érzések kerítettek hatalmába, hogy
0: mi az üzenet?
1: Igen.
0: Ezért ebben több minden van.
1: Hát ez a félig üres, félig tele, hogy ugye honnan nézzük a dolgot, mit akarunk ebbe, hogy úgy mondjam, belelátni, vagy mit akarunk belőle érezni.
2: Igen, mert ez visszafele jel volt. Igen. Tehát te előbb gondolkodtál az elmúláson, és utána jött a rózsa.
1: Így van. Olyan, mint egy köszönet. Olyan, mintha megköszönték volna azok az elment emberek, akik a fejembe jártak akkor, hogy gondolsz rám, és itt a szereteteddel, hogy úgy mondjam, életbe tartasz minket. Olyan nagyon-nagyon jó volt.
0: De valószínűleg mindenki kap ilyet, csak nem veszük észre. Tehát van ilyen üzenet biztos mindenkinek? Minden nap? Vagy csak valamikor egyszer-egyszer, ha nyitott vagy rá, akkor érkezik valami, csak nem biztos, hogy észreveszed.
2: Hát vagy te párosítod össze a dolgokat, aki ugye ebbe benne van, igen, ebbe a spiri dologban, és azt mondod, hogy utólag jössz rá, hogy ott volt egy jó jel, vagy aki kapja, az ezt észre se veszi. Én például ugye teljesen alkalmatlan vagyok erre, tehát ez a spiri vonal.
0: Szerintem neked, ha Jézus leszáll, és a szélvédődre ráírná Feri, te akkor is valószínűleg beindítanád a párosítót, és tehát, hogy
1: törölne egyet.
2: Igen, szegény Jézus.
0: Egy könnyező Mária szobor mögé is bemennél, hogy biztos palackból nyomják. De neked nincs az a jel, ami ha megjelenik, az neked átmenne, hogy ezt most neked üzeni az univerzum. Ezt a jelet most te kapod.
2: Nekem nehéz. Én a materiális dolgokban hiszek. Most például Szilárd hozott otthonról két üveg házi pálinkát.
1: Az egy kézzelfogható. Így van.
2: Érted? Mondjuk jele volt, mert szóltam neki, hogy hozzád, hogy azért én próbáltam erre jelenni, de így megkaptam. Én nem nagyon hiszek ezekben, de egy csomó ember van, így az Anna is.
1: Én hiszek,
2: viszont...
1: igen, abszolút. Nyitott vagyok ezekre.
0: Na írjatok, drága hallgatók, tényleg, amikor volt ilyen üzenet, jó? Vagy úgy értelmeztétek, vagy egy családtag elvesztése után, akár ő próbált üzenni, vagy valamilyen életbeli helyzetben voltatok, vagy valamilyen ilyen hasonló dinamikában, amikor azt éreztétek, hogy jól jönne most valami segítség, vagy jel, vagy valamiféle üzenet az univerzumtól, vagy akit elvesztettél, és segítene neked, vagy milyen jó lenne, ha meghallhatnád a tanácsát. és valahogy próbált neked üzenni. Vagy küldött valamilyen jelet az univerzum, amit te mondjuk jelnek értelmeztél. Hogy aztán most tényleg küldi valaki, vagy tényleg segít, vagy nem, hát ez már mindenkinek a saját hitrendszere.
2: Anna majd azt is magyarázd meg, amikor a műlábat láttad a metróba, hogy azzal, az, amit
0: ja, tényleg
2: üzenni, mert volt egy ilyen is.
0: Tényleg.
2: Hogy ne vegyél új cipőt, már neked nem kell.
0: Igen. Most előbb egy műláb, aztán a rózsa. Ez szép. Egy temetésre elvitt rózsa, és először a műláb, igen. Volt egy használatlan vett mikrónk, ami tökéletesen működött, azt leszámítva, hogy úgy vettük át, hogy nem világított. Közben nekem volt egy rokonom, akivel nagyon toxikussá vált a kapcsolatom. 9 év után meghoztam a döntést, hogy magamat választom, és a lelkiismeretem ellenére megmondtam neki, hogy többet nem látogatom. Aznap, amikor ez a döntést meghoztam, ami életem egyik legnehezebb döntése volt, a mikróm, ami előtte már 7 éve nem világított, elkezdett világítani, és azóta is világít. Mindenki hülyének néz miatta, de nekem gyönyörű jelkép, hogy magamat választani nem bűn, és kaptam egy jelet, hogy nem vagyok rossz. Ez a dicsfényt érdemel 28 évesen először kiállni magamért.
2: Tök menő. Na, ez menő. És ráadásul még a szimbólum is nagyon jó, mert megvilágosodás. Ugye elkezdett, úristen, spiri lettem, gyerekek, verjetek nyakon, de hogy tényleg ez van, hogy a megvilágosodás van benne. Érted, hogy elkezd a mikrovilágítani. Nagyon.
0: Azért, ha csak az évet nézzük, akkor 365 az egyhez az esélye, hogy pont aznap induljon el. Ha már a 7 évet megszorzott, hogy annyi ideje nem ment a mikro, akkor az már azért sokszor 365, de annak ellenére pont azon a napon kezd el világítani, és...
2: Ahogy meglépted a lépést, elkezd világítani. Nagyon
0: igen.
2: Komoly. Jó.
0: Nekem is volt egy ilyen jelem, de ki fogsz röhögni.
2: Hát igen, egyébként igen.
0: De én értem, hogy a jel miről szólt. Tehát, hogy lement a szilveszter, nem volt túl erős.
2: Oké, tehát otthon ültetek?
0: A Benny egy barátjával, mi otthon voltunk, a kicsivel, hát nem, mi nem vagyunk azért ezek a nagyon nagy szilveszterezők.
2: Hát meg azután, hogy fölgyújtod a szomszédházat, mi a francot ünnepeljél, ugye a 30. petárdázással.
0: Igen, és olyan szép jelet kaptam, hogy tök, de nagyon, te tudom, mit fogsz mondani.
2: Na, gyerünk, most már
0: mondd ki. De jó, hogy nincs itt a Jani Jézus Mária. Úristen, mit kapni?
2: Gyerünk.
0: Felkelt a feleségem 1:30-kor.
2: Ez fantasztikus. Én most beszartam.
0: Kelteget, mondom, betörők, fogom a baseballütőt kipatolni, kelteget, hogy a kazánba valami tönkre ment, és csörög.
2: Ez elsője.
0: Tessék, de kár, hogy most nincs itt, át tudná nekem küldeni a videót. A hajnalba elsőn csörög a kazán.
2: Mondjuk nem volt hosszú bulitok a 1:30-kor, már aludtatok.
0: Akkor már én 3 órája aludtam.
2: Hát mulattuk a szilveszter.
0: 10-kor egy kis kaszinótojás, egy csonkateker, 10:30-kor már ágyba voltam, úgy aludtam, mint mondtam. Kicsit megriadtam a éjfélre, nem szeretem, a duroktatnak, egyébként is én már 30-án mindent előttem illegálisan, úgyhogy ki a fene akar fennmaradni. És olyan egy ilyen csörgő hangot képzelj el, ami ugye azt gondolod, hogy a gépen belül valamilyen szelep, vagy valami elszállt. És nagyon-nagyon-nagyon rossz hangulatba felkeltem, elkezdtem keresni, mire jött a Viki, és elmondta, hogy szerintem madár ment a szellőzőbe, bement egy madár. Bement egy madár a szellőzőbe, és ott van, és elkezdte ütögetni a csöveket, hogy hallgass, amikor ütöm a csövet, megijed és elhallgat. De mondom, hogy ez egy zárt rendszer, a fűtés, a padlót, nem, de madár van bent.
2: Ja, hogy a fűtés csőben madár.
0: A fűtés csőben, volt egy ilyen,
2: nem mondtad neki, hogy abban víz van, de tehát, mondtam, hogy ez egy vízi madár?
0: Nem, madár van, és dúltunk, fultunk, és 1:30 és pakolok ott ki mindent a kazánba, hogy nem hiszem, mondom, jó, megkeresem a madarat.
2: Leeresztem a vizet a radiátorokból, drágám.
0: Padlófűtés, felvágom a csövet, nem érdekel, ha elfolyik a 6 bar nyomás vele, megkeresem azt a madarat, hogy tényleg hol van. Elkezdem kipakolni, voltak egy régi festékes bödönök, meg minden, de én is hallottam a csörgő hangot, és ütöttem a csövet, tényleg abba hagyta. Mondom, figyelj, tényleg, mondom, zárt a rendszer, de mondom, madár. És hogy pakolom ki az egészet, nem tudom, nem, el nem tudod, mit találtam? Nem tudod, mit találtam?
2: Ne, ezek után el nem tudom képzelni.
0: Egy ciripelő tücsköt.
2: A csövön belül?
0: Nem, az a festékes bödönök mögött.
2: Decemberben, csatak részegek voltatok mindketten.
0: Mennyire voltatok beállva, Pali? Jönne majd az esemény. Ne, egy ciripelő tücsök. Hát milyen...
2: Hát gyönyörű jelkép,
0: de milyen, tudod,
2: évet.
0: Mi az üzenete ennek?
2: Az, hogy hülyék vagytok, hogy nem takarítotok.
0: Milyen szimbólum? Megtaláltam, le van fotózva, fönt van a hang, holnap meg tudom mutatni. Találtam egy ciripelő tücsköt, és ott jöttem rá, hogy micsoda mesteri tanítás ez. Dulsz-fulsz, rosszul indul az új éved, nem ünnepelsz, fölkelsz, nem vagy abban a hangulatban, és a tücsök azt mondja neked, hogy ünnepeljetek, Bali, hogy az élet szép,
2: hogy cirípelek,
0: hogy itt vagyok és hegedülök. Kidobtam az ablakon, és eltapostam természetesen.
2: És utána lefeküdtél aludni.
0: És énekelt, és zenélt.
2: Ez fantasztikus.
0: Bent a szerinted megbolondultál?
2: Meg, szerinted megőrültem? Igen,
0: szerinted igen. Be volt a válva, nagyon?
2: Január 1-én a tök hidegben behúzódott a kis tücsök, aki eddig nem volt ott.
0: Mondom, hogy ott volt a tücsök, és énekelt. És az volt a szimbólum, és az volt az üzenet, hogy hülyék vagytok. Hogy az élet szép, hogy ünnepeljetek, hogy örüljetek, hogy oké, hogy fél kettő, én is zenélek, élvezzétek ti is, ameddig lehet, mert nem tudod, hogy meddig tart. És felmentem, és ezen gondolkodtam, hogy de szép üzenet volt. Szóval fogtam egy rohadt nagy klumpát,
2: puf!
0: De nem bántottam, kidobtam, nem tudom, mi lesz vele, kiraktam a házon
2: kívül. Semmi, visszajön, holnap ugyanúgy ébredtek fél kettőkor, amikor cirípel.
0: Nincs ebben egy ilyen üzenet?
2: De hát de van, csak nem neked, tudod? Ugye előtte meg tönkretetted az egész estédet, nem aludtál, pakoltál
0: egy
2: egész estét.
0: Egy órán keresztül pakoltam.
2: Mire meglett
0: mire
2: a kis tücsök?
0: Meglett a tücsök. Szerintem az üzenet szép. Na mindegy, jó, lehet, hát, hogy sok volt a tátra te. Az első vetélésem után pár héttel egy gerlepár kezdett az erkélyünkre járni. Alodzsül, figyelj, belvárosban inkább csak sima galambok szoktak, de ők tényleg gerlék voltak. Utána olvastam idő után, mert mindig csak odaszálltak és néztek befelé. Az anyaság szimbólumai. Onnan tudtam, hogy anya leszek egyszer. Napra pontosan egy évvel később az első pozitív teszt után újra pozitívat teszteltem, ott pedig még nem kellett volna tesztelnem, de azt álmodtam, hogy csinálom a tesztet, és pozitív. Felkeltem, csináltam a tesztet, és pozitív volt, kistesó viszont nem jött össze, most már hiába keresem a jeleket, pedig nagyon, a gerlepár viszont megérkezett az erkére.
2: Na,
0: ez milyen szép az
2: azért. Nem? Kérdezték.
0: Milyen szép. Meghalt a papám, és volt egy meghatározó öltözködése, egy hónapra rá egy nyaralási charterem volt, légiutas kísérő vagyok, beszállt egy idős úr, aki egy az egyben úgy nézett ki, mint a papám. Nem tudtam levenni róla a szemem, ő is folyamatosan figyelt, leszállt a gép, odajött hozzám, és azt mondta, örülök, hogy látlak, egy élmény volt veled utazni. Ebben a csodás a rémisztő az, hogy mindig ezt mondogatta.
2: Úristen,
0: fantasztikus élmény
2: ez
0: volt.
2: Ez kemény, hogy ugyanazokat a ez szavakat kemény. Ugyanúgy
0: ugyanabban a ruhá, ugyanolyan ruhában.
2: Komoly. Komoly. Visszatérve a Gerlés sztorira, ez szerintem Gyulusiknál is megállja a helyét, mert a Zsülnek már akkora pocakja van, érted, hogy nála is jelentettek valamit a Gerlék.
0: Hat gerlepárt nevelget az erkélyen, se légpisztolya, se sörétel, nem tudja elhelyezgetni, nem tudja kiírteni őket, igen. Londonban éltünk a párommal, az elégre Richmond Parkban sétálgattunk egy forró napon, kicsit eltévedtünk, és egy kortyvíz sem volt nálunk, megegyeztük, hogy vattát köpünk, mintha a sivatag közepén volnánk. Majd 3 perc múlva kb. Az úton előttünk ott termett egy bontatlan 0,5-ös bubis víz. Na ezt hova rakod?
2: Ezt oda, azért hogy valaki is van elhagyta valami a bubis vízét, de te szerencsére megtaláltad.
0: Oké, okay. de hogy tudod, hogy egyrészt észreveszed, kettő pont te veszed észre.
2: Igen, szerencsés véletlen. De ezzel mi a jel?
0: Szerencsés véletlen, de van ilyen, hogy szerencse, vagy van ilyen, hogy véletlen? Hát.
2: Más is megtalálhatta volna, igen, pont ők találták meg, akik szomjasak voltak. De ezt mondjuk én nem érzem annyira jelnek.
0: Tudod, hogy működik a szerencse meg a véletlen?
2: Sehogy, öcsém!
0: Ne sehogy?
2: Nem, szerintem igen.
0: Nem, működik. Hány piros autót láttál ma, amíg jöttél ide reggel?
2: De pont számoltam ma reggel 3-at.
0: Láttál tényleg piros autót ma reggel?
2: Tudom én, ki a franc számolja hajnalban reggel 5-kor a piros
0: autókat.
2: Tehát nem
0: tudod.
2: Nem tudom.
0: Ha most azt mondanám neked...
2: Ja, láttam, az enyém piros.
0: Most azt mondja neked, hogy menj haza, figyeld a piros autókat, és számold össze, hogy hány piros autót látsz, igen, akkor szerinted hányat látnál? Valószínűleg többet, mint amikor nem szólok neked, nem? Tehát mert keresnéd a piros autókat, és valószínűleg észrevennéd, hogy egyébként van 6-8 piros autó. Na, a szerencsés véletlen az pont így működik. Építkeztünk, és folyton ott repkedett egy fekete pillangó a párom mellett, folyamatosan nagyon hosszú ideig, 4 hónapja hunyt el. Nekünk is volt egy ilyen jelzésünk, a futárcégnél dolgoztam, és egy pihenőnél megállva találtam egy cuki szép szőke játékbabát. Rá pár napra kiderült, hogy a feleségem terhes. Egy gyönyörű szőke kislányunk született. Pihenőnél megállva találtam egy szép cuki szőke játékbabát.
2: Képzeld el, mi
0: na de ha valaki meg elmegy mellette, érted, hogy ő azt ott akkor meglátta észre, és észrevette. Ez a piros autó hasonlat, hogy erről szól, hogy te ezt észreveszed, akkor lehet, hogy egy csomó üzenetet kapsz, csak mivel nem vagy éber, nem figyeled, ő abban a pillanatban egy tiszta tudatában, mert ez valahogy kiszúrta, vagy az üzenet annyira erős volt. Na, ugyanez a piros autó hasonlat, hogy lehet, hogy nagyon sok piros autó megy el mellette.
2: Rohadt csak nem látod. Rohadt nagy mákod van, hogy nem egy színes bőrű babát találtam.
0: Igen, mondjuk találtam volna egy kínai babát, nagyon vágott szemekkel, azért az érdekesett volna, igen. Kértem egy jelet reggel, mikor munkába mentem autóval, hogy kellene nekem ez a munkahely. Ahogy ezt kimondtam, abban a pillanatban szélvédőn pattant egy óriási kő, kormány félreránt, majdnem baleset.
2: Na. Hát ez elég konkrét.
0: Nem írtad meg, hogy elmentél azért ennek ellenére, mert meggyőzted magad, hogy ez csupán csak véletlen. Igen. 2004-ben a szomszéd fiatal 4 gyerekes anyuka nagyon megbetegedett, egyik este hollóval álmodtam halált jelent, reggel meséltem anyukámnak, amikor jött a hír, hogy Zsuzsa a szomszédunk reggel elhunyt. Nagyon nehezen tudtam feldolgozni. Azért itt vannak érdekes dolgok. Novemberben Szegedre mentem konferenciára, mielőtt elmentem a tévében, az NCIS Elé él sorozatban az a rész arról szólt, hogy hívták a párt, hogy örökbe fogadhatnak egy kislányt. Mondtam a férjemnek, hogy szerintem ez jel hülyének nézett. Másnap hívtak, hogy egy testvérpárt fogadhatunk örökbe. Ma megyünk a végleges határozatért, hogy egy család legyünk a kislányukkal és a kisfiunkkal. Barbie küldte nekünk.
2: Tök jó,
0: az NCIS pont azt, de hogy meghalld azt a részt.
2: De valószínűleg minden...
0: De a piros autó is itt van, hogy meghallod azt a részt, mert éberen figyelsz.
2: Oké, csak most saját magad cáfolod meg.
0: Miért?
2: Hát azért, mert ugye akkor ő valószínűleg mindig nézi az NCIS-t, ez a rész erre volt kihegyezve, az örökbefogadásra volt kihegyezve, tehát ezért vette észre. Érted a dolgot? Tehát, amit te mondasz, az működik valóban, de akkor ezek így nem lesznek már égi jelek, ezzel, hogyha azt mondod, hogy rá vagyok függve a piros autókra, akkor persze, hogy észreveszem. Ő az örökbefogadás volt az első számú téma az életében, ezért aztán bármi, ami örökbefogadással kapcsolatos, az kopogott be nála, most például az NCIS.
0: Aha.
2: Érted? Tehát így
0: igen,
2: már nem
0: ez is lehet.
2: Igen.
0: Igen. Beköltöztük az első albérletünkbe, takarítás közben találtam egy cumit. A vőlegemnek erről nem szóltam, mert ő annyira nem volt gyerekpárti. A cumi megtalálása után 2 héttel később kijelentette, hogy apa szeretne lenni. Egy hónap múlva terhes lettem, 3 év fogamzás gátló szedése után. Nyilván megmutattam neki, amikor bejelentette. Nyilván letettem, amikor bejelentette. A francba az egész nap a jeleket fogom keresni. Nincs szerencse, véletlen sincs. Nem, van egy ilyen mondás, ez egyébként nagyon igaz, hogy a szerencse az a felkészült elme pártfogója. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy szerencse. Csak te fel vagy arra készülve, hogy azt észrevedd, azt kihasználd, azt jelként értelmezd, olvasd, és kezdje vele valamit. Tehát nincs se véletlen serence, csak a felkészült elmét segíti meg. Ez egy nagyon szép mondás, ez tényleg így van. Én nem hiszek ebbe, se a véletlen, mert se a szerencse, nincs, hogy véletlen. A természet és az univerzum ennél tökéletesebb, mint hogy szinkronicitás alapon véletlenszerű eseményeket hozzon létre. Ez nem így van. Minden egyes történésnek, jelnek, balesetnek, végtagtörésnek, munkahelyváltozásnak, mindennek van valamilyen üzenete, ami pont akkor, pont úgy, pont abban a pillanatban történik, azért, mert az a lecke. Mert azt kell megtanulnod. Mert azt abból kell olvasnod, hogy mi az irány. Akkor nincs. Az univerzum ezt a szót nem ismeri, hogy véletlen.
2: Na, akkor Anna fehér rózsája se és a te tücsköd se jelent semmit.
0: A tücsök nagyon szép. A tücsök gyönyörű. Hülyék vagytok, pakoltok, mérgelődtök, dühösek vagytok. Ünnepelnetek kellene, az élet szép. Na, ne bosszankodjatok, szép az élet.
2: Mert ezzel jár az agyat, hogy miért aludtál szilveszterkor, és miért pakoltál.
0: Azért a kemotoxot nem szerette.
2: Azért kaphattak is rohadék.
0: Megparton megyek, 15 piros autót számoltam, köcsibali. De gyakorolj, mert a piros autó az ad egyfajta éberséget. Ha így vagy éber, akkor így leszel éber a gondolataidnál, az érzelmeidnél, a történéseidnél, a telefonhívásaidnál, a hallott mondatoknál, az üzenetnél, amit egy bevásárlóközpontban mögötted neked mond valaki megbökve a hátad, mert folyamatosan van egy felébredett állapotod, ahol erre te nyitott vagy. És ez lehet egy félmondat egy másik sorban egy nőtől, aki nem is hozzád beszél, de kapsz valamilyen félmondatot. Érdemes ilyen szemmel egy napot eltölteni. Nagyon más, hogy lehet így élni.
2: Jó fárasztó lehet. Gyerekek.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Világmárkák, világra szóló áron.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
15: Utazási csomagjából ne felejts el!
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Reklámot hallottak.
19: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, életbe léptek az új vámszabályok. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kész higiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést, az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett, a díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. Keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, a Malom Központ hirdetett fotópályázatot, a képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli. A legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a hiros.hu oldalon. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linz Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megosztotta a TikTok népét egy édesanya gyermeknevelési kérdések. Abban jók vagyunk, mindenkinek van, meg tudjuk beszélni. Nem? Gyermeknevelési kérdések. 6 gyermeke van, tehát le a kalapa. 6 gyermek. Azért azt nem is értem egyébként, de erre azt hiszem, hogy erre születni kell. Tehát ez egy tök más kaszt, egy tök más rendszer, egy tök más univerzum.
1: Van, bocsánat, akkor ha 6 gyereket, már abban már 3-at gyerekek nevelnek.
2: Hát ez sima ügy,
0: ezt mondják.
1: Hogy azért az nem annyira.
2: Nincs az a fajta féltés, amit mi csinálunk, az 1-2 gyerekesek, hogy azt gondolod, hogy neked kell fölöltöztetni reggel, hogy neked kell reggelit csinálni. Nem, ott már 6 évesen az van, hogy kicsi, ott van, vedd föl, kész.
1: Igen, már flambíroznak a konyhában, tudod.
0: 8 évesen már sztéket süt a gyerek, 12 évesen már közlekedik, tanul, egyetemre megy.
2: De tényleg, mert nincs rá idő.
0: Nincs, ha gyerekkel nincs.
2: Nem lehet.
0: Igen. 8,5 millió megnézték azt a videót, amelyben azt mondja, hogy milyen szokás, elmeséli azt, hogy milyen szokásokat vezettek be ő és családja életébe azért, hogy a mindennapjaik jól szervezettek legyenek. Az amerikai Utah államban élő Sharon Johnson elmondja, hogy fürdetésre és zuhanyzásra szerdán és vasárnap kerül sor. Ha esetleg közben is van rá igény, akkor nyilván lehet, de egyébként heti 2 alkalom bőven elég ennek a 6 gyereknek, mert úgy jön ki a logisztika, egyszerűsíti az edzést, egyszerűsíti az estéket, és...
1: Az edzés is, hogy gyorsabban kell futni, ne érezd a saját szagodat.
0: Igen. Azt mondja, hogy hihetetlenül száraz éghajlaton élnek, próbálja megindokolni. Nagyon érzékeny gyerek. Bőre, ha minden nap zuhanyoznának, nem tenne jót nekik, a testápoló nem segít. De ha szükségük van arra, hogy többször fürödjenek, természetesen megengedjük nekik, hogy felfrissüljenek, de így a heti 2, a szerda és a vasárnap az elég, azokon a napokon muszáj. Na hát is elindult az őrület, hogy az anyukát azt élve fölkoncolják, megkurcolják, vagy éppen egyetértsenek velem. De én bírom, hogy ezt ő így bevállalja. Hogy heti 2 fürdetés a gyereknek, a többi fakultatív. Opcionális. Meg lehet oldani, ahogy akarod. Nem?
2: Tök korrekt.
1: Igen, hát akkor Feri talán lehetne 3, ha így rólad beszélünk egy kicsit, mert, de hogy, igen, amúgy szerintem ez annyira egyén kérdése, nem? Tehát, hogy egyrészt, hogy mit csinál a gyerek egész héten, mert amúgy, hogyha, mit tudom én, otthon van, mert úgy alakul, akkor az szerintem teljesen fölösleges minden nap megfürdetni.
2: Nálad hányszor fürdik a gyerek?
1: Hát nálunk az esti rutinnak a része, és én úgy tanultam meg altatni a gyereket, hogy a fürdéstől már átformáltuk a dolgot, és akkor tudta, hogy a fürdésén után jön az alvás.
2: Úgyhogy reggel lefürdetitek, és egész nap alszik.
1: És tudta, hogy a harmadiknál már megyünk az ágyba. Nem, de hogy igen, szóval, hogy ezért mi minden nap fürdünk, viszont most, hogy megismerkedett a büdös nap fogalmával az óvodában, mert vannak óvodai csoportársak, akik ezt alkalmazzák, most már ő is szokta kérni, hogy ma büdös nap legyen.
0: A büdös nap az, amikor felmentés adsz a fürdés alól.
1: Igen, a büdös nap. És akkor azt érzed, hogy most igazán él.
0: De mi van, hogy gyerek nem fürdik egy napot? Igazából semmi.
2: Az ég egyet a világon.
0: Az ég egyet a világon nincs semmi.
2: Most már egyre többen mondják, hogy az, hogy minden nap tusolsz és kemikáliával tusolsz, az nem tesz jót a bőrödnek. Kiszárad, nem lesz meg a megfelelő védelem például, mert a baktériumok ugye nem úgy vannak rajtad. Tehát egyre többen mondják azt, hogy a napi fürdés kisgyereknél oké a dolog, de aztán egy idő után eljön az a pillanat, amikor nem feltétlenül kell lefürdetni.
0: Mondjuk, de nem az, hogy szokássá válik, hogy tehát amit gyerekkorodban szokásként megtanulsz, az felnőtt korodban szokásra válik. Tehát az a gyerek, aki hetente kétszer fürdik, az felnőtt korában is hetente kétszer fog. Tehát ezek a szokások azért vannak, hogy beépüljenek, nem?
1: De van egy csomó, aki ellene megy annak, ami otthon volt, mert megutálja, mondjuk, vagy megharagszik rá. Például akiknek, nekem van egy csomó ismerős, akinek spúrszülei voltak, tudod, akik spúroltak a meleg vízzel.
0: Aha, gyorsan kellett fürdeni, zuhanyzás,
1: igen. Hogy ők, ahogy felnőttek, és elszabadultak otthonról, mindenki úgy tapasztalta meg ezt a szabadságot.
2: Végre, meleg víz.
1: Ma nem jövök ki a zuhanyzásból. Igen. És ez, tehát, hogy ugye akció-reakció, nem tudom, hogy ez mindig így van-e, de szerintem sokszor a gyerekeknek más az igénye, mint a szülőknek.
2: De ha kicsit normálisan csinálod, ahogy az anyuka szerintem normálisan csinálja, azt mondja, hogy nem a 2 a maximum, hanem ha neked volt valamid és leizzadtál, akkor persze tusolj le.
0: De a 2 a kötelező.
2: De a 2-t azt meg kell csinálni, egy szerda vasárnap, vagy csütörtök vasárnap, nem tudom, hogy volt a dolog, és egyébként alternatív, tehát ha te elmentél edzeni, és nem tudom, rögbi mérkőzésed volt, ha amerikai a hír, leizzadtál, akkor gyere haza és tusolj. Le.
0: Én mondjuk eleve ezt a 6 gyereket nem értem. Nem jobb 2 gyerek, de minden nap fürdik, mint 6 gyerek, de nem fürdik. Tehát ez nem egy jobb kompromisszum. Szüljek csak 2-t azért annak, hogy levágom a körmét, megmosom aját, megfürdetem. Csak 6-ot, és kismaugulik rohangálnak át, mert azt mondom, hogy nekem erre nincs igény. Tehát akkor mi a jobb? Lehet, hogy jobb csak 2-t szülni, de azt mondjuk normálisabban felnevelni.
2: De hogy azért azt gondolt, hogy azért van csak a 2 fürdetés, mert ez takarékosság?
0: Ne, én szerintem a logisztika. Menj el fürdeni.
1: Távol tartani a férjét a 7. gyereknek a megfogantatásától, hogy nézd itt, ez a 6 büdös. Na, akarsz még egyet?
0: Hát de nem, biztos, hogy a logisztika. Hát gondol, gondold el, mire, ha elmegy fürdeni, mire átöltözik, mire szennyesbe viszi a ruháját, mire pizsomát visz, mire megmossa a haját, a fürdőszoba, ázik a fürdőszoba, tehát szerintem kapját egy pizsit, azért azzal egy 3-4 órás ceremóniát spórolsz meg, úgyhogy 6 gyerek van, akkor meg az egy 2 órával rövidebb este, vagy egy 2 órával egyszerűbb, ahol mindenki egyszer csak bemegy a szobájába, és kijön pizsomába. Hát azért ott nagyot spórolsz időben.
1: A gyereknél az már egy, ez már egy szervezet, az már egy rendszer, az már egy sereg, ott már nem az van, mint most van nálatok, hogy mind a két gyereknek le tudod követni az igényeit, hanem ott az van, hogy akkor a gyerünk gyerekek, akkor most 1, 2, 3, 4, máshogy nem tudod ezt
2: megcsinálni. Ha a gyerek nem száll be a családi melóba, akkor ott elvesztél. Mert az
0: nem ide, hogy mekkorák, gyerekes... nem tudjuk, hogy mekkora a korkülönbség.
2: Oké, egy gyerekes, meg két gyerekes viszonylag könnyen mondja azt, hogy jó van, kicsim, hagyd a francba a vacsorának a maradványait, majd anya elpakolja, vagy apa elpakolja. 6 gyerek után, meg a férjed után már nem akarsz pakolgatni. Tehát ha ott ők nem szállnak be, akkor elvesztél, akkor egy dzsuvában fogsz élni.
0: Nekünk, amilyen, abszolút így van, nekünk, amilyen nagyon-nagyon teljesen random megy, az a körömvágás. Tehát amit mi szeretem megsporolni.
2: Mikor már karcol.
0: Tehát néha én ránézek a gyerek. Jézus Isten, tudod, vagy leveszi az oknét, majd azonnal gyere ide, vágjuk le a lábúj körül.
2: Kis vakondom.
0: Tehát nyugodtan valljanak szülők, azért amit tudsz, sokszor megsporolsz. Tehát tudod, hogy más szülő megcsinálja. Tudod, hogy más szülő, igen, minden nap hajat, most minden nap levágja a körmét, minden nap megfűrik a gyerek, de azért hajlamos vagy megsporol. Én a körömvágása, szerintem a Viki is. Tehát az nálunk egy ilyen, nehezen jön oda, mire megtanulja, könnyű megfelelkezni, csak egyszer csak így fogja a gyerek, tud így a ceruzát így délután. Na, gyere velem a fürdőszobába, akkor most gyorsan kicsit áztasd be a lapát körmeidet. És akkor levágod a körmét, mert rájössz, atya Isten. Tehát anyám ezt úgy csinálta, hogy vasárnap. Az egy jó rendszer. Vasárnap hajmosás, láb és körömvágás. Láb körömvágás 2 hetente, kézköröm hetente. Beütél, ment a hét. És arra tudtad, hogy odaadtad anyádnak a jobb kezedet, mert ő levágja.
2: Csak meghalod a zenét, azonnal vágsz.
0: Igen, de nálunk nincs ez a rendszer. Hanem ilyen, amikor meglátod, hogy nagy a baj, akkor elrángatod a gyereket a fürdőszobába, és levágod a körmét, amikor a nagymám magának vágja. Tehát ügyes.
1: De amúgy nektek megvan még az a folyamat, amikor elkezdődik maga a körömvágás, mert emlékszem, hogy nekünk nagyon sok volt ezzel a bajunk, úgyhogy rászoktunk arra, hogy álmában vágtuk a körmét a gyereknek. Megvártuk, hogy elalszik, és ugye a babák azok úgy aztán, mint nem lenne holnap, és akkor szép lassan, és a gyerek ugye nem tapasztalta meg azt, hogy megnő a körme. Tehát ugye azt hitte, hogy ez így magától ilyen, mert ugye mindig álmába vágtuk le, úgyhogy sose volt az az élménye, hogy ez így történik. Ugye utána egyszer el kellett felhitetni, de most akkor jön az, hogy levágjuk a körmödet, és nem értette az egész projektet, hogy mit, de hát nem igen. Nő, hát nem értette.
2: Nekem mindig ekkora volt.
0: Aztán rájöttünk, hogy jó álmában etetni, álmában mesét nézni vele, álmában olvasni.
2: Azóta a gyerek 0-24-ben alszik.
0: Azóta csak alszik, már 13 éves, de még aluszana volt. De ez jó, és akkor kilógatta a kezét, és ti meg levágtátok a körmét.
1: Igen, és a lábujján is abszolút tökéletesen működik. De amúgy előtte egy küzdelem, meg szenvedés, meg bizalmatlanság, nagyon rosszul esett a részéről, de meg lehetett oldani.
0: Igen, írjatok, drága szülők, tényleg, mi az, amit megsporoltok a gyereken, jó? Tehát, amiről tudjátok, hogy meg kéne csinálni, de egyszer nincs energiátok. 2 szer fölve adtok neki egy alsógatyát, mert nincs kedved kimosni. 3 hetente vágod le a körmön. Mondod neki, jó, ne fürödjél, anyád, ne tudja meg, de már 3 napja nem fürdött. Tehát mi az, amit a szülők sokszor megsporolnak, vagy a gyereken, hát hogy is mondjam, vagy időszempontjából, vagy pénz szempontjából, miért tudsz még? Vagy önmagad szabad idejének megvédése szempontjából, nem? Tehát amikor például a gyerek nem akar fürdeni, akkor azért mondasz rá, mert hogy jó lefűrődj, mert tudod, hogy neked is könnyebb
2: meg lesz. Tudod miért? A vita elkerülése vége.
0: A harc,
2: elegem
0: igen.
2: Van a partalan, amikor 50-szer kell valamit elmagyarázni. A miértek, hogy menjél fürödni. Miért? Mert így szoktuk.
0: Igen, de akkor inkább ráhagyod. De inkább
2: és akkor azt mondod, egy idő után elengedett, hogy figyelj, majd, ha ciki lesz számodra, akkor majd lefürdesz. Ha már meg fognak szólni, ha a csajok azt mondják, hogy büdös vagy, vagy a fiúk, hogy akkor majd lefürdesz. Engem már nem érdekel, én el tudom ezeket engedni.
0: De akkor te ilyen ráhagyósak vagy. Jó, meg már nagy, nem, mert 15, tehát az már nagy.
2: Igen. Már megőrülsz tőle.
1: Ez most jó tettél a reputációjának szegény gyereknek. Hogy...
2: tanulja meg, ez van, így járt.
1: Nem tudom, hogy most már mindenki tudja, Anna hogy nem szeret Soma. Fürödni.
0: Igen.
2: Azt, nem mondtam, hogy nem szeret, csak hogyha ez előfordul. Szép mentés.
0: Máté írja nekünk, hogy a nevelés spórolja meg. Az egyébként jó. A gyerekcsinálás spóroltam meg egy időre, az kellett volna.
2: Igen, az jó volt.
0: Vasárnap hajmosás, fürdés, hétközben kötelező lábhónajmosás, igény szerint zuhany. Tehát, hogy vasárnap hajmosás, fürdés, akkor víz.
2: Oké, tehát az a te nagy generál.
0: Hétköznap kötelező lábhónajmosás.
2: Alvázmosás.
0: Igen, és igény szerint, ha a gyerek akkor zuhanyzik. Az egy jó dolog.
2: De várjál, beállsz a tusba, és úgy mosod meg a hónodaját, meg a lábát, mert ha már beálltál, akkor már akár le is tusolhatnál.
0: Igen. Pelenkát addig nem cseréltem, amíg nem jött ki a kaki, írja valaki. Azért az kemény. Igen. Szóval, amikor gyereket válasz, akkor nem tudod azt, hogy egy csomó ilyen kötelező procedúra jön ezzel. Nem? Ami nem a gyereknevelés szép része, hanem ez a kötelező. Nem? Mint az esti fürdésért könyörgés, a körömvágás, a hajmosás. Ezek az általános dolgok, amit úgy nem mondják el, mert egy ilyen idilli ez a gyerekvállalás.
1: Ez a dackorszak, meg ez a lázadás iránt igényük, ami nagyon magas, és én is attól vagyok mindig ki, hogy így amellett kell korteskedjek, amit nem is az én érdekem, nem is én akarom, hanem neki jó, tudod. Most hazamegyünk, mert jönnek a barátaid. Azért megyünk hozzá, mert a te barátaid jönnek hozzá. És tudod, nem megyek, és nem, és ez egész, tehát, hogy nem menj ki, mert előtt az autó. Előtt az autó, meg is verlek. Na, de ez,
0: igen. Mennyi idős? Négy?
1: Négy és fél,
0: igen. Dac korszakon túl akkor már, nem?
1: Most már túl vagyunk, most az elmetrükkök időszaka van.
2: Aztán jön a kiskamaszkor, lesz ez még rosszabb is.
1: Biztos, hogy lesz, meg hát az enyém az fel van kész, be van töltve rendesen, tehát, hogy ő képbe van, és iszonyatos érvelések, iszonyatos küzdelmek vannak, és most már van hozzá ráadásul ilyen baráti társasága, tehát, hogy tegnap megérkeztem az óvodába, és rám támadtak, mint a piranyák. Megbeszéltük, hogy megyünk át hozzátok.
0: Sok kis idegesítő kis.
2: Nem jöttök ki sehova.
0: Álltál ott egy kicsit, elhesegetted őket, fogtad a gyereket, és leléptél.
1: Nem az, hogy lepereg életet, hogy milyen állapotban hagytam ott a lakást. Tudod, hogy hova fogunk megérkezni ezekkel a gyerekekkel, hogy így mit árul el rólam, amit majd ott találnak. És van ez a pánikszerű rendrakás, tudod, hogy ja, amúgy nálunk mindig ilyen rend van, tudod, mi mindig így szoktuk
2: kinézni. Most nem volt idő.
1: Igen, hát nem tudom, ki tört be, vagy hogy mit csinált itt egyáltalán, nem is értem az egészet. És ez a legdurvább, hogy folyamatosan készenlétben kell lennem, mert nem tudod, hogy hány fő érkezik, milyen célokkal, és hogyha egy helységet hátrahagysz, hogy ide úgyse jönnek be, untig abban a szobában akarnak tombolni, megállnak, kiszagolják, érted? Mint a vércsék, és ez tegnap a fürdőszoba volt.
0: Tehát, ja, de engedtél a nyomásnak, tehát jöttek a barátok?
1: Engedtél a nyomásnak, most előtte sokáig otthon volt, egy napot volt az óvodába, hogy elmenjünk a kontrollvizsgálatra, és közöljük, hogy a héten már nem megy óvodába, úgyhogy engem már otthon várnak a programok.
2: Ez miért zavar téged, hogy mit gondol 5 darab, vagy 5 fő 4 éves a lakásodról?
1: Ja, nem a 4 évesek miatt aggódom, nem a 4 évesek miatt aggódom.
0: De mi anyuka megáll az ajtóban? Csokolom, melyik az rágyerek, rámutat, kidadod, kabát a kezében csokolom. Nem, nincs lánunk, jó pomáskodás.
1: Mások a szabályok, anyuka, az van, hogy a cipőt és a szülőket kint kell hagyni. Igen, hogy ez, hát, tudod, ez érdekes, mert ilyen kicsi gyerekeknél azért még ez nem így működik szerintem, hogy ott szívesen ott hagyod valakinél, hogy tessék érezd jól magad, hanem azért...
0: Egyébként igen, amikor kicsi volt, akkor mi is azért megnéztük, hogy hol hagyjuk, beszéltünk a szülővel, nem hagyod ott, tehát most 10 évesen más hát megy bandázni, 3-4 évesen még azért úgy nem teszed be bárhova, csak úgy, hogy nem
1: tudod. Gondolják magukat, tudod, tehát fölösleges ott hagyni, mert utána 10 perc majd csörög a telefonod, hogy na már azonnal most vigyetek ki, evakuáljatok erről a rendezvényről.
2: Bennülnek a szülők nálad a konyhában
1: hát
2: is kávéztok?
1: Hát nappaliban főleg, igen, és akkor próbálunk ilyen teljes értékű beszélgetéseket lebonyolítani, de ahogy megérzik a gyerekek, hogy ti beszéltek valamiről, azonnal megjelenek, és ilyen, rám figyeljetek. Mondtam már, hogy tegnap.
0: Jó, te nagyon kemény betolhatod ezt. De jó fej vagy, hogy ezt bevállalod. Tehát,
1: most
0: hogy...
1: mit tudok csinálni? Adjam örökbe?
0: Nemet mondasz a gyereknek, hogy nem jönnek hozzád. Tehát, hogy óvodába játszol.
1: Utána kiközösítik, hogy nem tud. Tehát része kell legyél az egésznek, mert utána az rossz hatással van rá, és nekem amúgy, amikor gyerek voltam, lett volna igényem erre, és az én szüleim ezt így nem csinálták, nem tudták csinálni, meg ezt most így akkor megadom a gyereknek. De ettől függetlenül nem mondom, hogy pihentető. Toxikus titkom.
0: Na, mi a toxikus titkod?
1: Az, hogy nem szeretem, fölöslegesnek tartom a gyerek cipőjének a tisztítását, mert hogy ez annyira rövid ideig tart ki ez a helyzet, hogy egyszerűen ez egy ilyen sziszifuszi dolog. És amikor meglátom a többi szülőnek a gyerekét, látom, hogy igen, kis tip-topra, szépre meg van pucolva a cipő, és az én gyerekem meg egyszerűen gyakorlatilag nem tudom, hogy hogyan csinálja, mert a módszerei sem tisztázottak, de hogy konkrétan tényleg így minden szegmens állandóan koszos, úgyhogy egy idő után ezt egy kicsit nagyvonalúan kezdtem el kezelni, és aztán ez csak akkor kellem, amikor tudod, amikor így összehasonlításra kerül a többiekkel. De...
2: Na ki ez a cipő? Hát, na már megint a rácskó gyerek.
0: És volt olyan, hogy bementél 4-9-kor az óvodába, és direkt összetapostod a többit? Ezek a kis mocskos rohadékok, nézd milyen szép a cipőjük.
1: Jaj, de kár lenne, a kis Nutella kerülne erre a fehér sportcipőre. Na mindegy.
0: De sajnálom, lecsöpögök.
1: Hoppá.
0: Soha nem vágtam a gyerek körmét, csak babakorában, utána megtanított megtanítottam neki, hogy kell lerágni. Puszi Marika.
2: De jó!
0: Igen. Két dolgot spórolok a gyerekkel kapcsolatban. Nem áldozom fel az esténket, és ezért soha nem altatom őket, plusz nem vagyok hajlandó délután edzésre hurcolni őket. Oldják meg a suliban, ha nagyon akarják. Ez milyen őszinte? Én a kaja csinálást spórolom meg néha. Háromra érek haza, anya este 6-kor jön, a gyerekezik az iskolában 7 éves, kb. Fél 5-kor szokott nyivákolni, hogy éhes. Olyankor annyit kérdezek, hogy csak együnk egy ilyen krémet, szeme kikerekedik. Én vagyok az Isten a szemében, a kaja csinálást megúsztam, mehetek a dolgomra, másfél órát simán kibír. Anya már hamar hazajön.
2: És anya az egészséges étkezés híre. Érted, ő dolgozik, szegény, csinálja a jó vacsorát. Apa, mi együnk egy jégkrémet, gyere.
0: De tényleg, de tényleg néha lecsalod. Szóval hogy nincs erőd megcsinálni. Nincs erőd megcsinálni.
1: Nekem a játékkal van bajom, őszintén. Amikor le kell ülni, és a szintjükön kell sokáig hosszasan játszani velük, a babázások ki, az még tudom magam kondíciálni 4-5 feles után, így le tudok menni erre a szintre, de hogy maga, hogy tudod, hogy ők nagyon szeretik a monoton ismétlődő folyamatokat játszani, és a férjemnek van ehhez türelme, nekem meg nincsen. És nem tudom, szerintem velem soha nem játszottak a szüleim, tehát akkor azért nem volt itt divat, hogy a szülők, hanem úgy volt, hogy mennyi szaladjál, ne halljál meg, persze. Gyere haza. És ez viszi a legtöbbet belőlem.
0: Erre szokták azt mondani, ezékkel testvérkeszter, van kivel játszani, és akkor lesz egy testvérke, aztán már nem anyát, meg apát júzza, nem lesz egy tesó, igen.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Halló, hívjuk a naphallgatóját még így a nap végén, pénteken.
1: Naphali!
0: Te most itt vagy mégis pénteken, de jó hallani téged. Szia, mit csinálsz?
2: Bejött a kedvemért.
0: De aranyos
1: Feri
0: vagy.
1: Feri annyira ilyen toxikusan viselkedik, hogy muszáj vagyok miatt dolgozni.
2: Toxikusan.
1: Belemanipulált engem a péntekben.
0: Toxikula és maszkulinitása van.
2: Miért nem tudod egyszerűen csak azt mondani, hogy... Miért nem tudod egyszerűen azt mondani, hogy hiányoztam?
4: Balázsik!
0: És tudja! És a pénteki hallgatunk is. Tudja, jó reggel, csáó!
4: Hello!
0: Hogy hívnak?
4: Tibi vagyok, sziasztok!
0: Tibi, igen, kútba vagy? Elraboltak? Mi történik veled?
4: Nem, hegesztek és pajzsolat vagyok, különösen.
1: Állj, egyem a szívet!
0: Ez óriási, hegeszt egy pajzsolat.
2: És van beszélő a pajzsba? Átbeszélő? Kibeszélő? Telefonbeszélő?
4: Nem. Különösen vagyok.
2: Aha!
1: Ilyen gége mikrofont adnak ilyenkor oda nekik, és azzal tudnak beszélni.
0: Jól van, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, egy nagyon szép safari ajándékod van, figyelj!
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na, egy jó kis safari glamping.
2: Kintaszol a vadállakotok között.
0: Minden lesz.
4: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Oké, ciao, küldjük neked.
4: Sziasztok, köszi, hello.
0: Hello, ciao. Akkor gyerekek, mi ezzel lendülettel és köszönünk pénteken hirtelen, és aztán majd aztán hétfőn.
2: Gyűvünk hétfőn. Jó, legyetek, nyaraljatok, pihenjetek. És?
1: Szép ügyetek, okosodjatok. Nem tudom. Igen? Kellemes vegyeset mindenkinek?
2: Úgy van.
0: Kellemes vegyes.
2: Boldog vegyes.
0: Sziasztok, ciao. Szép ügyet.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
14: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
18: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
19: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalom.

0: 0632.
1: Billerbeck matrac bemutató térnyílt az Alföld áruház emeletén. Jöjjön el, próbálja ki a matracokat, válassza ki az önnek legmegfelelőbbet, és rendelje meg bármilyen méretben. Pontos részleteket és segítséget a lakástextil osztályunkon kaphat. Ha Billerbeck matrac, akkor Alföld áruház.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Go!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Itt a Rádió 1 Gong Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, online a rádió1gong.hu-n. A mikrofonnál pedig Faragó Miklós, 14 óráig tölthetjük el együtt az időt, és játszhatunk is. Focis kérdésekkel készültünk a mai napon is, minden órában a helyes válaszért cserébe 3 üveg piroska szörpöt tudok adni. Ma is van napi nyereményünk a Mincenti húspiacnak köszönhetően 25 ezer forint értékben grillhús csomag. És ma kiderül, hogy kié lesz az elektromos grillsütő, ez ugyanis heti nyereményjátékunk fődíja, és délután 4 és 5 óra között fogjuk kisorsolni azok között, akik hétfő óta velünk játszottak, úgyhogy az utolsó órák, hogy kalapba kerüljetek, a 2094140-20-as SMS Viber számon keresztül tudtok jelentkezni a játékra, csupán annyi a feltétel, hogy a nyerni szeretnék üzenetet elküldjétek, és már mostantól lehet jelentkezni, jó? Jöjjenek az üzenetek, én pedig már jövök a focis kérdéssel. Na meg az igazi mai slágerekkel, ez Kesmír Dalamár, itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. A YouTube egyre határozottabban próbálja jelezni, ha egy videóban mesterséges intelligenciával létrehozott vagy jelentősen módosított tartalom szerepel. Eddig a rendszer nagyban támaszkodott arra, hogy a feltöltők maguk vallják be, ha valósághű mesterséges intelligencia tartalmat használtak. A platform most új belső jeleket is alkalmaz, hogy automatikusan felismerje az ilyen videókat, és szükség esetén címkét helyezzen el rajtuk. Ez azért fontos, mert a generált videók minősége gyorsan javul, ma már néhány mondatos utasításból is készült olyan felvétel, amely első pillantásra valódi embernek, valódi eseménynek vagy valós hírrészletnek tűnik. Ez szórakoztató és kreatív felhasználásra is alkalmas, de félrevezetésre, hamis hír terjesztésére vagy ismert személyek utánzására is használható. A címkézés nem tiltás, a YouTube nem azt mondja, hogy minden mesterséges intelligenciával készült tartalom rossz, hanem azt, hogy a nézőnek tudnia kell, mit lát. A változás a tartalomkészítőknek is üzent, a mesterséges intelligencia használata egyre természetesebb része lesz a videógyártásnak, de ezzel együtt nő az átláthatóság iránti igény is. A jövő internetén nem csak az lesz fontos, hogy egy videó érdekese, hanem az is, hogy mennyire őszintén közli a nézővel, hogyan készült.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Pár perc múlva a hétvégi programajánlatokkal térek vissza, de addig is a Rádió egy gongon Farukko és a Pepasz, valamint Lady Gaga, ez már tőle a

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Nyáresti lélek simogató koncertet ad majd a Barátok Együttes holnap este 8 órától Kecskeméten a Romkertben. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az Aktív Nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Holnap reggel 9 órától Domokos Hédi tart majd alakformáló tornát. Meseolvasással, tematikus olvasmány ajánlóval és kreatív alkotómunkával várja e hét szombaton is délután 3 óra akkor a Katona József könyvtár a kisgyermekes családokat. Az 5 éves kortól ajánlott, túl az operencián foglalkozáson a részvétel nem igényel előzetes regisztrációt. A Solt ifjúsági fúvós zenekar ezen a hétvégén két ingyenes koncertet is ad. Holnap este 6 órakor Solton a Városháza udvarán, vasárnap este 6 órakor pedig Akasztón a Faluházban zenélnek majd. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Foci Grill Piknik nyereményjátékunk pedig folytatódik, a mai napon kiderül, ki nyeri az elektromos grillsütőt, illetve a Paloznaki Jazz Piknikre két belépőjegyet is kap. Ki adta a legtöbb gólpaszt a világbajnokságok történetében? Ez most a kérdés ebben az órában. Lionel Messi? Esetleg David Beckham? Várom a válaszokat és a nyerni szeretnék üzeneteket legfőképpen. Az óra végén pedig a helyes válaszért cserébe 3 üveg szörpöt adok majd játékosunknak. Szemfeld alá pedig elindítottam, itt a Rádió Gyongon, ez már a Heart Like Mine.

jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Rádió egy gong.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Facebookon, Instagramon és TikTokon is lehet bennünket követni, és nagyon köszönjük a fotókat, a visszajelzéseket a nyereményekkel kapcsolatban, hiszen az elmúlt napokban is kaptunk burger nyereményről fotót, pizzákról, ezeket meg is osztjuk a felületeinken. Bízom benne, hogy a mai nyertesünk, aki elviszi az elektromos grillsütőt, ő is majd visszajelez és küld egy fotót, amit megoszthatunk a közösségi felületeinken. De a szörpökről is jöhetnek egyébként a fotók, hiszen óránként 3 üveg szörpöt lehet nyerni még a mai napon itt a Rádió egy gongon. Csak focis kérdésekkel helyesen válaszolni, és még mindig lehet jelentkezni, ha nyerni szeretnék üzenetet. Küldjétek a 29 414 020-ra, itt a Rádió egy gongon pedig 4 perc múlva Exen dala következik. Ez lesz a Don't Leave.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer folt. A Maltofer fol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
11: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
12: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
13: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
14: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
17: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
16: Mi így építjük a jövőt.
17: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
16: Légy te is a csapatunk tagja.
17: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió 1 gongon következnek a labdarúgó világbajnokság hírei. Franciaország magabiztos győzelemmel jutott be a legjobb négy közé a labdarúgó világbajnokságon. Didier Deschamps együttes a 2-0-ra legyőzte Marokkót. A két csapat 4 évvel ezelőtt a Katari VB-n is játszott egymással, és a franciák akkor is 2-0-ra nyertek az elődöntőben. A tegnap esti mérkőzésen Kylian Mbappé lemásolta Lionel Messi Egyiptom elleni teljesítményét. Előbb 11-est hibázott, majd akcióból betalált, és ezzel már 8 gólos a VB-n, így Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. Franciaország következő ellenfele az elődöntőben a Spanyolország-Belgium párharc győztese lesz. Ezt a találkozót ma 21 órakor rendezik Los Angelesben. A VB hírek után pedig hamarosan arra a kérdésre keresem a választ, hogy ki adta a legtöbb gólpasszt a világbajnokság történetében. A helyesen válaszolónak jár majd a három üveg szörp. Most pedig Sophie and the Giants Purple Disco Machine közösét hallgatjuk.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon, egy szerencsés hallgatónál, aki nyerni szeretné, üzenetet küldött, és játszani szeretne.
1: Szervusz, Teréz vagyok.
0: Szia, Teréz! Foci, rajongó vagy?
1: A fiaim.
0: A fiaid. És itt vannak most segítségül a háttérben?
1: Nincsenek.
0: Nincsenek. Jaj, hát ki fogja megadni a jó választ, hogy ki adta a legtöbb gólpasszt a világbajnokságok történetében?
1: Hát talán Messi.
0: Talán. De csak tippelsz?
1: Igen.
0: És mi lenne, ha David Beckham a jó válasz? Hát akkor nem nyersz.
1: Hát akkor nem.
0: Akkor nem. És jó megérzésed
1: tévedtem.
0: Volt. Nem tévedtél. Ja. Igen, Messi a helyes válasz. Az idei VB-n Messi elérte a 9. gólpasszát, és hát ezzel Diego Maradonát előzte meg egyébként a rangsorban. Oké, tudod, mit nyertél?
1: Üdvöskeszörköt.
0: Igen. Hány üveggel?
1: Hárommal.
0: Tökéletes, ezt tudod, ez a szóra nyereménye. És van Igen. Ma két sorsolásunk még, napi fődíjat is, meg heti fődíjat is sorsolunk. Melyikre pályázol nagyon?
1: Hát a heti fődíjra, a grill sütőre.
0: A grill sütő, amellé jár majd a Paloznaki Jazz Picnicre két darab belépő. Ott jártál már, vagy ismered ezt a fesztivált?
1: Nem.
0: Hát, hogyha megnyered a grill sütőt, akkor eljuthatsz majd oda is. De azért még említsük meg, hogy 15 óra és 16 óra között a napi nyereményünk az a Mincenti Húspiac grill csomagja majd.
1: Az is jó lenne a sütő mellé, tökéletes.
0: Hát igen, valamit meg kell sütni azon a sütőn. Oké, Teréz, tiéd az óranyeremény tehát, és maradj vonalban, mindjárt felhívom az adatokat.
1: Köszönöm szépen, ez jó öröm, hogy a gyerekeimnek tudom mondani, hogy anyasalom buta a fociba.
0: Úgyhogy akkor egészségetekre a szörpöt. Már csak néhány üveg szörpünk maradt, de a következő órában is folytatódik nyereményjátékunk, is Ed Sheeran énekel majd. Ez lesz a Kamera a délelőtt utolsó óráját. Ezzel az igazi mai slágerrel indítjuk. Itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Picnic a Rádió 1 gongon. Minden nap egy bőséges grill csomagot.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió 1 hangon. A Mindcenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasporra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
9: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
8: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
9: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500.000 forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
17: Ismerős a hang, amikor a...
18: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
19: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozáshoz, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagas

0: augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Vendéglátósokkal egyeztetett az önkormányzat, pótlóbuszok járnak egyes vonatok helyett, komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Demeter Dia vagyok. Vendéglátósokkal egyeztetett a kecskeméti önkormányzat. Az eseményen a csendrendelet, a vendéglátóhelyek nyitvatartása és a város éjszakai életének újraélesztése volt a téma, számolva a hírös.hu. Az eseményen elhangzott, a jelenlegi szabályozás szerint Kecskeméten évfélig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, ettől bizonyos feltételek mellett lehet eltérni. A zaj kibocsátásra viszont külön szabályok vonatkoznak. A fő cél az, hogy a belváros pezsgőbb, élhetőbb legyen, ehhez a jövőben közös párbeszédekre lesz szükség. Pótlóbuszok járnak egyes Lajos-Mizsei vonatok helyett szombaton és vasárnap. A MÁV csoport közölte, vasúti közúti átjárók karbantartása, vágányszabályozás és a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágása, valamint bokorgyérítés miatt az S21-es vonatok rövidebb útvonalon, csak a nyugati pályaudvar és Dabas között közlekednek. Dabas és Lajos-Mizse között MÁV buszok szállítják az utasokat. Változik a Lajos-Mizse és Kecskemét közötti vonatok menetrendje is, egyes járatok korábban, még mások később indulnak, igazodva a pótlóbuszokhoz. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel. Ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamás Nébesen úr, az intézmény főigazgató helyettese.
4: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égésplasztikai sebészeink a Betesda Gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
3: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy

0: pedig egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Faragó Miklós, 11 óra után járunk 10 perccel.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A 29 414 020-as SMS Viber számon keresztül lehet jelentkezni játékunkra, nyerni szeretnék üzenettel, focis kérdésekkel válaszolni. Mondok két csapatot, Anglia, Brazília. De hogy melyik csapat esett ki viszonylag hamar, már a legjobb 16 között a labdarúgó világbajnokságról, aki jól válaszol, nyerhet. Dr. Fischer Nóra lesz a vendégünk ebben az órában, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal beszélgetünk arról, hogy így a nyáron a gyermekekre milyen veszélyek leselkednek. Tartsatok velünk, most pedig indítom Félix Ján és Sáusz közösét, ez a Walk With Me.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Tart még a nyár, és várható még hőhullám is, amikor ismét harcolunk majd a hőséggel, de nem csak mi felnőttek, hanem a gyerekek is. Vendégünk dr. Fischer Nóra, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. Köszöntelek itt a stúdióban.
3: Én köszönöm a meghívást.
2: Hát a nyári szünet egyébként ugye főleg a kikapcsolódásról szól a gyermekeknek, de ilyenkor több veszély is leselkedik rájuk. És hát gondoltam, hogy egy kicsit foglaljuk össze, hogy a nyáron mire figyeljenek a szülők, a gyermekek vagy a nagyobb tesók. Talán kezdjük azzal a napon való tartózkodás, a napsugárzás, ugye felnőtteknél is hangsúlyozunk, hogy ne, hogy kiszáradjunk, ígyunk sokat. A kiszáradás veszélye a gyermekeknél is fennáll, és ezt figyeljük. Mik a jelek?
3: Igen, a gyermekeknél is fennáll, mivel ők nagyon gyakran belemerülnek a játékba, és nem veszik észre, hogyha mondjuk nem fogyasztottak elég folyadékot, ezért a felnőttek felelőssége az, hogy erre figyeljenek. Általában azt szoktuk mondani, hogyha nem millire számoljuk, hanem mondjuk poharanként, akkor egy 10 kiló fölötti gyermeknek nagyjából legalább egy 5-6 pohárral meg kell inni a naponta folyadékot. Nyilván ez, ahogy nő az életkor, úgy ez mindig egy 2-3 pohárral többet jelent. A kisbabáknak általában elégséges az, amit anyateljel bevisznek napi szinten. Nem szükséges így mellépótolni folyadékot. A kiszáradás tüneteit általában úgy szoktuk figyelni, hogyha mondjuk valakinek lepedékes a nyelve, tehát ilyen fehér színű a nyelve. Ez már egy picit halabdóbb szín, de mondjuk a babáknál észre lehet venni, hogyha a hasbőrét összehúzzuk, akkor nem olyan ruganyos, mint a kisbabáké, hanem mondjuk, mint az idősebb embereké, egy picit ráncolódik és lassabban húzódik vissza. Illetve ugye, akinek még lehet a kutacsát tapintani, akkor a kutacsa besüppett, és ez is azt jelenti, hogy nem megfelelő a folyadék háztartása.
2: Na de napszúrásról is beszéljünk, mert akár a kisgyermek is kaphat napszúrást, hogyha nem is tűzőnapon van elég, ha csak árnyékban vagyunk még akkor is egyébként, vagy valamilyen...
3: Ha árnyékban van, akkor általában inkább hőgutáról beszélünk, tehát a nagyon forró időjárás az ugye egy idő után a szervezetnek a hőszabályozását is megviseli, így nem elegendő az a folyadék, amit mondjuk velejtékezéssel le tud adni, és ez a folyadék háztartás fölborul, ez a gyakorlatilag az összes szervrendszer tudja érinteni. Az egészen enyhe tünetektől, mint mondjuk fejfájás, hányás, hányinger, egészen a központi idegrendszeri tünetekig, aluszékonyság, halucináció, görcsrohamok, és akár életveszélyes állapottá is alakulhat ez a történet.
2: Lázzal is jár például a napszúrás,
3: igen,
2: vagy
3: igen,
2: a hőgután?
3: Igen.
2: Mind a kettő? Vagy?
3: Mind a kettő járhat lázzal. A hőgutánál akár 40 foknál nagyobb láz is lehet, ugyanis úgy arról van szó, hogy a hőszabályozás fölborul, magyarul nem tudja a test tartani ezt a 37,5 fokos maghőmérsékletet, ami a szervezet működésének megfelelő.
2: Ha már láz egyébként, mi számít veszélyesnek a kisgyermekeknél? Mi az az érték, ami már magas láz?
3: Ezt nem értékhez szoktuk kötni. Tudom jól, hogy általában meg szoktak így edni, hogyha ilyen 40 fokos lázakról van szó, de azt szoktuk mondani gyerekorvosként, hogy a gyermek általános állapota vezető tünet, akár fertőző betegségről van szó, akár bármi másról. Ugyanis van olyan, aki 40 fokos láza is vígan eljátszik, és észre sem veszi, van, aki pedig még egy 37-8-as hőemelkedést is már megérez, és fekszik, nyugszik egész nap. Úgyhogy inkább erre figyeljünk oda. Nyilván itt is a testnek a hőháztartásában nagyon nagy szerepet játszik a folyadékháztartás, úgyhogy mindenképpen figyelnünk kell arra, főleg beteg gyerekek esetében, hogy mennyi a folyadékbevitel, és ezzel tudjuk szabályozni is akár a testhőmérsékletet is.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Dr. Fischer Nóra a vendégünk, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal beszélgetünk, így, hogy mire is figyeljenek a gyermekes szülők, a gyermekekre milyen veszélyek leselkednek nyáron. Ha már napozás, éri a kisgyermekeket is nap, védjük őket, például naptejjel. Itt a faktorszámról mit lehet, minél magasabb, illetve lehet a kisgyermekeket is naptejjel nyugodtan bekenni?
2: Azt szoktuk mondani, hogy 6 hónapos korig nem feltétlenül ajánljuk a naptej használatát, ha nagyon szükséges, akkor vékonyan az érintett területeket, ott inkább az öltözékkel igyekezzünk védeni a gyermeket, illetve hogy direkt napfény ne érje. Ez egyébként is hasznos, hogyha 10-től 4-ig tartó időszakban direkt napfényen nem tartózkodnak a gyermekek, de hogyha mindenképpen szükséges, akkor fél éves kor fölött általában 30 faktor szám fölötti naptejeket szoktuk javasolni. Mindig 15-20 perccel a napra menetel előtt, vagy 15-20 perccel a ruha felvétele előtt javasoljuk a naptej bekenését, hogy felszívódjon mindenképpen a bőrbe. Ezt általában 2 óránként szoktuk javasolni, ismételni, ugyanis a verejtékezéssel, a vízbe menetellel le tud sodródni ez a termék.
1: Ugye az elmúlt héten hát 40 fok is volt itt, 2 nap is. Sokan felkerestek téged, illetve érezhető volt, hogy gyerekek is, ez a nagyon meleg megviselte őket is, volt valami, akár extrém eset, vagy olyan eset, amit most így kiemelnél, vagy elmesélnél?
2: Most nagyon furcsa, de nem volt. Így kifejezetten hőgutával, napszúrással nem találkoztam, sem úgy a körzetben, sem az ügyeletben. Talán egy gyermek volt, aki kicsit ilyen szédelgősebben érezte magát. Nyilván ez annak köszönhető, hogy a melegben kitágulnak az erek, és ott a vérnyomás is egy picit leesik. Akinek alapból alacsony a vérnyomása, azt ezt megérezheti, megviselheti, de nem volt különösebb probléma. Amikkel érkeztek, azok inkább a csípések voltak.
1: Folytassuk is akkor a csípésekkel, ha már említetted, igen, darázs, szúnyog, méhecske, csípés, mennyire veszélyesek ezek a gyermekeknél?
2: Azokra tudnak veszélyesek lenni, akik mondjuk allergiásakra. Egyéb esetben nem igazán okoz problémát. Nagyon meg szoktak ijedni, hogyha megduzzad akár egy szúnyog csípés is, azonban azt szoktunk mondani, hogy akár 10 cm-es átmérőig sem tud problémát okozni a duzzanat. Egyszerűen gyulladáscsökkentő krémmel kell kelni, ami hidrokortizon tartalmú, hideg borogatást alkalmazni rá, esetleg lehet egy kis antihisztamint adni rá, de nem, az nem feltétlenül szükséges.
1: Strandolás és közösségi programoknál ugye ott is megjelennek a rovarok, de hát mire figyeljünk még akár, hogyha strandolunk a kisgyermekesek, mire figyeljenek?
2: A strandoláskor a balesetekre leginkább, a vizes felületeken nagyon könnyen el lehet csúszni, illetve mindenképpen, hogyha vízben van a gyermek, akkor gyakorlatilag kartávolságban legyen, a legjobb úszóval is történhet bármilyen baleset, tehát mindig legyen rajta szemünk a gyermekeken a víz közelében.
0: Rádió egy gong.

0: Téma. A Rádió Egygond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A mai műsorunkban pedig dr. Fischer Nórával, csecsemős gyermekgyógyász szakorvossal beszélgetek. Tehát a nyáron akár strandolunk, vagy akár otthon ételt fogyasztunk, figyelünk arra, hogy minőségi ételt fogyasszunk meg. Ugye ilyenkor gyorsabban romlanak az ételek is, és összefüggésben lehet az, hogy így a nyáron gyakori, hogy hasmenéses panaszokkal keresik fel az orvosokat. Ennek tekintetében milyen jó tanácsokat adnál, mire figyeljünk az étkezésnél, a gyerekek étkeztetésénél?
2: Igen, általában ez a 25-40 fok közötti hőmérséklet kedvez a legtöbb kórokozónak, így hogyha sokáig hagyjuk szabadon állni az ételeket, akkor azért könnyen szaporodnak, úgyhogy mindenképpen figyeljünk arra, hogy az elkészítés után a lehető legrövidebb időn belül fogyasszuk ezeket az ételeket, amennyiben nem, akkor pedig hűtőben tárolva tároljuk ezeket.
1: Az elmúlt időszakban egyébként jellemző volt, hogy hasmenéses, hányásos betegség előfordult a gyermekeknél?
2: Ez így van, ez sajnos jellemző a nyári időszakra. Nyilván a hasmenés az, ami kisebb problémát okoz, mert ott még a folyadékbevitelt tudjuk biztosítani felülről. A hányás az, ami egy picit problémásabb eset. Ugye ott mindenképpen a hányást kell megállítani ahhoz, hogy a folyadékot tudjuk pótolni, a folyadékot és az elvesztett teretlorolítokat. A hányás kapcsán ugye 6 éves korig vénnyel kapható a kúp, 6 éves kor fölött viszont már recept nélkül is válthatunk ki hányás csillapító gyógyszereket. Ami nagyon fontos, és nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy hányás után rögtön elkezdik itatni, kortyoltatni a gyermeket. Itt nagyon fontos az, hogy hányás után legalább egy órát hagyni kell pihenni a gyomrot, ugyanis teljesen mindegy, hogy mi kerül ilyenkor a gyomorba, ugyanúgy hányni fog, magyarul egy ilyen ördögi kört hozunk létre, hogyha mindenáron megpróbáljuk itatni. Amit javasolni szoktunk, az esetleg az lehet, hogy egy kis jégkockát elszopogat, hogyha nagyon-nagyon szomjas a gyermek, de mindenképpen sokkal jobbat teszünk vele, hogyha egy picit pihenni hagyjuk a gyomrát, és utána próbáljuk meg inkább hideg folyadékkal itatni.
1: Szó esett itt a csípésekről, a napon való tartózkodásról, hőgutáról, napszúrásról. Így általánosságban kérdezem azt, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, hiszen tapasztalják az orvosok, hogy már minden kisebb kis betegségnél, vagy akár valami tünetnél fordulnak, és mennek az ügyeletre. Kicsit segíts nekünk ebből, hogy tényleg mikor indokolt az ügyelet, akár hogy a sürgősségi ellátás, vagy az, hogy egy gyerekorvost felkeresünk.
2: Nyilván a tanácskérésre mindig ott vagyunk, de ami fontos az, hogy nem kell megijedni. Mindig a gyermek általános állapota a vezető tünet, ezzel ugye vissza is utalok arra, hogy minden esetben ő az, aki megmondja, hogy mit is csináljunk. Nagyon fontos, hogy legyenek otthon tüneti szerek, ezekkel általában a legtöbb betegséget, a legtöbb tünetet kezelni tudják otthon a szülők, hogyha úgy látják, hogy nagyon bágyat, nem tudják etetni, nem tudják itatni, legyen bármi is a gond, akkor természetesen mindenképpen javasolt az ügyelet felkeresése.
1: Van-e még egyéb nyári tanácsot, praktikád így a beszélgetés végére?
2: Amire nagyon sokan nem tudnak például, hogy készítenek már olyan ruhákat, amilyen kifejezett ilyen SPF védelemmel, vagyis sunproof napvédelemmel készülnek. Ezeket érdemes akkor használni, hogyha nem a vízben tartózkodik, de mondjuk a homokozóban játszanak, ezek tök könnyű anyagból készülnek, tehát nem melegek, és mégis megvédik a bőrt a napsugárzás ellen.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Fischer Nórának, csecsemős gyermekgyógyász szakorvosnak, hogy eljöttél hozzánk. Szép nyarat, és hát egyrészt itt is mondhatom, hogy a gyerekek számára, hogy balesetmentes nyarat, meg betegségmentes nyarat kívánunk.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygondon.

0: a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Weboldalunkon a radioegygong.hu-n a mai témát is vissza tudjátok majd hallgatni, ahogyan az elmúlt hetek, hónapok műsorait is megtaláljátok. Foci Grill Piknik nyeremény játékunkban egy újabb focis kérdésre kell jól felelni. Melyik az a válogatott, akik viszonylag korán kiestek? Anglia vagy Brazília? SMS-ben, Viberen várom a nyerni szeretnék üzeneteket, és közben mindjárt Dua Lipa is énekel, ez lesz a Houdini.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
4: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most...

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. Írja az útinform, hogy az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán a burkolatot javítják, a Kecskemét észak csomópontnál a 73-as kilométernél a külső sávot zárták le, a szakaszon lassabb menetidőre kell számítani. Fülöpszállás és Solt között az 52-esen több szakaszon dolgoznak útépítők, úgyhogy napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. Az 5-ös főúton Lajos Mizsa átkelési szakaszán a 67-es és 70-es kilométerek között szakaszosan javítják a burkolatot, az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható irányonként váltakozva. Kecskeméten megkezdődtek a Szennyvíz-Gerinc csatorna felújítási munkálatok a Kuruc körúton, így az érintett útszakaszon a közlekedés kétszer egy forgalmi sávon biztosított, azonban időszakos lassulásra és kisebb forgalomkorlátozásokra lehet számítani.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És már hívom is következő játékosunkat, aki nyerhet, ha jól válaszol a focis kérdésre.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia.
0: Hello, keresztnevedet megtudhatjuk?
1: Ja, igen, Ádám vagyok.
0: Ádám, jelentkeztél a játékunkra.
1: Így van, igen, fontos előtt. Meg is lepőttem.
0: Kicsit halkan hallunk, de remélhetőleg jól fogjuk érteni a helyes választ. Hol értünk utol, munkában vagy?
1: Dolgozom, igen.
0: Mivel foglalkozol, Ádám?
1: Autóiparban dolgozom.
0: És a foci világában otthonosan mozogsz? Követed az eseményeket?
1: Igen, szeretem nagyon.
0: Tegnap esti mérkőzést is nézted?
1: Nem néztem, de az összefoglalót megnéztem.
0: Na hát, ma is lesz mérkőzés, de most a kérdés, a focis kérdésünk az, hogy két csapatot említettem, Anglia, Brazília, hogy melyik válogatott esett ki viszonylag hamar?
1: A kettő közül?
0: Igen.
1: Brazília.
0: Nem Anglia?
1: Nem, Brazília.
0: Anglia még benne van a mérkőzésekben?
1: Persze.
0: Igen?
1: Persze. Igen.
0: Jó van, valóban. Anglia még játszani fog, úgyhogy ő még versenyben van, de Brazília igen kiesett. A legjobb 16 között a norvégok verték őket. Jó van, Ádám, nyertél piroska szörpet 3 üveggel.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: És meg lehet még a heti meg a napi fődíj is, hiszen ma sorsolunk majd 15 óra után a Mincenti Húspiacnak köszönhetően grill húscsomagot 25 ezer forint értékben, a heti fődíjat pedig 16 óra után két darab paloznaki jazzpiknikre belépőt, illetve az elektromos grillsütőt.
1: Ú, jó hangzik, szurkol, akkor megnyerjem.
0: Vannak egy páran már a kalapban, és izgulnak is a délutáni sorsolás miatt, hiszen 16 és 17 óra között kiderül, ki lesz ez a fődíj. Addig is a következő órákban is még focis kérdésekkel készülök és jövök, úgyhogy még van esély mindenkinek, hogy nyerjen akár óra nyereményt, és akár elvigye tőlünk a napi vagy a heti fődíjat. A Daily Mix is indul majd Ray Dalton slágerével, ez lesz a Blood Running.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: elektromos grillsütőt is nyerhetsz. Mindössze egy jó választ várunk tőled egy pofon egyszerű focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
10: Rendelek.
9: És a mosókapszula is.
10: Rendelek.
9: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
10: Sejtettem, azt is rendelek.
9: És mikor lesz itt?
10: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
9: Akkor én meg figyelem a készletet.
10: Persze, ahogy eddig is.
11: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
12: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
14: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos földszinti kertkapcsolatos saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre. A Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Ez de gyönyörű lett. Kapd el te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
18: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15 5-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
19: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
20: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%

0: szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a képzőközpont közösségi oldalán. Piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy autó még kedden Kiskunfélegyházán, a Csúlyosi úti vasúti átjáróban történt az eset. A vonat vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, és neki ütközött az autó elejének. A balesetben senki sem sérült meg, de a tragédia kevesen múlott, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Az eset kapcsán kiemelik, a vasúti átjárókban nincs helye a sietségnek. A fénycsorompó és a közúti jelzőtáblák utasításait mindig be kell tartani, piros jelzés esetén pedig tilos az áthaladás. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
1: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
0: Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések, számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez már a Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós. Ma fődíjat sorsolunk a Paloznaki Jazz Piknikre, két belépő jár majd a heti fődíjasnak, mellé pedig az elektromos grillsütő. Napi fődíjat 15 óra után adunk valakinek, 25 ezer forint értékben egy grillhús csomagot nyerhettek, és hát óra nyereményünk is van még, 3 üveg piroska szörp, egy focis kérdésre kell jól válaszolni. A 29 414 020-as SMS Viber számon keresztül tudtok jelentkezni a játékra. Ide kell írni, hogy nyerni szeretnék. Mindjárt jövök a focis kérdéssel, de jön Kata és John is. Ez a Turn the Lights Off itt a Daily Mixben.

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Focis kérdésre nyerhettek 3 üveg szörpöt ebben az órában is. A magyar válogatottat legsikeresebb időszakában, főleg az 50-es években hívták aranycsapatnak a mieinket. Az állítás, a következő állítás igaz vagy hamis? Az aranycsapat nyert világbajnokságot. Szerintetek igaz állítás, vagy ez hamis?
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon.
0: 29-414-020 egyébként az SMS számunk, ide írjatok. Bibi Rexa Faithless, itt a Daily Mixben, ez a New Religion. Deep in

ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Na, Daily Mixet hallgatjátok, 00:30 van. Napos, gomoly, felhős idő lesz a jellemző a hétvégén is. Nem kizárt záporok, zivatarok kialakulása, de főleg az észak-észak-nyugati területeken. És hát már lassan megközelítjük ismét a 30 fokot. Kecskeméten most 27 fok van. Ma mindent kisorsolunk a Foci Grill Piknik nyereményjátékunk keretében, hiszen van napi nyereményként 25.000 forint értékben grillhús csomagunk, és hát itt van a két darab belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, ahol az Earth, Wind & Fire is ott lesz. Na meg az elektromos grillsütős gazdára talál majd hamarosan, pár óra múlva.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok. Ez a Daily Mix, és jövünk a közlekedési hírekkel.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hosszabb menetidőre kell számítani az M5-ösön, mert a Budapest felé vezető oldalon burkolatot javítanak a Kecskemét észak csomópontnál, a 73-as kilométernél a külső sávot zárták le. Kecskeméten is kisebb forgalomkorlátozásra számítsatok a következő napokban a Kuruckőrúton, mert megkezdődtek a Szennyvízgerincs csatorna felújítási munkálatai. Mindjárt játszunk, és csörög valakinél majd a telefon, de most Taylor Swift énekel, ez a Daily Mixben az Opalite.

Bécsi fűszerezésű házias ízeket ígérő grill csomag, plusz egy grill sütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci grill piknik a Rádió egy gongon.

rádió egyen. Csak itt a rádió egyen. Grill nyereményüzön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci grill piknik a rádió egy gongon.

0: mobil nyereményüzön, és páros buli belépő a nyeremény legújabb játékunkban. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Mindjárt folytatódik a Daily Mix. Halló, ki van a vonalban? Én Faragó Miklós vagyok.
2: Szia, Zsani vagyok.
1: Szia, Zsani. Szeretnél velünk játszani és nyerni. Jól tudom?
2: Igen.
1: Szerinted ki nyeri a világbajnokságot?
2: Hát, legyen Argentína.
1: Argentína. Hát, ha, oké. Okay. De nem is ez a fontos kérdés, hanem van itt egy sokkal fontosabb, ugye, focis kérdésünk. A magyar válogatott legsikeresebb időszakában, főleg az 50-es években hívták ugye aranycsapatnak a mieinket, és egy állításról kell eldönteni most, hogy igaz-e vagy hamis, hogy az aranycsapat nyert világbajnokságot.
2: Nem nyert sajnos.
1: Nem. És tudod, hogy miért nem?
2: Nem másodikok lettek.
1: Igazából VB-t nem nyertünk, 1954-ben ezüstérmes lett, így van az aranycsapat, ahogyan előtte is még 1938-ban. Na, három üveg piroska szörpöt nyertél, Zsani.
2: Ó, de jó, köszönöm szépen.
1: Milyen ízűt szeretsz egyébként szörpökben?
2: Hát a kedvenceim a bodza és a málna. Reméljük, hogy lesz benne.
1: Meglátjuk, nem ígérek semmit. Az biztos, hogy három üveggel kapsz majd tőlünk, illetve az esély megvan a sorsolásokon a Vincenti Húspiac grillhús csomagjára, illetve két belépőt adunk a fődíjasnak, majd a paloznaki jazzpiknikre, és az elektromos grillsütőt is sorsoljuk délután.
2: Ó, hát bízom benne, hogy nyerek.
1: Zsani neve is a kalapba került, és már csak két név kerülhet a sorsolós kalapunkba. A Daily Mixet pedig folytatjuk majd a Butterflies című dallal. Martin Garrix slágerével várok vissza mindenkit a következő órában is itt a Rádió egy gongod. A mikrofonnál Faragó Miklós.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongod.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
8: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
7: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
9: 70 éves múlt, meg annyi élmény, óriás csúszda, sodró folyosó, pesgőfürdő, hullámmedence, élménygyógymedence, csúszdás bébi pancsoló, kültéri medencék, gyógyászati szolgáltatások, mindez egy helyen. Válassza ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központot. www.cserkeszőlő.hu.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakáskultúra, a vidék íze és az automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
12: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnugraszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
14: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
19: 20%-os tanszervásár szombatig az Alföld áruházban. A papírírószerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. A többi osztályon 7000 forint kosárértéktől 15%-os kuponnal vásárolhat. 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, életbe léptek az új vámszabályok. Demeter Dia vagyok.

0: biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést, az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett, a díjazottak listája a BAON oldalán elérhető. Keressék Kecskemét legszebb naplementéjét, a Malom Központ hirdetett fotópályázatot, a képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli. A legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a híres.hu oldalon. Július 1-től életbe lépett az a VAM szabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linz Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
1: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix és nyereményjátékunk is.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Foci grill piknik. Ma kiderül, ki lesz az elektromos grill sütő, ki nyer még grillhús csomagot, és ki mehet el másodmagával a paloznaki jazz piknikre. Na meg ki fogyaszthatja a három üveg szörpöt, amit óra nyereményként adok. Lionel Messihez kötődik majd a kérdés, és kapcsolódik a kérdés, ami ebben az órában rátok vár. Jelentkezzetek a játékra, már most is lehet, a 29-414-020-ra kell írni, hogy nyerni szeretnék. Ez az SMS Viber számunk. Változatlanul. Facebookon, Instagramon, és persze a TikTokon is már elértek bennünket. Alex Kenji nyári dallamaival megyünk tovább, itt a Daily Mixben. Ez a Bamboleo!

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És akkor jön a focis kérdés, nyereményjátékunk a Foci Grill piknik keretén belül. Most Lionel Messi megint fókuszba kerül, mert a kérdés az vele kapcsolatban, hogy hányszor nyert világbajnokságot. Egyszer vagy kétszer, a helyes válaszért cserébe három üveg szörpöt nyerhettek. SMS Viber számunk 29 414 020-as.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.
0: A jövő héten földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Kecskeméten és környékén. Mindjárt jövök a részletekkel, de addig is Lori, ez a Get Lucky.

0: ez a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Kecskeméten, napnyugta utáni órákban várható majd a kezelés és a szúnyoggyérítés, úgyhogy a lakosok felkészülhetnek, és javasolt intézkedés, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szállított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni, vagy letakarni. Még egyszer tehát a fontos információ, hogy szúnyoggyérítést végeznek Kecskeméten jövő hét szerdán a napnyugta utáni órákban. Fél kettő van, és Mideli Rampampam című dalával folytatjuk egy perc múlva.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Utazási csomagjából ne felejts el!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak.
5: Immunerősítésre is. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
2: Rádió
8: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1!
9: You shot me, then you pop, and I'm like them. Bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

foci. De most bőséges grill csomagért, meg akár egy grill sütőért folyik a játék. Foci Grill Picnic a Rádió 1 Kongon. Daily Mix.

0: rádió egy gomb, csak igazi mai sláger megy.
1: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a rádió egy gong.

0: Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületi építési munkák miatt a 78-as, 81-es kilométerek között félpályás lezárásra számítsatok. És szintén a városban az 5-ösön a 86-os, 88-as kilométerek között közművezeti építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, SMS-ben, Viberen jelezhetitek. A számunk 29 414 020-as, balesetmentes közlekedést.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Hamarosan sorsolok egy hallgatót, aki helyesen válaszol, kalap a kerület és viheti az óra nyereményét, és elsőt kap a heti fődíjra is. Sam Felt, Rosalind slágere következik a Daily Mixben. Ez a Heart Like Mine.

Féci fűszerezésű házias ízeket ígérő grillcsomag, plusz egy grillsütő. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci Grill Picnic a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És a Foci Grill piknik nyereményjátékunkban az én utolsó játékosom következik. Haló, ki van a vonalban?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Hello, Gábor! Hát lassan véget ér ez a játékunk, és kiderül, hogy ki nyer majd elektromos grillsütőt. Te mennyire pályázol rá?
1: Nagyon.
0: Nagyon?
1: Nagyon mozgunk rá, igen.
0: Nagyon. Még nincs grillsütőtök egyet? Semmilyen?
1: Hát ilyen faszenes van, de...
0: De elektromos azért az menőbb? Menőbb, vagy jobb lenne?
1: Nem tudom, ki kell próbálni azt is, hogy milyen.
0: Jó, oké. Hát a paloznaki jazz piknikre is van, ugye két belépünk, majd a heti fődíjas azt is kap. De van még nekünk egy napi nyereményünk, egész héten sorsoltunk minden nap végén grillhús csomagot 25 000 forint értékben, úgyhogy erre is kaphatsz esélyt, de még, ugye van még ajándékunk, mit hagytam ki?
1: Az óra.
0: Az óra nyereménye. Igen, az óra ajándékát. Aha. Azt hittem, hogy óra. Mondom, ha órát, tehát órát most nem adtunk a héten, de óra nyereményre gondolsz.
1: Óra mi is az? Igen. Szörp.
0: Szörp. Három üveg szörp. Jó, de focis kérdésünk van. Nézed a világbajnokságot? Minden meccset láttál eddig?
1: Szó. Eddig nem mindent, de
0: szoktam mindent, nem. Főleg, hogy éjszakánként vannak a meccsek, igaz? Azért így nehezebb. Jó, na. Lionel Messit mennyire ismered?
1: Nagyjából igen.
0: Melyik csapatban játszik, azt tudod?
1: Csapatba?
0: Melyikben játszik, azt tudod, hogy kihez köthető?
1: Hát Argentinába. Uh-huh. Egy a VB-t nézzük, de amúgy meg a Barcelonába.
0: Aha, na, nem is ez a fontos kérdés most, hanem a fő kérdés az, hogy hányszor nyert világbajnokságot Lionel Messi? Adok segítséget. Egyszer vagy kétszer?
1: Egyszer.
0: Bravo, megvan, helyes a válasz. 2022-ben, 4 évvel ezelőtt. Igen, akkor nyert világbajnokságot. Na oké, megvan a szörp, meg az esély a nyereményekre.
1: Köszönöm.
0: Kormos Zsolt sorsolja majd tehát a nyereményeket 15 óra után a napi fődíjat, a heti fődíjat pedig 16 óra után. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok, köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten találkozzunk, további kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, és a Ed Sheeran Nazizem című dalával indul majd a következő óra. Viszont hallásra, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci grill piknik a Rádió 1 gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
11: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
12: Algásodik a medencéd. Elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszerek, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
13: Ismerős a hang, amikor a...
14: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
16: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
15: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
16: Mi így építjük a jövőt.
15: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
16: Légy te is a csapatunk tagja.
15: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
19: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatot.
11: üzenatait most. Irány a szín.org. A szín.org. Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Vendéglátósokkal egyeztetett az önkormányzat, pótlóbuszok járnak egyes vonatok helyett, komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. Demeter Dia vagyok. Vendéglátósokkal egyeztetett a kecskeméti önkormányzat. Az eseményen a csendrendelet, a vendéglátóhelyek nyitvatartása és a város éjszakai életének újraélesztése volt a téma, számol be a hírös.hu. Az eseményen elhangzott, a jelenlegi szabályozás szerint Kecskeméten évfélig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, ettől bizonyos feltételek mellett lehet eltérni. A zaj kibocsátásra viszont külön szabályok vonatkoznak. A fő cél az, hogy a belváros pezsgőbb, élhetőbb legyen, ehhez a jövőben közös párbeszédekre lesz szükség. Pótlóbuszok járnak egyes Lajos Mizsai vonatok helyett szombaton és vasárnap. A MÁV csoport közölte, vasúti közúti átjárók karbantartása, vágányszabályozás és a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágása, valamint bokorgyérítés miatt az S21-es vonatok rövidebb útvonalon, csak a nyugati pályaudvar és Davas között közlekednek. Davas és Lajos Mizse között MÁV buszok szállítják az utasokat. Változik a Lajos-Mizse és Kecskemét közötti vonatok menetrendje is. Egyes járatok korábban, még mások később indulnak, igazodva a pótlóbuszokhoz. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Komoly életveszélyt jelent a magas feszültség. A Betesda Gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek kamasz gyerekeikkel. Ne másszanak fel a vonatok tetejére, ugyanis nagyfokú égési sérülést szenvedhetnek, anélkül, hogy hozzáérnének a vezetékhez. Idén már 3 ilyen baleset sérültje került a Betesda Gyermekkórházba, mondta rádiónknak Tamásné Besenóra, az intézmény főigazgató helyettese.
20: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket ért égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végig húz az áram a teste.

0: 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is slágermegy.

Végre eljött a pillanat, amit hétfő reggel óta mindannyian vártunk. Ledolgoztuk, kibírtuk, úgyhogy most már lassan le lehet tenni a lantot. Megérkezett a péntek délután. 10 perccel múlt 2 óra. A hőmérők 28 fokot mutatnak, kellemes élénk szél fúj. Az időjárás is pontosan tudja, hogy mindjárt itt a hétvége. Kormos Zsolt vagyok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, meg persze az online streamen velünk pörgő arcokat is. Ezen a délutánon is játékra invitállak benneteket. Ráadásul ez a heti akciónk zárónapja, tehát stílusosan mindent bele. Elstartol ugyanis a foci, grill, piknik a Rádió egy gongon utolsó nagy menete. Ha imádjátok a futballt, a jó falatokat és a szabadtéri lazítást, akkor most nagyon figyeljetek. Nincs más dolgotok, mint előkapni a mobilt, és azonnal küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdésem a következő. Brazília nyert legtöbbször világbajnokságot. De hányszor? Ha tudod a választ, már is jöhet az üzenet, és ha az óra vége felé megcsörren a telefonod, mindössze erre a kérdésre kell válaszolnod, és már is tiéd mostani óra nyereményünk, ami nem más, mint 3 darab jéghideg, gyümölcsös piroska szörp. Sőt, ezzel a lendülettel bekerülsz a napi 25 000 forint értékű grillhús válogatás és a gigantikus heti fődíj sorsolásába is. Nem sokára érkezik a részletes hétvégi programajánló a legizgalmasabb helyi tippekkel. Ne menjetek messzire, indítsuk be a délutánt egy igazi mai slágerrel. Következik Fast Boy és a Good Life.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha még nincs fix terved a következő 48 órára, akkor most vegyél elő egy tollat, vagy nyisd meg a naptárat a telefonodon. Összegyűjtöttük a környék legizgalmasabb szabadidős lehetőségeit. Kezdjük egy kis holnap reggeli frissítéssel. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az Aktív Nyár programját. Minden szombaton reggel 9 és 10 óra között teljesen ingyenes mozgásórákkal várnak benneteket a Kenterben. Holnap reggel 9 órától ráadásul Domokos Hédi tart egy kőkemény alakformáló tornát. Ha a családdal indulnátok útnak, a Katona József könyvtár szombaton délután 3-kor meseolvasással, tematikus könyvajánlóval és kreatív alkotó munkával várja a kicsiket. Ez a túl az Operencián foglalkozás 5 éves kortól ajánlott, és regisztrálni sem kell. És a zene szerelmeseinek is van egy jó hírem. A Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar ezen a hétvégén 2 ingyenes koncertet is ad. Holnap este 6-kor Solton a Városháza udvarán, vasárnap este 6-kor pedig Akasztón a Faluházban zenélnek. Ha pedig egy igazi nyáresti, romantikus, léleksimogató koncertre vágynátok, akkor a Barátok Együttes dallamai várnak benneteket holnap este 8 órától Kecskeméten, a Romkertben. Remek kis lista, de a hétvégi program mellé egy jó grill party is dukál. Úgyhogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as számra. Egyetlen kérdésre kell helyesen válaszolnod, ha visszahívlak. Hányszor nyert Brazília világbajnokságot? Egy kis segítség, ők nyertek a legtöbbször. Óra nyereményünk 3 darab piroska szörp, és bekerülhetsz a napi, illetve a heti fődíj sorsolásba is. Nem sokára jövök a részletes hétvégi meteorológiai előrejelzéssel, és már indul is Dua Lipa igazi mai slágere. Következik a Don't Start Now.

villám gyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap. Augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Ma délután még rengeteg napsütésre számíthatunk a térségben. Az időnként megjelenő ártatlan gomoly felhőkből egészen biztosan nem lesz csapadék. A nyugati északnyugati szél viszont sokfelé élénk, erős lökésekkel hűti majd a levegőt. A maximum hőmérséklet 29 fok körül alakul. Holnap is napos felhős időnk lesz. Az ország nagy részén száraz marad az aszfalt, de a Dunántúl déli tájain elszórtan kialakulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. A szél holnap is élénk lesz. A hajnali 15 fokos frissülés után délutánra 31 fokig melegszik a levegő. Igazi strandidő vár ránk. Vasárnap is számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délutánra erőteljesebb lesz a felhőképződés, és helyenként már zápor, zivatar is törölheti a port az autókról. Az északi szél sokfelé megerősödik, a minimumok reggel 16 fok körül alakulnak, napközben pedig 29 fokot mérhetünk. Tehát a hétvégi sütögetés nincs veszélyben. Remélem, hogy a húsok már a pálcban vannak. Nem sokára hozzuk az aktuális útinfókat, az M5 legfrissebb tereléseivel, és már indul Purple Disco Machine és Sophie and the Giants igazi mai slágere, az In the Dark.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A pénteki csúcsforgalom megérkezett az utakra. A Rádió 1 Gong útinformációi következnek. A Strádán a 74-es kilométernél gőzerővel építik át a Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóágat lezárták, míg a Röszke felé vezető oldalon sem le, sem felhajtani nem tudtok. Ugyancsak a 74-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon végre megnyitották a Kecskemét centrum és Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát. Az autóútról érkezők már közvetlenül a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak rákanyarodni az M5-ösre. Kicsit feljebb Kecskemét térségében a főváros felé hídfelújítás zajlik a 88-as és a 87-es kilométer között. A belső sávot lezárták, a forgalmat a külső és a leálló sávra terelik. Vezessetek óvatosan, nem sokára zárul a digitális kalap. Jön az utolsó játékosunk a szörpökért, és a következő órában már emeljük a tétet a napi fődíjjal. Teddy Swims-el megyünk tovább, ez a The Door.

0: Rádió egy gong.
1: Szállodban önöket hallgatom.
2: Ja. Buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig. Őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, fennlevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem. Vagyok olyan srác, tudod, mert én nem. Veszekedek Facebookon, mert én nem. Kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

0: Attila.
1: Rádió egy hang, Kormos Zsolt vagyok. Szia Attila.
0: Szia.
1: Jöhet a focis kérdés?
0: Jöhet a focis kérdés.
1: Már is mondom, Brazília nyert eddig legtöbbször világbajnokságot. Szerinted hányszor?
0: Ötször.
1: Ez a helyes válasz. Legutóbb 2002-ben nyertek. Tiéd óranyereményünk. Melyik csapatnak drukkolsz egyébként?
0: Hát most már Argentinának, de amúgy Brazíliának.
1: És ki nyeri a foci BB-t, szerinted?
0: Argentina.
1: Én tudom, ki lesz a bajnok, aki az utolsó meccset megnyeri. Legalábbis...
0: aki a döntőt nyeri, így van.
1: Így van. Oké, lehet szörpinteni, tiéd három üveg piroska szörp, és bekerültél a napi, illetve a heti fődíj sorsolásba is. Gratulálok.
0: Köszönöm.
1: Megvan tehát az óra szerencsés játékosa. Három óra után viszont még magasabb fokozatra kapcsolunk. Újabb SMS-eket már nem fogadunk ugyan, de a meglévő jelentkezőkből a következő óra végén kisorsoljuk a nap legnagyobb nyertesét, aki egy 25 000 forint értékű brutális grillhús válogatással lehet gazdagabb. Ráadásul érkeznek a legfrissebb hírek egyenesen a tengeren túli futballvilágbajnokság pázsitjáról. Az órát Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele indítja, a Wonderful Life.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Foci Grill Piknik a Rádió egy gongon.

0: Focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió egy hangon. A Mindszenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
10: És ez csak a kezdet.
11: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Cserkeszőlő. Több, mint fürdő. Meg annyi élménnyel kimagasló vendégszeretettel várjuk lendő és visszatérő vendégeinket. Élményfürdő, gyógyászati központ, wellness szolgáltatások, szaunapark és élmény az egész családnak. Nyáron is választa az ország egyik legkedveltebb fürdőjét. www.cserkeszőlő.hu.
17: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
18: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
19: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a plazmacenterben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazma hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt a H&H klíma jogoltából. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek.
20: digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szárdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
22: Július 30. augusztus 1.
23: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
22: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
23: Második kecskeméti Summerfest.
22: Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Szakirányú továbbképzések indulnak Kecskeméten, megelőzhetők a vasúti balesetek, invazív faj jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Demeter Lia vagyok. Szakirányú továbbképzéseket indít a Gál Ferenc Egyetem Kecskeméten. A Bolberic Pál Képzőközpont ad otthont a képzéseknek. Szeptemberben addiktológiai konzultáns, alkalmazott szociális gerontológia, egészségfejlesztő mentál higiéné, iskolai szociális munka továbbképzések indulnak városunkban. A jelentkezéseket augusztus 15-ig várják, a részletek elérhetők a Képzőközpont közösségi oldalán. Piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy autó még kedden Kiskunfélegyházán. A Csólyosi úti vasúti átjáróban történt az eset. A vonat vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, és neki ütközött az autó elejének. A balesetben senki sem sérült meg, de a tragédia kevesen múlott, közölte a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Az eset kapcsán kiemelik, a vasúti átjárókban nincs helye a sietségnek. A fénycsorompó és a közúti jelzőtáblák utasításait mindig be kell tartani, piros jelzés esetén pedig tilos az áthaladás. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
26: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
25: Tartanak a munkálatok az M5-ös autópályán. Kecskemét térségében a főváros felé híd felújítás zajlik. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. Sáv elhúzással a külső és leálló sávra irányítják a forgalmat, írja az Útinform. Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthat.

Itt a Rádió egy gong, 3 óra múlt 9 perccel. Az ég továbbra is közepesen felhős, és továbbra is 29 fokot mutat a hőmérőnk. A levegőben viszont már tisztán érezni a hétvégi szabadság illatát. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok, üdv mindenkinek Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ahogy az előző óra végén megbeszéltük, a játékra új jelentkezéseket már nem tudunk fogadni, de a feszültség a tetőfokára hágott a keverőpult mellett. Ennek az órának a legvégén ugyanis tárcsázni fogom azt a szerencsés hallgatót, aki megnyeri a mai napi fődíjat. Egy 25 ezer forint értékű, hatalmas grillhús válogatást. Addig képzeljétek el, ahogy mondjuk holnap délben már a rácson sercegnek a legfinomabb falatok. Addig 3/4 óra is kiderül, ki lesz a szerencsés. De addig sem hagyom, hogy információk nélkül maradjatok. Nem sokára befut a VB Express a legfrissebb éjszakai és hajnali futballdrámákkal, és az ötös főút legújabb aszfaltcsapdáit is átfésüljük. Tartsatok velünk, pörgessük fel a délutánt igazi mai slágerekkel. Következik Taylor Swift és az Opel Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, a futball világbajnokság legfrissebb híreivel. Ha az éjszaka folyamán nem a tévéképernyőt, hanem inkább a pihentető alvást választottátok, semmi gond. Hozom a legfrissebb adatokat a tengeren túli pázsitokról. Hivatalosan is elstartoltak a negyeddöntők, és az első összecsapás olyan drámát hozott, amit még a hollywoodi forgatókönyvírók is megirigyelnének. A negyeddöntők nyitó meccsén a világ első Franciaország csapott össze a torna legnagyobb meglepetés csapatával, Marokkó. A helyszín pedig a bostoni stadion volt. A franciák kapitánya, Kylian Mbappé az első félidőben még kihagyott egy büntetőt, de a szünet után javította a hibáját. Pontosan a 60. percben egy elképesztő lövéssel a sarokba tekerte a labdát, amivel megszerezte a vezetést a kétszeres világbajnoknak. Alig 6 perccel később jött az újabb pofon az afrikaiaknak. Mbappé zseniális gólpasszát Dembélé értékesítette. Így Franciaország 2-0-ra megnyerte a rangadót, és történelme során egymás után harmadszor is bejutott a világbajnokság legjobb 4 csapata közé. A találkozón Kylian Mbappé ismét gól szerzett, tehát aki 8 találattal utolérte a VB góllövő lista élén Lionel Messit. A legtöbb világbajnokságon rugott gól is e két játékos nevéhez fűződik. Messi 21, Mbappé 20 VB gólnál tart karrierje során. Tegnapi találatával egyébként Mbappé mindössze 27 évesen már elérte a 100 gólban való részvételt a francia válogatottban. Ma este pedig Los Angelesben folytatódik a show. Spanyolország csap össze Belgiummal a második negyed döntőben. Holnap pedig jön a Norvégia, Anglia és az Argentina, Svájc szuperrangadó. A franciák tehát már a döntő kapujában érezhetik magukat. Nálunk viszont a grillhús válogatás van, szinte karnyújtásnyira. Nem sokára indul a sorsolás, de előtte még megnézzük, kell-e esernyő a hétvégi koncertekre. És már is jön egy igazi mai sláger, David Guetta és a Memo.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudóra világbajnok ajánlatai közül. Fudóra, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
3: V6-os motor, 639 lóerő.
4: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
3: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
4: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
3: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
7: Ha a kánikula tombol, csak egy dolog segíthet. Egy saját medence a kertben. Hozzá pedig jacuzzi, kerti játékok, trambulin, pingpongasztal és egy szabdeszka kell a tökéletes nyárhoz. Itt az idő, hogy a kertből a család kedvenc nyaralóhelye legyen. Szerezd be mindent egy helyen, az Aqualink medence áruházban. Aqualink medence áruház, Kecskemét Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
8: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkez kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
4: Mi így építjük a jövőt.
3: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
4: Légy te is a csapatunk tagja.
3: A jövőt mi alakítjuk.
4: Benne vagy?
3: jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a rádió egy gong, 6:30. A ma délutánunk már zavartalanul telik. A gomoly felhőkből egyetlen cseppeső sem esik a térségben. Az északnyugati szél viszont továbbra is élénk, és a csúcsérték 28 fok körül alakul. Holnap igazi nyári fokozatra kapcsolunk, a friss hajnal után napközben már 31 fokig kúszik fel a hőmérő mutatója. Záporra vagy zivatarra szinte semmi esély, és vasárnap is maradnak a hosszú napos órák, de délután már erőteljesebben tornyosulnak a felhők. Helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél sok felé megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Tökéletes nyári hétvége áll előttünk, és a jó idő mellé nem sokára hozom a legfrissebb útinformációkat is. High Button és Norma Jean Martin közös felvételével megyünk tovább. Következik az Out of My Head.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:44 után egy perccel a Rádió egy gong legfrissebb útinformációit halljátok. Az 5-ös főúton Lajos Mizsá átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszos burkolatjavítás lassítja a haladást. Kicsit arrébb az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt zárták le a félútpályát. Ha pedig az 52-es főúton tartotok Dunaföldvár felé, az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítés kezdődött. Emiatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Ugyanezen a főúton Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők szűkítik a sávokat. Az utakon vigyázzatok magatokra és legfőképpen egymásra. Ne feledjétek, a türelem aranyatér. Rövidesen érkezik a nap egyik legnagyobb pillanata. Kiderül, ki viszi haza a 25.000 forint értékű grillhús válogatást. Addig is Lost Frequencies igazi mai slágerét pörgetjük. Ez az Are You With Me?
2: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: A Rádió egy gongon elérkezett a nap első nagy pillanata. Lássuk, kihez kerül a 25 000 forintos grill csomag.
1: Igen, tessék?
0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Gábor!
1: Szia! Szia!
0: Bekészítettük ide a húsokat az asztalra, és már csak egyetlen kérdés választ el a lakomától. Milyen színű kártyát mutat fel a játékvezető a futballpályán, ha egy játékost azonnali hatállyal kiállít? Pirosat vagy zöldet?
1: Piros!
0: Piros! Piros. Úgy bizony, villan a piros, te meg viheted a 25 000 forint értékű grillhús válogatást a hétvégi kerti partihoz. Gratulálok!
1: Nagyon szépen, köszönöm!
0: Dolgozol éppen, vagy...
1: Dolgozol,
0: nem zavarlak akkor túlságosan sokáig. Jó étvágyat kívánok!
1: Nagyon szépen, köszönöm!
0: És jó grillezést! Kellemes hétvégét! Szia-szia! És nem sokára kinyitjuk a pletykarobatot, és lerántjuk a leplet a nyár legnagyobb kérdéséről. Mi történik a testeddel, ha lenyeled a görög dinnye magját? Te kiköpöd, vagy lenyeled? Nem sokára elárulom az igazságot, és ami a legfontosabb, az óra végén kisorsoljuk gigantikus heti fődíjunkat, a páros belépőt a paloznaki jazz piknikre, és az elektromos grillsütőt. A következő órát rövid reklám és a hírek után Tóth Abigail és Accent közös felvétele indítja a Sugar

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci Grill Piknik. A Rádió egy gongon.

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió 1 hangon. A Mindcenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is te!
7: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
14: Volkswagen.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
18: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
19: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabra-ba, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
14: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték, keresik Kecskemét legszebb naplementéjét, életbe léptek az új vámszabályok. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték Kecskeméten. A napokban tartotta a Semmelweis napi ünnepségét a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház. A BAUM beszámolójából kiderül, az ünnepségen több mint 200 meghívott vendég és egészségügyben dolgozó vett részt. Óvári Csaba főigazgató beszédében kiemelte, a kórház legnagyobb értéke az a csaknem 3000 ember, aki minden reggel átlépi az intézmény kapuját. Beszélt arról is, hogy az intézményben átfogó kézhigiénés és kórházi fertőzéseket megelőző program indult. Augusztusban pedig csaknem 3000 dolgozó számára biztosítanak szervezett betegség megelőző szűrővizsgálatokat. Az eseményen több egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést, az év orvosa ezúttal Rubi Éva tüdőgyógyász lett, a díjazottak listája a BAUN oldalán elérhető. Keresik Kecskemét legszebb naplementéjét. A Malom Központ hirdetett fotópályázatot. A képeket a Malom kilátóból kell elkészíteni. Bárki nevezhet, a pályamunkákat egészen a hónap végéig várják e-mailben. A beérkezett alkotásokat Daróczi Csaba természetfotós értékeli. A legjobb 3 fotó készítőjét díjazzák, de közönségdíjat is kiosztanak majd. További részletek elérhetők a hiros.hu oldalon. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linz Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
21: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
20: Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk ma itt Bács-Kiskunban. Elvétve alakulhatnak ki napközben kisebb felhősödések. Számottevő csapadék kialakulásától azonban nem kell tartanunk. Élénk marad ugyanakkor az észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 28-30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap is folytatódik a derült napos idő, kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Élénk marad a légmozgás, 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! Elérkeztünk a hét utolsó és egyben legizgalmasabb órájához. Egészen pontosan 10 percen múlt 4 óra. A város felett hol süt a nap, hol nem. De egy dolog biztos, még mindig 28 fokot mutatnak a hőmérők, a hazafelé tartó utak pedig már dugig vannak az utazókkal. Kormos Zsolt vagyok, ha a volán mögött ültök, vagy otthon már a jéghideg frissítőt töltitek a poharakba, akkor tekerjétek fel a hangerőt, mert a java még hát. Van. Újabb jelentkezéseket rég nem fogad a gép, de a hétközi regisztrációk mind-mind bent pihennek a digitális kalapban. Ez bizony már a fődíj sorsolás órája. Valaki egy páros belépővel gazdagodik a paloznaki jazz piknikre, ráadásul kap mellé egy vadonatúj elektromos grillsütőt is. Elképesztő csomag, igazi hétvége indító. De addig is lazítsunk egy kicsit, nem sokára kinyitjuk a pletykarobatot egy nagyon fontos, aktuális nyári kérdéssel. Te kiköpöd vagy lenyeled a görög dinnye magját? És már itt sorakoznak előttem az igazi mai slágerek. Kezdjük Szemfelt és Rosalind közös felvételével. Indul a Heart Like

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 perc múlva 5:30. Nem sokkal azután, hogy megérkezett a nyár, a családi asztalokra megérkezett az abszolút kedvenc, a jéghideg görögdinnye. Van viszont egy örök generációs kérdés, ami minden egyes szeletnél felmerül, és gyerekkorunk óta kísért minket. Most akkor kiköpni, vagy lenyelni kell a dinnye magot. Utána jártunk a legfrissebb kutatásoknak, és elárulom, mit tesz valójában a szervezeteddel a fekete mag. Biztosan nektek is megvan az a gyerekkori duma, hogy ne nyeld le, mert dinnye nő a hasadban. Nos, a biológusok és a gasztroszakemberek szerint ettől a legkevésbé sem kell tartani. Sőt, a dinnye mag valójában egy igazi, szuper élelmiszer. Tele van értékes rostokkal, fehérjével, B-vitaminnal, magnéziummal és cinkkel. Ha egészben nyeled le, a szervezeted egyszerűen és észrevétlenül átpörgeti magán. De ha igazán profitálni akarsz az értékes tápanyagokból, akkor bizony érdemes alaposan elrágni őket. A pirított dinnye mag ráadásul az ázsiai konyha egyik legnagyobb delikátesze. Szóval semmi pánik, ha lecsúszik pár szem a lédús falatokkal, a szervezeted kifejezetten hálás lesz érte. És a lédús gyümölcsök után térjünk vissza a fülbemászó ritmusokhoz. Nem sokára jövök az utolsó időjárás előrejelzéssel, a folytatásban pedig itt van Disturbed és a The Sound of Silence.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogatokat, a kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb szafari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Itt a nyár. Itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
8: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
14: V6-os motor, 639 lóerő,
15: eres modellek hallatán felpestül a véred?
14: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió egy gong. Az M5-ös autópályán Budapest felé Balástya térségében a 153-as és a 147-es kilométer között sövényvágás miatt egészen este 6 óráig a belső sávot lezárták. Így ott lassulásra kell számítani. Kistelek közelében a 142-es és a 141-es kilométer között a burkolat repedései töntik ki a szakemberek. Ott a külső sávot zárták le a forgalom elől. És végül ne feledjétek, hogy a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont lehajtó ága továbbra is zárva van mindkét irányból, és a Petőfi szállási pihenőhely sem használható aszfaltozás miatt a 121-es kilométernél. Vezessetek óvatosan, mindenki érjen haza épségben a családhoz, és rövidesen jön a nagy pillanat. Pillanatokon belül érkezik valaki a hét legnagyobb nyereményéért. Addig is Lady Gaga igazi ma is

0: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Pétert keresem.
1: Hello, Marcsányi Peti vagyok, igen.
0: Szia. Egyetlen kérdésem van. Szeretsz-e grillezni?
1: Nem mondtad. Nagyon szeretek.
0: És a jazz-t? Szereted-e? Igaz, hogy ez már a második kérdés?
1: Jazz-zenét? Meghallgatom, persze.
0: Meghallgatod. Hát akkor nagyon nagy szerencséd van, mert megnyerted a fődíjunkat, amihez gratulálok.
1: Azt a nem mondjátok.
0: De bizony, 2 belépő a Paloznaki Jazz Piknikre a tiéd, és egy elektromos asztali grill.
1: Asztal. Nagyon szépen köszönöm.
0: Úgy látom, hogy szerencsét...
1: Ez most nagyon jó itt a hétvégén.
0: Szerencsét hozott ez a foci BB, úgy látom.
1: Igen. A szörpök pedig istenie.
0: Tényleg? Megkóstoltátok mindent?
1: Igen, meg mind a hármat.
0: Jól van, hát ebben a nyári melegben egy kis hidratálás mindenkire ráfér, úgyhogy szörpöljetek tovább folyamatosan.
1: Meg lesz.
0: A Jazz Piknikhez azért annyit elárulok, hogy a Paloznaki Jazz Piknik a Balaton északi partján található, tehát hogyha elfáradtok a zenehallgatásban, akkor egy kis kirándulással fel tudjátok dobni magatokat. Úgyhogy összeköthetitek a kellemest a hasznossal, jó grillezést kívánok akkor mindezekhez.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Dolgozol, vagy éppen úton vagy valahova?
1: Úton vagyok, pont most térkeztem meg, ahova jöttem.
0: Jó, akkor éppen időben telefonáltam, nem okoztam semmilyen zűrzavart.
1: Igen.
0: Tudtál figyelni. Kellemes hétvégét. Hello. A fődíj is célba ért, a grillsütő és a belépők úgy tűnik a legjobb helyre kerültek. Óriási köszönet Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online lógóknak a heti aktivitásért. És a folytatásban érkezik a Rádió 1 Live Mix. Én mára elbúcsúzom. Legközelebb holnap 10 órától találkozunk ugyanitt. Újabb nyereményekkel várunk benneteket. Akikkel nem találkozom, azoknak csodás, feszültségmentes hétvégét kívánok. A többieknek pedig. Sziasztok!

0: focis kérdésre. Foci Grill Piknik a Rádió 1 hangon. A Mindcenti Húspiac, a Paloznaki Jazz Piknik, a Piroska Szörp és a Dom Music Bar Kecskemét támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról! Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
16: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
17: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
18: Algásodik a medencéd. Elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti Agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
19: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
0: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
12: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
22: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
23: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
24: Volkswagen. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: A műsor támogatója a Burger King.
26: És most

0: Pontosan délután 5 óra van, hello, akkor csak én nem hallom magam. Hello mindenkinek, indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 2 órán keresztül Regál Lilit mellettem a lemezjátszói mögött. Hello Lili!
1: Ciao Gerinát, ez a szépsége a rádiózásnak és minden élő fellépésnek, hogy ugye mi tényleg itt vagyunk, tényleg csináljuk, és hát nem robotok vagyunk, úgyhogy ez ilyen, és hallunk téged, minden szuper, és én már bekészítettem a zenét.
0: Most már rendben egy kis cica szerintem bejött ide a rádió stúdiójába, és valamit így gyorsan átállított, minden megoldott a menet közben. Szóval a gyönyörű Regál Lili a lemezjátszói mögött 3-szoros év DJ győztes nálunk a rádió egyen 2 teljes órán át mixel. Hello Lili, akkor még egyszer kezdjük el.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, tehát ahogy mondtam, én már ide bekészítettem az első zenét, ami nem más, mint Ed Sheeran és az Azizam. Ezzel indul a mai Live Mix itt a rádió.

0: Mix Summer Edition, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek. Fú, nincsenek jó híreim, 2 kilométeres dugó van egy 4-es karambol miatt az M0-áson a keleti szektorban az M1-es felé vezető részen Nagy Tarcsa közelében, aztán van baleset a fővárosban is, az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, valamint a Krisztina körúton az Attila út előtt. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0-20-311-111, ha szeretnétek nézni is a gyönyörű Regál Lilit, megtehetitek, élőben megyünk a YouTube csatornánkon egészen este 7-ig. Hát tele van virágokkal ez a mai szett, a nadrág is, meg a felső is brutál jó, nagyon Lili.
1: Köszönöm, nagyon színes, és van rajta egy kékhajú lány, azt nem tudom, hogy látod.
0: Hoppá, hoppá, hoppá.
1: És ez már a fellépő szettem, ugyanis innen robogok is tovább, ma is 2 fellépésem van. Elképesztően sűrű a nyár, pont most számoltam össze, hogy augusztusban is például 30 fellépésem lesz, plusz a rádiók, úgyhogy én nagyon vártam egyébként, tehát én imádom ezt az időszakot.
0: 30 buliban összesen nem voltam eddig idén. Amennyi neked augusztusban lesz.
1: Igen, ez ilyen, de úristen, nagyon jó egyébként.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön.
1: Hát nagyon remélem, ugyanis tényleg szívem, lelkem benne van ebben a dalban, hiszen érkezik most a legújabb saját dalom, a Heal Me, amiből képzeljétek el, hogy mostantól megtaláljátok a YouTube csatornámon a klub remixemet, ugyanis a bulikban egy erősebb verziót játszok ebből, úgyhogy csekkoljátok a YouTube csatornámon. Egyébként a klub verziót már játszotta a rádió műsorában Lucas and Steve, akik világhírű DJ-k, wow. Úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés nekem. Érkezzen tehát a legújabb saját dalom, ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

0: délutánt, jó utat, jó nyarat, jó itt lenni veletek ilyenkor is, pláne két órában ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk Magyarország legjobb DJ-vel. Ma például Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió egyen. Hello Lili még egyszer!
1: Ciao Geri, sziasztok!
0: Lili tehát full élőben egészen este 7-ig a lemezjátszói mögött, aztán pedig 7 és 8 között figyelem, jön a legutolsó játék, az utolsó páros jegyért a DJ Otis óra augusztus 8-ára, tehát ez már tényleg az legutolsó esély, hogy bebiztosítsátok a helyeteket, tehát még egyszer az utolsó két jegy az augusztusi DJ Oti bulira itt van nálam, a Rádió egy kívánság műsorban nyerhetitek meg este 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Jöjjön egy olyan dal, ami nagyon-nagyon új hangzásvilágú és nagyon nyári, úgyhogy szerintem ma nem maradhat ki a mixemből. Ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Cukrászfiú Pécsről.
1: Köszönöm szépen, ő már régen írt nekünk.
0: Igen, de mindig itt van azért, Nonó, nagyon örülünk neked. Lili haja nagyon kék, a ruha pedig nagyon színes. Nem tudom erről a ruháról levenni a szemem. Tényleg.
1: Örülök, hogy tetszik. Az egyik kedvencem, ugye a kék hajú lány miatt, aki rajta van, ugyanúgy néz ki, mint én.
0: Nagyon komoly, de tényleg. Csekkoljátok ezt a ruhát, megtehetitek a YouTube csatornánkon, élőben megyünk egészen este hétig. Tartunk egy rövid hydration break-et, aztán pedig újult erővel jövünk vissza, jó?
1: Pontosan, úgyhogy ne menjetek messzire, tartsatok velünk!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et, figyelj

0: Kövestén Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
13: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
15: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
16: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia Jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
20: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
21: Rendelek.
20: És a mosókapszula is.
21: Rendelek.
20: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
21: Sejtettem, azt is rendelek.
20: És mikor lesz itt?
21: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
20: Akkor én megfigyelem a készletet.
21: Persze, ahogy eddig is.
22: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
23: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a HADA.hu weboldalon és a Facebookon.
24: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
25: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
26: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
27: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
28: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
29: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
30: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... Újabb rendelést teljesítve! Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül! Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója!
31: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
32: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
33: Fedezd fel a ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
34: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
33: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
35: Házépítésben gondolkodsz?
36: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
35: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
36: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
37: A műsor támogatója a Burger King.

0: Vagyunk újra, még mindig élőben, és még mindig mixelünk. Mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött. Hello Lili, még egyszer.
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
0: Evés közben jön meg az ember étvágya, mi ezzel abszolút így vagyunk, úgyhogy gyertek, bulizzatok velünk, ráteszünk még egy lapáttal, tehát még egy órányi mix, és ez lesz egész nyáron, erről szól a Rádió egy Live Mix Summer Edition, úgyhogy menjünk tovább.
1: Én nagyon örülök, hogy ilyenkor is két órát zenélhetek nektek, úgyhogy ahogy Geri mondta, még egy órát itt vagyok veletek, elsőként érkezik a Don't Leave itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

0: Live Mix Summer Edition, Regál Lili mellettem a lemezjátszói mögött, és hát szuper strandidő lesz a hétvégén, szombaton 34, vasárnap pedig 31 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Tiszteletem, hölgyem és uram, ott a stúdióban, ez egy SMS, brutális a mai mix, mint mindig, Lili számomra a top, így nehéz lesz hazaindulni a műhelyből, ölelés, Rúci mester.
2: Nagyon szépen köszönöm, hát akkor remélem, hogy így könnyebben megy a munka.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lili tehát egészen este 7-ig mixel, megyünk tovább.
2: A következő előadó előtt volt szerencsém warm up DJ-ként fellépni, amikor Budapesten járt, ő nem más, mint Kamrád. Tőre érkezik most egy újdonság, ez a Hug Yourself itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.
4: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Tart a péntek esti csúcs, mondom, hogy hol vannak most nagy dugók. Az M1-esen szokás szerint Budapest felé Tata és az M0-as között, aztán az M3-ason Nyíregyháza felé Mogyoród és Gödöllő között, illetve az M7-esen a Balaton irányában Budapest és Martonvásár között. Ha van más infótok, küldjétek, dolgozunk össze. A számunk 0623-111-111. Regál Lilivel most tartunk megint egy nagyon pici szünetet, Hydration Break, aztán pedig jövünk vissza még fél órára. Jó?
1: Így van, úgyhogy tartsatok velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Utazási csomagjából ne felejts el!
11: Önnek a Protexin kell!
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Látogasson el ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba. Élmények kicsiknek és nagyoknak. Élményfürdő, gyógyvizes medencék, szaunavilág, hullámmedence, 8 darab kültéri medence, szelles helyek és programok sokasága egész évben.
16: www.cserkeszőlő.hu.
17: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
18: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
19: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
20: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
19: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
16: július 30, augusztus 1.
21: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
16: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
21: Második kecskeméti Summerfest.
16: Jegyek oneticket.hu.
22: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
23: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
24: Magyar AI gyerekek, nem tudom milyen minőségben, de fejlesztettük mesterséges intelligenciát, és kapott magyar nevet az AI.
25: Magyar nyelvű érvelő?
24: Olyan a neve, mint a Bódognak, meg
25: Tudom. Gógyi. Betyár?
24: Én is már milyet tudok elképzelni.
26: Vagy te pörtyű.
24: Igen, Etelköz. Vereckei Ágó, Etelka.
25: Attila.
24: Állat. Magyar állat, ami nagyon hungarikum?
26: Igen. Több is van ilyen.
25: Hát van több is, vannak ott a marhák. Igen, meg vannak a juhok.
24: Akkor várjál, vannak kutyáink, van Racka.
25: Racka.
26: Meg vagy. Regionális adatokon célzottan kialakított alapmodell. Tessék, Racka.
24: Hogy így?
26: De mi jut eszedbe?
23: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez volt Kamrád és a Be Mine, mellettem Regálili élőben a lemezjátszói mögött, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk minden nap más-más Rádió 1 DJ-vel. Köszi a hangulatot a grillezéshez itt Németországban. Üdvözli Lilit, Andris, Timi, Gergő és a két kislányunk.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgattok, és hát grillezés, én természetesen újra éhes vagyok.
0: Úristen, tényleg, mint mindig.
1: És milyen jó is a grill kaja.
0: Bizonyám, és milyen jó lesz majd akár kajálni is DJ Oti Show-ján augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyréten, erre a legeslegutolsó páros belépőt tőlem nyerhetitek majd meg a következő órában 7 és 8 között a Rádió 1 Kívánság műsorban. Tehát még egyszer, ez tényleg már a legeslegutolsó két belépő, nagyon szeretném valakinek odaadni. Lendüljünk közben tovább.
1: Nagyon szeretek olyan zenéket belecsempészni a szettembe, amire biztos, hogy nem számítotok, viszont szerintem óriási nosztalgia lesz. Érkezik most a Dilemma egy kicsit másképp itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regálili.

ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

0: Itt a rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Regál Lili mixelt két teljes órán át ma itt a rádió egy live mix summer editionben, és ez lesz egész nyáron. Nagyon tele vagy fellépésekkel?
1: Hála Istennek, igen. Épp a kezdés előtt számoltam össze, hogy már 30 fellépésem van augusztusban. Ma is két fellépésem lesz még, tegnap is, tegnap előtt is mentem, szóval ilyenkor nagyjából minden nap hétvége.
0: Szia Lili, üdv Hollandiából, szuper volt a mai live mix, üdvözlettel Anita.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy velünk tartottál.
0: Drága Lili, megérdemelten jár a taps, nagyon szuper voltál, köszönöm, hogy beindítottad a hétvégét. Mi ugye legközelebb majd jövő héten csütörtökön találkozunk a World is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Igen, hát kettőt pislogunk és itt lesz, addig is köszönöm, hogy velem voltatok, és várlak titeket szeretettel a fellépéseimen. Sziasztok!
0: És maradjatok, Ed Sheeran jön mindjárt a Camerával, méghozzá Cyril Remixben. Ezzel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, és jön hamarosan a játék is az utolsó páros belépőért az augusztus 8-i DJ Oti Show-ra. Mindjárt szól tovább a zene.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

Rádió Esztégyen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilco,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
7: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Minek a hatására indultál el?
13: Édesapám már 85 éves.
12: Ha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85
13: igen,
12: éves.
13: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
12: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
13: Nem, egyedül.
12: Tök egyedül mentél?
13: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
12: valami nem változik.
13: A kijárat kapuj.
12: Levettek egy kicsit.
13: Elvitt engem a öcsém Kosuva, és apám már ázába az elkére figyelt rám. Valaki már
12: elszólta magát.
13: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megérkezett.
12: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, igen, de igen. Valaki elszólta magát.
13: Valaki elszólt maga a családon belül.
12: Apukád lekínált az erkélyen.
13: Az erkélyen, amikor megérkeztem, és a kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem. Én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
12: hát
13: sírtam.
12: 35 év után.
13: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, apa, én vagyok Lapita Uludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert emlékszik rá, amikor világra hozta, oszta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
12: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyja.
14: És megkérdezünk neki, és ki tudja, ki a kis a Nigériából.
12: Ezt nem hiszem el.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Figyelem, tőlem nyerhetitek meg a legutolsó páros belépőt DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára, az Óbudai Sziget Nagyrétre. Ebben az órában jön majd valamikor a legeslegutolsó játék. Halló, halló!
1: Sziasztok, ja, Püspökladányból!
0: Sanyikám, hello, mi újság a Püspökladányi frekvenciánkkal?
1: Tökéletes.
0: Hol szólunk pontosan arra felé, tehát Püspökladányban és a környékén?
1: 91.8.
0: Így van, milyen dalt szeretnél?
1: Szemfeltől kérnék egy számot.
0: Szemfelt, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Páromnak, Anikónak.
0: Nos, Sanyi, akkor jön is nektek Szemfelt és egy Coldplay feldolgozás, ez a Hot Like Mine. Rosalina vokalista, aki énekli. Örültem, hogy beszéltünk, jó hétvégét!
1: Sziasztok!

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban. Baleset történt Budapesten a Dózsa-György úton a Hősök terénél a Váci út felé, és összeütközött két autó az M3-as autópályán is. Vásárosnamény felé Gödöllő közelében a 32-es kilométernél jelenleg 4 kilométeres a dugó. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Service hálózat.
0: Hello Dani!
2: Hello, Gyolkolitól szeretnék kérni egy számot.
0: És kinek menjem?
2: Anyukámnak szeretném küldeni. Azt üzenem, hogy jó főzést otthon.
0: Mi készül most anyukádnál?
2: Krumpli főzelék.
0: Eszel majd belőle te is, remélem.
2: Hazaérek edzésből, és igen, megkóstolom.
0: Nagyon
2: helyes. Anyukának legjobb a krumpli főzeléke.
0: Jó étvágyat majd hozzá, Joel Corey, Stay a Little Longer, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyári hétvégét kívánok.
2: Köszi szépen.
0: Na és akkor figyelem, ezennel elindítom a legutolsó játékot. Ez tehát az utolsó esély, hogy ott lehessetek DJ Oti Show-ján az Óbudai Sziget Nagyréten augusztus 8-án. Hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és akkor nézzük, ki lesz a két leges, legutolsó jegy az augusztusi DJ Oti bulira. Halló, halló!
1: Szia, Pisti vagyok, és a játékra jelentkezni.
0: Hello Pisti, voltál már DJ Oti bulin valaha az életben?
1: Nem még.
0: El kell menni, életre szóló élmény.
1: Igen?
0: Igen.
1: Hát az a baj, már nincs jegy.
0: Ez így van. Jegyeket sehonnan nem lehet már szerezni, csak is és kizárólag tőlünk, a Rádió 1-től, és már csak 2 darab jegyünk van. Ha mondasz nekem egy szlogent, lehet, hogy odaadom.
1: Rádió 1, csak igazán a sláger megy.
0: Mondod, vagy kérdezed?
1: Mondom, hogy hát, ha odaadod.
0: Na akkor mondd el még egyszer, úgyhogy nem kérdezed, ha nem mondod.
1: Rádió 1, csak igazán a sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a 10. tiéd az utolsó 2 jegy!
1: Szuper! Köszönjük szépen, menjünk is a feleségemmel.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
1: Hú, szuper! Nagyon jó! Régóta próbálkozunk már, úgyhogy ez most nagyon jól sikerült így.
0: Na hát a végén megszereztétek az utolsó 2 jegyet, érezzétek nagyon jól magatokat!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Jövő héten pedig a Campus Fesztiválra nyerhettek tőlünk páros napi jegyeket. Kuki jön közben itt a Rádió 1-en, és a leges, legfrissebb zenéje. Ez a Fire!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, szeles lesz a hétvége, viszont szuper strandidő várható szombaton 31, vasárnap pedig 34 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ricsi, parancsolj!
2: Dualy Pártól szeretnék valamit pásztornak a grill teraszon.
0: És ki az a pásztor ott a grill teraszon?
2: A séfünk.
0: Jól nyomja?
2: Nagyon.
0: Mi a specialitása, amiért mindenki odáig van?
2: A Tomahawk steak, 900 grammos.
0: Hát akkor jó forgalmat és jó sok vendéget kívánok nektek a hétvégére. Dualipát kérted, úgyhogy jön már is a Physical Itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok.
2: Köszönjük.

0: Rádiót, a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Disco Sheet 9-től pedig World is Mine Radio Show pénteki külön kiadás 4 órában Lotfi Begi, Pulmax és a Stadium X. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri tehát egyelőre kijelentkezik. Köszi a figyelmet, 1 óra múlva találkozunk. Jó hétvégét, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Minek a hatására indultál el?
11: Édesapám már 85 éves.
10: Aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
11: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
10: Na várj. Milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérte?
11: Nem, egyedül.
10: Tök egyedül mentél?
11: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
10: Hát valami nem változik.
11: A kijárat kapuj.
10: Levettek egy kicsit.
11: Elvitt engem a öcsém Kosova, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
10: elszólta magát.
11: Elszólta magát, hogy a fekete pákon megékezett.
10: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
11: Valaki elszólt magát a családon belül.
10: Apukád lekínált az erkélyen.
11: Kiáll az erkélyen, amikor megékeztem, és a kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem. Én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
10: Hát 35 év után.
11: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Uludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta, oszta engem, hogy a, van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
10: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
12: És meg kell nézni, mert én is kitudják hívek vissza Nigériából.
10: Ezt nem hiszem el.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó! Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Ladies and gentlemen, majd álmodan, hermadon, mesélő hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum ez a Diszkósít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
14: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és egy örömteli hír, megjelent az új dalom, a Day by Day, amely kikerült a YouTube csatornámra, kövessétek be, amíg nem tettétek meg, és ezen kívül elérhető mindenféle digitális platformon. Szép estét mindenkinek!
13: Ha túléltem és kibírtam, akkor egészen pontosan 2 órával ezelőtt délután 6-kor hagytam abba az 50 óra diszkózást, ugyebár a Guinness rekord kísérletünk, erről majd jövő héten beszámolok, hogy sikerült-e vagy sem. Most pedig Bebe Rexa nevezével és a Fétlesszel kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkós Kénős.

0: duett, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárján Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. 2 órával ezelőtt abba hagytam a Guinness Rekord kísérletet, hogy sikerült-e vagy sem, erről majd beszámolok a jövő héten. Egy biztos, hogy most már félőben vagyok itt a rádióban, ugyanis bobozok Balaton Fűzfőn, utána pedig megyek Túrkevére, Balaton Füredre, szombaton érkezek, utána visszajövök a fővárosba, Tetőtől Talpig Fehérben, vasárnap pedig Budakalászon várok majd mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nagyon komoly feladataim voltam, amely elmentem pedig kürös, és elmentem fodrászhoz, mert holnap elutazom.
0: Igen,
1: nekem ezek
0: szép
1: a programok,
0: legyen,
1: ezek legyen. Egy héten keresztül nem leszek itt, viszont a mixeket fogom küldeni, és vasárnap is még én mixelek, viszont már megjelent a Day by Day, úgyhogy nézzétek meg a DJ Junior videó csatornán az új klipet.
0: Most pedig jön egy átdolgozásunk, egy saját itt a Rádió 1-en, a Diszkosít legénységének vadonatúj dala, Sorry, a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió egy esti sója, a Diszkósit Rádió, itt vagyunk veletek 20 éve, idén is jó néhány fellépéssel, fesztivállal, és egy csomó olyan meglepetés partival, amire mindig nem beszéltünk, pedig például van olyan, ami a jövő hónapban lesz, de majd mindent idejében, és lehet, hogy csak egyszer csak ott leszünk valahol a színpadon, és azt mondjátok, úristen, ez a Diszkósit, hogy kerültek ide? Hát itt vagyunk, meglepetés.
1: Tudunk ilyet is okozni egyébként, én nagyon-nagyon várom a következő hónapot, mert nagyon erős menet lesz. Na jó, nem annyira erős menet, mint az elmúlt 50 óra, mondhatni az elmúlt csak nem 3 nap, ugye a Guinness rekordnak köszönhetően. Egy biztos, hogy mindenhol ott vagyunk, ahol ott kell lennünk, és sok-sok sajátot játszunk. Most jön egy ilyen, amelynek a hátterében Roberto Vini, jó magam, Hanvai PG, a Sebek mélyén, és még jövök ma 2 darab Imel Angel.

0: Nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel.
1: Viszont a Bárány visszatér, már én meg elutazok, és jövő héten egyáltalán nem leszek, szülinapot fog ünnepelni odakint, és nem csak az enyémét egyébként, hanem édesapám két nap eltéréssel szintén születésnapot fog ünnepelni, ráadásul neki egy nagyon kerek szám lesz, úgyhogy egész családdal megyünk itt, tényleg egy nagy családdal mondhatni, és ezt tavaly is megcsináltuk egyébként, csak akkor augusztusban tettük meg, szenzációsan éreztük magukat, jók az olasz kaják, színes italok rendben vannak, süt a nap, mi bajunk lett, jól érezzük magukat.

0: 200 lég tisztaságú magas BPM tartalom Modern színnől diszkosít a rádió egyen. A bárány nincsen, de jövő héten lesz, akkor meg már én nem leszek, viszont a Hanvai PG itt van, meg most én DJ Junior is, és ma megjelent a Day by Day az új dalom, amelyet már rendszeresen játszom itt a rádió egyen. Elérhető streaming and downloadingon, tehát meg is tudjátok hallgatni, meg le is tudjátok tölteni, valamint a DJ Junior Han vagy Hun videócsatornán, kövessétek be, még nem tettétek meg. Fent van a vadonatúj klip, nézzétek meg.
1: A héten én már 50 órát diszkoztam, de előttem van még 10. Egyébként most a Balaton partján bobozok, az nagyon-nagyon fontos, és minden egyes fellépésemen a következő előadótól, aki egy magyar hölgy, játszottam dalokat, minimum 3-at. Most ezek közül érkezik Imal Angel és az I'm Moving to the

0: Ugye Junior is jó magam, Hangboy PG.
1: Én azzal búcsúzom, hogy jó bobozás neked, mert most már jó rája nyomodott. Egyébként én az elmúlt héten voltam, és zseniális volt. Annyira sokan összejöttek, és jól érezték magukat. Ilyenkor egyébként ez egy ilyen családi rendezvény. Bárány nem tudnám erre elküldeni, talán egyszer majd elmegy, vagy velünk a diszkosítel, de ott fogni kell a mikrofont, hogy nehogy olyanokat mondjon, mert egy csomó fiatal van, oda jönnek fotózkodni, nagyon aranyosak, táncolnak, tehát nyilván szülőkkel érkeznek, boboznak, és közben ugye buliznak is, úgyhogy jó bulit neked. Én azzal búcsúzom, hogy megjelent a DJ Junior Day by Day, az új dalom, elérhető mindenféle felületen, természetesen a klip is a DJ Junior videó csatornán. Én legközelebb vasárnap mixelek majd itt a Rádió Egyen, de holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lily,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. The World Is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, gyönyörű nyárestét! Indul a pénteki különkiadásunk egy csomó olyan zenével, ami nem szól sehol.

0: Begé még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: most vasárnap a Budapest Parkban is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvencel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, amit pörgetek tőle, az a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine.

0: hangulat ma este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és a következő egy óra tel is tele lesz érdekes kollabokkal, például Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től, Fisher-től és Tone Sandai-tól, vagy éppen Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

Rádió Estégen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regal

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Szívedi.
1: Hello mindenkinek, bárhol vagytok, bármit csináltok, bármivel töltitek a péntek estét, jó társ, jó háttér leszünk mellé, isteni zenékkel. Hello Beggy, mivel kezdődik a második kör?
2: Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: 2026-ban is örömmel hallgatjuk ezt a dalt. Na Begi, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl, méghozzá Rádió egy születésnapi fesztiválján. Jön a Switch Disco, Sunfelt és a Sleep.

0: kategóriás nagy ágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Lotfi Baggy!

0: Coolmax, éjfél után pedig a Stadiumex, hiszen ilyenkor péntekenként 4 teljes órán át tudtok velünk hangulódni és bulizni. Na megé, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben, Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verdi

0: Magyarországon. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt van Pool Max.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Mind Radio Show starts now. The world is mine. Elmúlt este 11, bulizunk tovább, hello mindenkinek, és innentől 110% felett leszünk minden értelemben, mert hogy Pulmex is befutott, hello Pulmex.
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép csodálatos péntek estén is. Javába zajlik a nyár, és már alig vártam, hogy újra itt legyek veletek.
0: És mi is nagyon vártunk már téged, isteniek lesznek a zenék, kezdjük el!
1: Az nem kérdés, és rengeteg infóval érkezek majd itt a következő percekben is, de kezdésként jön egy fantasztikus kedvencem, Out of My Head, Hypoton remixben itt a Rádió Egyen, a World is Mine Idiósóban.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show péntek este, Pulmex a lemezjátszóknál. Jó húzós neked ez a hét.
1: Így van, képzeljétek el, nálam nincsen megállás, ez a hét a nyár legsűrűbb hete számomra. Csütörtökön voltam Tiszafüreden, ma Kecskeméten fogok zenélni, illetve holnap lesz a saját daytime party sorozatunknak a következő állomásra, amit ezúttal Fonyódon szervezünk meg, és egy naplementés house bulit csinálunk, és onnan rohanak majd tovább a Siófokra.
0: Ez a daytime buli, ez különösen jól hangzik.
1: Igen, nagyon húzós lesz, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy megtaláljunk egy olyan helyszínt, ami igazán nagyon-nagyon különleges, és megtaláltuk. Fonyódon várom mindenki sok-sok szeretettel majd 6-tól egészen évfélig egy daytime party keretein belül, hogy gyertek el minél többen, és éljék meg ez majd ezt a csodás pillanatot Balaton legszebb naplementéjében, House Bully, velem Pulmex-szel, úgyhogy ott Ali.
0: Na, sok sikert ehhez, menjünk közben tovább.
1: Folytatjuk is a sort, jön egy saját feldolgozás, amit Laidback Luke fiával készítettem, ez a Leave the World Behind 2026-os átdolgozásunk, amin gőzerével dolgozunk, hogy hamarosan megjelenjen, ez itt folytatásként jön a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Fullmax a lemezjátszói mögött, és hát idén is mész a Tomorrowlandre, most viszont kicsit máshogy.
1: Azt lehetőséget kaptam, hogy idén egész héten ott lehetek, nem akárhogyan, úgyhogy majd beszámolok nektek mindenképpen. Minden nap lesz olyan előadó, akit nagyon-nagyon felnézek, úgyhogy én óriásit fogok ott inspirálódni.
0: Kik azok, akiket mindenképpen megnézel majd?
1: Most az első napon lesz Martin Garrix, ugye a legnagyobb példaképpen, úgyhogy őt nagyon-nagyon várom, és ez tök jó lesz, hogy már az első nap egyik kedvenc, sőt a legnagyobb kedvenc előadómat tudom megnézni, és utána a Havatortán a szombaton ne is beszéljünk, az giga lesz, tehát ott mindenki is van, és vasárnap lesz egy olyan, hogy John Summit, aztán Alesso és Calvin Harris először a Tomorrowland-en.
0: Jesszus Mária, na ez első osztályú.
1: Így van, ezek mind olyan nevek, akikre nagyon-nagyon felnézek kiskorom óta, illetve most például John Summit az elmúlt években lett felkapva igazán, úgyhogy nagyon-nagyon inspiráló is, úgyhogy nekem az a vasárnap az lehet, hogy egy sorsdöntő lesz, és meg fogom találni azt a zenei irányzatot, amit szeretnék képviselni majd a teljes karrierem során. Na és akkor folytatásként Medúzával megyünk tovább, a Don't Wanna Go Home. Ez a mondat lesz az, amit a Tomorrowland-en is érezni fogok. Ez jön Rádió 1-ből, Izmail Rádió Show.

0: Stay a little longer, maradj egy kicsit tovább, egy fantasztikus közös zene Joel Corey-tól és a Galantis-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és nektek is érdemesem sokáig maradni, mert hogy Pulmex után éjféltől jön még a Stadium X, egészen éjjel egyik tart a mai adásunk. Nézzük, hogy ki érkezik most.
1: Na és az előző konfon említettem, hogy John Smith-t nagyon-nagyon felnézek, és van még egy előadó, aki nem más, mint Leighton Jordan, ő most kezdett feljönni az amerikai piacon, lehet, hogy az európai számára nem annyira ismert, nagyon-nagyon jól nyomja ezt a tech house-os vonalat, és ő dolgozta fel John Summitnek a Focus című zenéjét, úgyhogy ez jön folytatásként teljes gőzerővel, 110%-kal, hogy megszokhattátok. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine a World Is Mine Radio Show-ban. A rádió egyen pull megszállt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Jó húzós neked ez a hétvége.
1: Most megyek tovább egy kecskeméti fesztivál, és akkor holnap 6-tól egészen éjfélig fog zenélni Fonyódon, az egyik strandon, egy daytime party keretein belül, pontosabban a saját daytime bulinkon. Ott tudjátok átélni a legszebb balatoni naplementét, úgyhogy remélem, hogy tényleg minél többetekkel találkozunk, és utána robbanunk tovább Siófokra, mert ott fogom az egyik nagy színpadot nyitni, és viszem át a főidőbe, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom, gyertek el minél többen.
0: És maradjatok, mindjárt jön a Stereo Max.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország, Hello Rádió, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az Exaur, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük, ez nem más, mint a Pongo című felvételünk, amit mi Robbal készítettük közösen, utána Westertől következik a Feels Better, majd Eva Lauren és Martával megyünk tovább, ez lesz a Kickback.

még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right. Most pedig megyünk tovább a jobb zenékkel, és érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, majd Bior és Mentummal folytatjuk, és az I Can Dance fog tőlük szólni. Maradjatok velünk!

ismét egy saját felvételt pörgött az előbb Puro címmel, most pedig Max Tyler és Greg Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinzer remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium Exile.

saját felvételt pörgett egy bazelőbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don Blinktól szól a Left to Right. Ez Zexer velünk a Stadium X-el.

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Lighton Giordanitól pörgetjük a Meet Again-t, utána pedig ismét egy saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a dal címe pedig Last Pause, majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velünk a Stadium X.

0: Is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismerti. És hát, ahogy elnézem a naptárat, Rádió 1-esek, hogy most már július 11-ére átkanyarodtunk, hát ez szinte a nyár mértani közepe. Úgyhogy, ha nem vettünk még kiszabít, ha még nem utaztunk el, ha halogatunk, hát most kapcsoljunk rá, és használjuk ki az időt. Én pedig hozom a Fastboy tesópárost, ők ott voltak tavaly a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tesók, szeretjük őket!
1: Hey, we're Fastboy here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Disney Radio Show-on a Discosheet-ben Kuki is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt, like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írtak, hogy jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kell fütyülni a Shazamnak vagy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, akinek a múlt heti esküvője ott még mindig ilyen kis bulvár bombák felrobbannak. Hát szerintem a legcsodálatosabb pillanat az lehetett, amikor Paul McCartney fellépett. Elképesztő, hogy ő is ott volt, nem? Egy igazi élő legenda. És előadta az I Wanna Hold Your Hand-dalt, aminek az a különlegessége, hogy McCartney több mint 60 éve nem játszott ezt a dalt élőben. A 84 éves legenda és a 36 éves popkirálynő nagyon régóta jó barátok. Ez az Opel Light.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és egy tudományos, fantasztikus tény, így a késői órákban, hogyha valaképpen elaludni készül, és azt tapasztalja, hogy mindig kilógatja az egyik lábát a takaró alól, teljesen exakt evolúciós okai vannak, illetve tudományos okai, gyorsabban elalszanak és jobban is alszanak azok, akik az egyik lábukat kint hagyják a takaró alatt. A tudományos ok pedig a következő, a lábfejünkben rengeteg ér található közvetlenül a bőr alatt, emiatt ezek a részek kiválóan alkalmasak a hőleadásra. Szóval amikor a lábunk nincs letakarva, az erek kitágulnak, így a test könnyebben tud lehűlni, ami segíti a belső test hőmérséklet csökkenését. Na tessék, ez a hőmérséklet visszaesés az egyik legfontosabb jelzés a szervezet számára, hogy ideje aludni. Persze ez a trükk nem válik be mindenkinél, de azoknak, akik izzadós alvók, vagyis könnyen kimelegednek éjszaka, többet segíthet a kilógatott lábfej, mint gondolnánk. Na micsoda tény ez?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.